a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek között pedig most... Ho-ho-ho! Terry Simpson! Ez a The Door, amit indított.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a fesztivál szezon pedig ezerrel pörök, hát nagyon erős hétvégénk volt. Szombaton ott voltunk a Sopron Festen is, egy daytime partival és egy encsóval is természetesen a nagy színpadon, és ott voltunk 3 napon keresztül a Dunapart Festen is, Rádió Stage-el, és még csak július van, előttünk egy csomó fesztivál is természetesen, minden menő fesztiválon. Ott is leszünk. Ő meg Baby Rexa, a nyár egyik nagy kedvencével egy Faithless dalból, a New Religion, amit indítok már is.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Nem alszanak jól a magyarok, 10-ből 6-an legalábbis biztosan. Az óraátállítás kapcsán készült egy felmérés a Magyar Alvás Szövetség közreműködésével. Mint írták, a lakosság negyede fáradtan ébred reggelente. A nemzetközi kutatások egyébként egy globális trendet is kimutatnak. Az egyfőre jutó alvás mennyisége jelentősen csökken mindenhol. Az alvás hiányos éjszakák száma 13-15 éjszakával nő évente. Ennek egyik oka egyébként az éghajlatváltozás. Dán tudósok vették észre, hogy a melegebb éghajlatú földrajzi zónákban nehezebben szoknak hozzá a melegebb éjszakákhoz az emberek. Romló tendenciát mutattak ki a magyarok alvás minőségében is. Idén a lakosság majdnem 40%-a nyilatkozott úgy, hogy kitűnően vagy inkább jól alszik. A többiek viszont normális vagy annál rosszabb az alvás minősége. A Magyar Alvás Szövetség szerint, ha objektíven nézzük, akkor a lakosság 60%-a súlyos vagy nagyon súlyos állapotba tartozik az alvás minőség szempontjából. Nem is a mennyiséggel, hanem az alvás minőségével van gond. Hétköznap a magyarok átlagosan 6,8, míg a hétvégén 7,6 órát alszanak. Ezzel egyébként nem lenne probléma. A felmérés arra is rámutat, hogy a nők sokkal több és súlyosabb alvási problémával küzdenek, mint a férfiak. Napközben is álmosak, sokan ébrednek fel éjszaka, nehezen alszanak vissza, és reggelente fáradtan ébrednek. Egyre több az is, aki nehezebben alszik el, és 37% volt az idén a rémálmokkal küzdők aránya. Sokan úgy érzik, hogy nappal csökken a fizikai vagy szellemi teljesítő képességük az alvás hiánya vagy a rossz minősége miatt. Sajnos még mindig probléma, hogy kevesen fordulnak szakemberhez problémáikkal, mindössze 2%-uk ment alvás specialistához. A megszakított vagy rossz minőségű alvás megoldása viszont mindenki számára fontos, ráadásul a jó alvással súlyos betegségeket is megelőzhetünk.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

Viki Daytime showjáról a nagy színpadon. Az csekkolja, amit el lehet belőle érni, egy csomó részet azért van, mert rengetegen videóztak Facebookon, Instán, TikTokon. Szerintem pazar volt. Na ez pedig az igazi mai slágere, Nagy Bogival és Miss Mooddal, DJ Metzger Viki, az éden, amit már is indítok.

korábban nagyon sokat dolgozott fenyőfákkal. Egész fenyőfa ültetvényük volt, amiket aztán karácsonyfának adtak el természetesen az Egyesült Államokban, és nagyon sokat segített ott is a családi bizniszben. Ez pedig most az aktuális világsláger tőle, az igazi mai slágerek között Taylor Swift és

0: változatosan. Ez a Rádió 1.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: napokig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ez nagyon jó, fantasztikus.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

0: Egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kormeghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Gyima Max után pedig Joel Corey, és pont azon gondolkoztam azért, hogy közös dalt velük el tudnék képzelni. Na, hát viszont most, amit nem kell elképzelni, az a közös dal Joel Corey-val és a Galantis-szal az igazi mai slágerek között. Ez a Stay a Little Longer, ami

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

5 dolláros belépőért lehetetlen hozzájutni, pedig tömegek akarnak még ott lenni a koncerten. Hát erre a Rádió 1-el most még lesz majd esél. Oké? Okay? Szóval figyeljünk, amikor szólunk, 10-ként kell csörögni, mondani a rádió esztogent, és megy a páros belépő, most pedig az egyik legnagyobb aktuális kedvenc, és egy jó kis lendület, ami kell is nekünk most, Sam Feld, Rosaline és a Heart Like Mine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Sürgősséggel tárgyalnak az alaptörvény módosításáról. A NATO csúcson találkozik Donald Trump a szíriai elnökkel. Újabb hőhullám érte el Franciaországot. Hunevákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Sürgősségi tárgyalással tűzi ma napirendjére a parlament az új alaptörvény módosítást. Az a többi között kimondja, hogy a hatályba lépés utáni napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Emellett előírja a háromciklusos képviselői időkorlátot, valamint létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt is. Magyar Péter miniszterelnök ma a törökországi Ankarában tartott NATO csúcson vesz részt a külügy, valamint a honvédelmi miniszter társaságába. Donald Trump is ott lesz a NATO csúcs találkozón. A kétnapos ankarai eseményen az Egyesült Államok elnöke elsőként a török elnökkel egyeztet, majd Donald Trump a szíriai elnökkel is találkozik. Az amerikai elnök holnap személyesen tárgyal Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel is. Egyre fontosabb a tudatos vízhasználat a kiskertekben is, ebben segít a Nébik kertművelő programjának legújabb útmutatója. A tájékoztató anyag közérthető gyakorlati példákat mutat be, mondta Várszegi Gábor, a Nébik mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója.
3: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy azért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kisokos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődőknek a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeink.
2: Egyre több a szúnyog, kezdődik a kémiai gyérítés. A katasztrófa védelmi közlemény szerint 2 budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Most is a késő esti és éjszakai órákban permeteznek majd. Újabb hőhullám ért el Franciaországot. A történelmi kánikula után mindössze néhány nappal a hőmérséklet a déli tájakon ismét a 40 fokot közelítette meg. A forróság észak felé terjed, a következő napokban így másutt is fokozódhat a hőség. A forróság az előrejelzések szerint országszerte július közepéig tarthat. Ez idén már a harmadik nagyobb hőhullám Franciaországban. Ma délután is 30-32 fokban bízhatunk, de több helyen meglephet minket egy-egy zápor. Holnap egy hideg front érkezik majd, főként északon észak-keleten eshet. Csütörtökre sok napsütést mondanak, egy-egy zápor csak elvétve fordulhat elő. Pénteken sem lesz változás, ám aznap is a hétvégén is figyelnünk kell arra, hogy magas lesz az UV-sugárzás. A jövő hét az évszaknak megfelelő száraz napos idővel indul majd.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Nem alszanak jól a magyarok, 10-ből 6-an legalábbis biztosan. Az óraátállítás kapcsán készült egy felmérés a Magyar Alvás Szövetség közreműködésével. Mint írták, a lakosság negyede fáradtan ébred reggelente. A nemzetközi kutatások egyébként egy globális trendet is kimutatnak. Az egyfőre jutó alvás mennyisége jelentősen csökken mindenhol. Az alvás hiányos éjszakák száma 13-15 éjszakával nő évente. Ennek egyik oka egyébként az éghajlatváltozás. Dán tudósok vették észre, hogy a melegebb éghajlatú földrajzi zónákban nehezebben szoknak hozzá a melegebb éjszakákhoz az emberek. Romló tendenciát mutatta ki a magyarok alvás minőségében is. Idén a lakosság majdnem 40%-a nyilatkozott úgy, hogy kitűnően vagy inkább jól alszik. A többieknek viszont normális vagy annál rosszabb az alvás minősége. A Magyar Alvás Szövetség szerint, ha objektíven nézzük, akkor a lakosság 60%-a súlyos vagy nagyon súlyos állapotba tartozik az alvás minőség szempontjából. Nem is a mennyiséggel, hanem az alvás minőségével van gond. Hétköznap a magyarok átlagosan 6,8, míg a hétvégén 7,6 órát alszanak. Ezzel egyébként nem lenne probléma. A felmérés arra is rámutat, hogy a nők sokkal több és súlyosabb alvási problémával küzdenek, mint a férfiak. Napközben is álmosak, sokan ébrednek fel éjszaka, nehezen alszanak vissza, és reggelente fáradtan ébrednek. Egyre több az is, aki nehezebben alszik el, és 37% volt az idén a rémálmokkal küzdők aránya. Sokan úgy érzik, hogy nappal csökken a fizikai vagy szellemi teljesítő képességük az alvás hiánya vagy a rossz minősége miatt. Sajnos még mindig probléma, hogy kevesen fordulnak szakemberhez problémáikkal, mindössze 2%-uk ment alvás specialistához. A megszakított vagy rossz minőségű alvás megoldása viszont mindenki számára fontos, ráadásul a jó alvással súlyos betegségeket is megelőzhetünk.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 8 perccel július 7-e van, milyen jó a dátum, 7-e, szóval július 7, Apollónia is Kira névna, sok boldogságot nekik. Az igazi mai slágerek között a Medúza jön a Good Boys-szal, ez a Piece of Your Heart, 6-tól pedig Balázsék, itt a Rádió 1-en.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és hogy lehet DJ Oti koncert belépőz jutni? Hát lényegében szinte sehogy, és azért szinte, mert tőlünk még lehet.

a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma is kell esőre számítani, minden mellé azért simán lehet, akár 28 fok is van, ahol picit hűvösebb, de alapvetően erre kell készülni. Pár perc és a hírek után jön ez az igazi mai sláger.

0: DJ Uti koncertjére. A részletek hamarosan. Király Tamást hallottátok, további szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kormeghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Vendégünk van, mert hogy egy nagy dolog történt vele, és hát ennek szeretnénk egy kicsit teret adni. Ugye őt nagyon kedveljük, nagyon szeretjük, és 30 év után vendégünk ugye visszatért Nigériába, hogy meglátogassa a családját. Gyerekek, már a történet önmagában zseniális, hogy meglepi az édesapját visszatértő Nigériába. 2 hónapot töltött kint Nigériában a családjával. Az egész történet teljesen lehetetlen, ahogy ő megérkezett ide Magyarországra valamikor a 90-es években, amilyen karriert ő befutott, és most 30 év után ő visszament a család látogatására Nigériába, és 2 hónapot töltött kint, hétfőn érkezett vissza. Nem is tudtam, hogy ilyen sokat volt kint. És meghívtuk, hogy meséljen nekünk arról, hogy milyen volt kint, milyen az ország, milyen volt újra a családot látni, mert hogy ő valamikor az ELTE jogi karának ösztöndíjasaként érkezett Magyarországra, de elragadta a pop szakma.
2: Az el.
1: Már önmagában ez
2: hát
1: a történet.
2: 2 hónapot volt kint, azon gondolkodtunk, hogy telefonon hívjuk föl, de képzeljétek el, hogy az egyébként se éles magyar nyelvtudása mit romlott a 2 hónap alatt, úgyhogy élőben van.
1: Igen, úgyhogy élőben itt van. Szia Pákó!
3: Hazatértem Nigériából.
1: És itt olvassuk, hogy mennyi minden történt veled. Figyelj, ez egy kulturális utazás volt, egy család egyesítő utazás, 30 év után. Ugye kerek 30 éve nem voltál otthon.
3: Hát nem is 30 év után, hanem 34 év után.
2: 34 év után.
3: Igen, elszámoltam alaposan.
4: Hány éves vagy, Pákó? Kezdjük már ezzel, mert nagyon fiatalnak nézel.
1: Most hány éves vagy?
3: Most jelenleg én 76-ba születtem.
1: 76, akkor 50 éves vagy. Figyelj ide, tök őszintén válaszolt meg nekem ezt a kérdést. Mi volt az oka, hogy eddig nem mentél? Elévült, bűncselekmény, nem lehettél, kitiltottak, most halt meg, aki téged elküldött. Mi történt, hogy te 30 évig nem mentél haza?
3: Hát igazából az történt, hogy a félelem volt bennem, hogy a minden azon megyek is, mert betegszek, tudod.
2: Mert hát te hülye vagy.
1: Nigériai betegségektől féltél.
3: Igen. A szúnyogok, tudod. A malária, tudod.
1: Malária.
3: Na, hogy megkapom malária, és soha többé nem fog meggyógyulni. És a féltem, hogy már idegenek éreztem magamat, azt, hogy a családomtól már nem oda tartozok, tudod. Igen. És pont azért nem is mentem haza, mert féltem, hogy...
1: A betegségektől, a maláriától, idegenek
3: érzem magam, tudod. A családomba, és így eltelik. Rengeteg év.
1: Minek a hatására indultál el?
3: Édesapám már 85 éves. Annyit imádkozom, hogy Istennek, hogy éljen nagyon-nagyon sokáig, és szeretné ott látni.
1: Tehát ez volt a cél, hogy még akkor láthass az apukádat, aki 85 éves.
3: Igen, és meghullegettem, megpuszulom.
1: Na várj, milyen volt a találkozó? Kiértél a reptérre? Te tök egyedül mentél, vagy valaki elkísért téged?
3: Nem, egyedül.
1: Tök egyedül mentél?
3: Tök egyedül utaztam Nigériába.
1: Azért egy frankfurti átszállásra
3: megnéztem. Bele magamba, és amikor megérkeztem Nigériába, hát el kell, hogy mesélem nektek, hogy ott váltak a családtagom.
1: Kint a repülőtéren.
4: Hány testvéred van?
3: 6-an vagyunk. Mielőtt én kijöttem a repülőtérről, rengeteg ellenőrzés volt. Legalább 30. És a táska, passport, és minden állomásnál pénzt kell adni, hogy tovább engednek el.
1: Valami nem változik.
3: Levettek
1: egy kicsit. Na és milyen érzés volt őket meglátni?
3: És amikor kijöttem, és akkor csak annyit hallottam, hogy a Fekete Pákó, ez kiabál a nevem. A családtagom.
1: A család kiabál, hogy Fekete Pákó.
3: A öcsém, a húgom.
1: Milyen volt apukáddal találkozni? Meséld el azt a pillanatot, hogy az milyen volt.
3: Másnap fölkeltem, és elmentem az apukámhoz. Elvitt engem a öcsém, Kosua, és apám már házába, az elkére figyelt rám. Valaki már
1: elszólta magát,
3: hogy a Fekete Pákó megérkezett.
1: Tehát meglepetés lett volna, hogy te mész az apukádhoz, de valaki elszólta
3: magát. Valaki elszólt maga a családon belül.
1: Apukád kínált az erkélyen.
3: Az erkélyen, amikor megérkeztem, és akkor így kukus kukuskát, tudod, kukuskát. Csak megjöttem, fölmentem hozzá, apa, te vagy az, apa, te vagy az. Olyan, olyan kedves szöveket mondtam neki. Apa, nem öregettél meg, amit elmentem, én vagyok a fiat. És megülegettem, és sírt. Én is sírtam.
1: Hát 35 év után. Az igaz az a történet, hogy ő megnézte, hogy hol vannak az anyajegyeit?
3: Igen, és ez követően az apám azt kérdezte, hogy tényleg te vagy az? Mondja, én mondom, apa, én vagyok Lapita Ludája. Én vagyok a Fekete Pákó. Na, azt mondtam, megvége engem a testemet. Mert ő emlékszik rá, amikor világra hozta engem, hogy van egy hanyagyegyem a fenekemnél.
1: Nem hiszem el, nincs ilyen. És megnézte a paterod az anyag.
4: És megnézni neki, és ki tudja, ki a kis Nigériából.
1: Ezt nem hiszem el. És megnézte a pater az anyag egyedet a fenekedet.
3: Igen, és azt mondta, fiam, tessék, gyere velem, menj szobába. Csak akkor letudtam a gacsámat, és akkor...
4: Egy részben túlra,
1: teljesen szírelni. Figyelj, én ezért hát, szeretem.
3: Nincs mi szégyenem, és édesapám.
1: És ott volt az agyajegy.
3: És ott volt.
1: De az öregnek azért még jó a szeme írja valaki, azért egy fekete testen egy barna agyajegyet megtalálni. Lassú az öreg, de a szeme még jó. Sasszem azért még kiszűrte. Ők hogy élnek? Milyen körülmények között? Mekkora város ez? Vagy ez hogy kell elképzelni?
3: Én a Lagosba szálltam le. A Lagos az volt a régen a főváros. Annyi ének a Lagosba, majdnem 30 millió. Ahol apám nem messze lakik Lagostól. Emberek pénzék kúzzanak minden nap. Nincs áram ellátás, nincsen víz ellátás. Gondoljatok bele. És nekem oda kell figyelnem, mit iszok. Mit teszek, tudom, mert nekem a magyar gyomrom van, és a...
1: Magyar gyomrom van. Fekete ember, aki hazamegy, de fél az otthoni fertőzések, de neki már magyar pH-ja van, magyar bélbaktériuma, és fél elkapni valamit a szülőhazájában, ezért inkább szállodában lakik.
4: De nem hiányoztak az otthoni ízek amúgy? Az otthoni ételek nem hiányoztak?
3: De persze, hogy hiányoznak. Meg is ettem őket, azon gondolkodtam, bármi is történik velem, akkor sem legyen hasmenésem, vagy fosok, teljesen mindegy, de akkor is megkóstolom.
1: És akkor te vigyázva magadra, a szállodában laktál, és mentél a családhoz vissza a szállodába, mentél a családhoz vissza a szállodába.
3: Igen, a szúnyog miatt, a szállodában kell. A szállodában kéne laknom, és a szállodában, hát nagyon-nagyon szép a szálloda, amit választottam magamnak, és így utaztam a hely, olyan hely. Egy koszlekedéssel apámhoz gyerekkoromban akartam idézni, mert én is utaztam ezzel a koszlekedésre, és ígyétek nekem, hogy amikor Szállodában voltam, és édesapám is elmondta, meg ocsom is elmondtam, most jelenleg Nigériában van ezt a kidnapping angolul.
1: Aha, ezt a emberrablás.
3: És a cserébe kéne legalább 50 millió nejra, amiből rengeteg
4: ember. Téged is
2: ember, aki ellopna.
1: Na jó, de téged azért ott nem lóksz ki a tömegből, tehát azért ott sok fekete ember között, te is fekete, hogy most oda menne egy turista, mondjuk Eszter, első nap elrabolnak.
4: Azonnal
1: elrabolnának.
4: Ugyanannak körbe, mint egy kicsit megrágott banán.
1: Na te nem voltál ott veszélyben, nem? Hát azért ott te helyi vagy tulajdonképpen.
3: Én azt nem mutatnám így, mert a otoszkodás is.
2: Divatos európai fiú.
1: Te megérkezel oda egy Nike-ba.
3: A járásod. Ami nem megszokott a itteni emberek, hogy
1: azonnal kiszúrnak.
3: Furan sétál.
4: De miért nem sietsz? Helyek a lábakat.
1: Túlságosan lassan megy.
4: Milyen a helyi járás? Hogy járnak a helyiek?
3: Papusa. Ott
2: van nagyon... egy papucsot, és akkor megvagy.
3: Nem akar papucsot járkálni.
1: Azt mondtad itt a színebben, hogy 30 000 forintot keresnek nagyjából? Tehát, azért dolgoznak egy hónapot, 30 000 forintnyi pénz, az, amit megkeresnek.
3: így van, abszolút, mert meg is kérdeztem, hogy a öcsém, hogy mennyit keres, hogy miben tudok neki segíteni, és a öcsém az ilyen sofor, gazdag kínai, a cégnek a sofor ilyen, és akkor kérdeztem tőle, mennyit keres, és azt mondta nekem, hogy 100 000 nehirá, ez ilyen kb. 18 000 forint.
1: Ne csinál, tehát kínainak igen. Dolgozik sofőrként, sokat igen. Dolgozik, igen. Jó állásban van, az ott szerintem egy jó állás, nem, hogy valaki sofőr,
3: igen.
1: És 18 000 forintnak megfelelő összeget keres.
3: Igen, igen. De úgy, hogy van családja. Akkor már nem volt pénz. Érted, hogy emberek kúznak minden nap a piacon, megláttam egy olyan asszony a útszélén, vagy éppen árukod valamit, vagy mit tudom én, és akkor megsanálom, érted, tudom, megsanálom, ránézem, ez a szívem szakad, érted, tudom, hogy a 40 fokban ott ül egy kedves öreg fekete asszony, és áll, és nincsen vevó, érted, tudom, és akkor azon gondolom, miből fog élni, érted, tudom, mert ami itt tartózkodom mellette, nem látom valaki, aki eljön hozzá, és megvesz bármit is. Érted, tudom, ezt
2: megvettél igen. Mindent tőle? Rendes voltál?
3: Mindent tőle.
2: Nem vetted meg?
1: Adtál neki? Segítettél egy kicsit?
3: Ezt nem szabad ingérjába. Kint vagy a városba, és kiveszel a pénz a seberbe, és azt mondja,
2: akkor megint elrabolnak.
3: Megint elrabolnak. Igen, elrabolnak.
1: Nem feltétlenül desztináció. Nem úgy érzed, hogy azért jó, hogy
4: 20 000 forint a havi kereset, és 50 milliót kérnek erre volna. Kicsit nagy az ár, és nem érzitek ezt?
1: Hát ezek 20 000 ott, de nem a helyét rabolják el, európait, vagy kínait, vagy angolt, vagy amerikait, vagy európait, aki viszont lehet, hogy ki tudja fizetni.
3: A tartózkodásom alatt Nigériában sok minden hallottam elrabolásról. Fejtették a internetre. Elrobottak a gyerekek iskolából, elrobottak a tanárok iskolából, elrobottak a politikusok.
4: Iskolából?
3: Nem. Hát a házából, a lakásából elrabolják.
4: Csak a születet így tartják, hogy tudhatok, de rabolnak a
3: igen, és egy csomó ember elrabolják, és egyébként kérnek a pénz. És azért történt meg Nigériában, mert nincs pénz. A szegénység miatt. És kitaláltak ezeket a rossz fiúk, amiben a kormány nem tudott velük mi kezdeni. Mert
1: olyan maffia van meg. Olyan maffia van be. Annyit keresek ezzel.
3: Ezt szerintem szabadra engednek, hogy ez továbbra végrehajtják ezt a borzalmas dolgot, amit csinálnak a pénz, és elébe kérnek a ember rablásért. És este 7 óra után nem szabad kint tartózkodni. És
1: te sem mentél ki, nem is mentél ki?
3: Hát egyedül, hát azt sem tudom, hogy merekem, hogy mit veletem magukban. Igen, abszolút, mert nekem csak meg kellett tanulnom a közlekedést, hogyan tudom apámhoz menni, hogyan tudom apámtól visszamenni a szállodába, ahol lakom. Ezt képtelenség megtanulnom, mert mindig kell, hogy legyen mellettem egy kísérő,
1: aki segített.
3: Nehogy eltévedjek, nehogy más buszról szálltam fel, és még ott vannak ezt a vízhelyzet pillanatok, amikor nem a buszról szálltad be, hanem a taxira. Érted, amikor az vészhelyzet, amikor taxiba.
1: Veszélyes a taxi?
3: Hát veszélyes a taxi. Mert azt is megtörténik az emberrablás, amikor a stoppol egy taxi, és látok, hogy a taxiba 3 vagy 4 ember ülnek benne, tudod.
2: És még te is beszállsz?
3: És te is beszállsz, érted, tudod.
1: És azonnal elrabolnak.
3: És akkor mielőtt beszállsz, aki bent ül, azt mondta, hogy engedj ki először, te szállj be, csak a beszáll melléd. Akkor te már közepén vagy, érted, tudod. És onnantól kezdve...
1: Te már nem vész sehova.
3: Te már nem vész sehova.
4: Ezért vagy sem biztonságban.
1: Csak te ülnél hátul egyedül.
3: A security. A biztonság. És eldőbe visznek. Eldőbe.
1: Jó. Hogy lett ebből 2 hónap? Mert ugye 10 napra mentél. De hogy 2 hónapot maradtál?
3: Igen. Igazából 10 napra mentem el. És amikor megérkeztem, és láttam, milyen jó érzem magamat a családommal. És arra kértek engem a családom, édesapám, meg úgy sem, hogy Batuska,
1: hogy maradják még,
3: azt megosszabbítottam a tartózkodásom Nigériába, hogy akkor tovább maradjak én, hogy a családom ezt a orrom, amit adnak nekem, ezt az emlék, ezt a együtt élés, ezt a együtt kajáni, ezt ölelés, együtt beszélgetés, ezt a mindenféle dolgok,
1: hogy ebből hosszabb legyen.
3: Idézzünk, Igen.
1: Közben nézzük a fotókat. Igen. Apukát egyébként tök jól tartja magát. Ott van az egész család, ugye ott van a testvérei.
3: Belevállom, édesapám van.
1: 85 évesen az öreg tökre rendben van.
2: Na milyen ajándékokat vittél nekik Magyarországról?
3: Mielőtt utaztam, már beszéltük arra, hogy veletek is, hogy vigyem neki a tururudi. Vigyem neki a
2: pixalámi.
3: Rakuti szalámi.
1: De vittél szalámit?
3: Vittem szalámit, igen, de majdnem elromlott, mert olyan meleg van odafele utat, és mondjuk rengeteg vállalkozás, bent tartogatom a nagy táskába, amit betettem a gépbe, nem a
1: kézipotyázik, hogy Dobrevkára plakátot vittél.
3: És nagyon-nagyon örültek neki a magyar erős paprikával, de nem ebufózták, hanem ott
2: meg még erősebb.
3: Mert hozzá van szokva, és nekem is azt adták nekem, csak megtadták ezt a magyar erős paprika. Hát az igazi a magyar ungárikum, mert megtartják az emlékbe. De ez teljesen jó, mindenféle welcome ételek, vátákrám, fogadtatás nagyon szépen volt a családomtól, és a koszottam nekik, és a Miri megkérdezem tőle, hogy mibe tartozok, kell bárkinek pénz, vagy adjak ajándék, vagy bármi, vagy mit tudom. Mert meg sem láttam őket, hogy annyi kevés pénzt keresnek, és semmi nem elég nekik. Hát abszolút, ez az élet, amit ott van Nigériában, ez
1: te vagy az egyetlen.
3: Nekem is megviselt. Azon gondolkodtam Nigériában, Balázs, hogy
2: megveszed az országot.
1: Te vagy az egyetlen, aki elmentél külföldre? Tehát a család mindenki ott maradt, mindenki ott él. Te vagy az egyszem gyermek, aki elindult így világot látni, és megérkeztél Magyarországra. A többiek ott vannak? Mindenki ott maradt?
3: Nem. Én mielőtt ide érkeztem Magyarországra, már itt volt a nővérem.
1: Ja, már itt volt a nővére.
3: A nővérem a képen jelenleg a Kanadában van. Itt tanult, ő is osztódiasként jött ide. Csak itt találkoztam vele, amikor ide jöttem. Nem voltam egy adó, amikor ide jöttem.
1: Értem, tehát a nővére jött ide valamikor a 90-es években, és akkor te ide jöttél hozzá. Igen, ő elment Kanadába, te meg itt maradtál.
4: Te ezt képzelni, hogy nővére mit szólt hozzá, hogy ez mit művelt itt? A Kanadában dolgozom, tisztelős elő vagyok. Mit van az összönpák úr? Nem, semmi baj. Mi baj lehet abban, ha ős itt állnak?
1: Megérkezett az ösztöndíja, majd a Budapest TV-n elkezdett Adi Dadi Didit énekelni. Hova kanyarodott? Pákolti, az egész történet egyébként teljesen szürreális, közben meg tök megható, ugye rengeteg fotót látunk közben itt a családról, úgyhogy nagyon, nagyon helyes ez a történet. Milyen jó reality-t lehetett ebből volna csinálni, nem? Bizony. Mondjuk nyilván Nigériában a forgatási körülmények azért nem feltétlenül jók.
4: Mindenki voltak volna.
1: Helyes magyar stábot
4: elmondták volna. Erre voltak. De ez már három fél erre voltak.
1: De ezért szeretjük.
3: Hát a nem is sétálok osztának. Egy, hogy mondjam.
1: Pákó, nagyon körülött, köszönjük, hogy itt voltál. Vigyázz magadra.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
0: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok a Mancs őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök az összes üzletünkben. Kik, tedd, mint gondolnád.
9: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
10: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

0: 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motor garanciával. GQ.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: csak a Rádió Egyen.
1: Átrendeznék a sávokat a Budakeszi úton. Olasz rizlingeket vizsgált a Nébih. Aligátorteknős találtak a Balatonnál. Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Átrendeznék a sávokat a Budakeszi úton. Vitézi Dávid közösségi oldalán jelentette be, hogy új buszsáv kialakítását tervezik. A számítások szerint a reggeli csúcsforgalomban akár 20 perccel is lerövidülhet a buszok menetideje. A folyamatos buszsáv a tervek szerint a Dénes utca térségétől indulna, és egészen a Szél Kálmán térig adna lehetőséget a buszoknak arra, hogy zavartalanul közlekedjenek. Több szakaszon ehhez ki kell szélesíteni a pályát. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a projekt munkálatai akár több évig is eltarthatnak. Zárjegy nélküli cigit pakoltak az illegális fegyverekre. Különleges fogásról számolt be a készenléti rendőrség és a NAV. Az M5-ös egyik lehajtójánál vizsgáltak át egy koszovói turista buszt. A sofőr melletti ülések alatt találtak néhány házilag elkészített fegyvert, azokat több zacskó zárjegy nélküli cigarettával próbálták elfedni. A busz 12 utasa sem bízta a véletlenre, náluk is illegális dohánytermékekre bukkantak. A busz sofőrjének letartóztatását már elrendelték. A borban kereste az igazságot. A Nébih a legújabb Supermenta termékteszten arra voltak kíváncsiak, hogy a vizsgált 27 különböző olasz rizling megfelel-e az élelmiszerbiztonsági előírásoknak. Barátosi Gábor, a Nébih borászati és alkoholos italok igazgatója azt mondja, jó eredménnyel zárult a vizsgálat.
2: A borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, sav, széndioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz rizling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is. Úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek, laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait. Valamennyi vizsgált olasz rizling megfelelt az élelmiszerbiztonsági minőségi előírásoknak.
1: Nem a hek volt néhány napja a legidegenebb állat a Balatonnál. Most aligátor teknőst találtak az északi parton. A faj alapvetően az Egyesült Államok, illetve Kanada területén őshonos. Vélhetően most is egy felelőtlen állattartó engedte szabadon egykori kedvencét. Az aligátor teknős veszélyes állat, akár egy ember ujját is képes leharapni. Ma délután is 30-32 fokban bízhatunk, de több helyen meglephet minket egy-egy zápor. Holnap egy hideg front érkezik majd, főként északon észak-keleten eshet. Csütörtökre sok napsütést mondanak, egy-egy zápor csak elvétve fordulhat elő.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M7-es Letenye felé vezető oldalán a 170-es és 171-es kilométerek között aszfaltoznak, a belső sávba terelik az autókat.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek 6 óra után 16 perccel. Hello Eszter, jó reggelt.
2: Hello, hello.
1: Hello Feri, jó reggelt.
3: Szevasztok.
1: Tudom. Szevasztok. És tudom, utalnom kell, úgyhogy nem sokára. Nem sokára ezt is, akkor a többihez hozzárakjuk. És
3: de hogy emlékszel szívem? Ugye, hogy 100 000 volt?
2: Én úgy emlékszem, hogy ígért neked egy nyaralót.
3: Igen,
2: és volt egy fagylaltozó stand is kinézőben neked.
1: Jó. De megható volt azért a vége, ahogy ott sétált, és nézelődött, és sírt egy kicsit. Sír? Szerintem az szép volt. A meccs nem volt jó, de ahogy elbúcsúzott ő is, az szerintem az megható volt. Az egy korszak vége, gyerekek, lezárult. Cristiano Ronaldo ugye elbökte magát a végén, és ott járkált, mutatták nyilván jó közelről, ott azért sokan sírtak vele, szép volt. Meg visszanézett még a stadionra, és ott látszott, tudott, hogy úgy elköszön a csávó, hogy hát ez ennyi volt. Világversenyen ő már nem biztos. Sőt, valószínűleg BB-n már nem.
3: Meg igen. Is mondta, hogy ugye ez az utolsó.
1: Ez az utolsó.
3: Én fél igen. Ideig elvergődtem, mert megfogadtam nektek, hogy belenézek, de én már mondom, nem várom meg a végét. Jó meccs volt ez? Ki hogy látja?
2: Fél kilenckor én már.
3: Te már, te is.
2: Halakkal. Így van, régen
3: volt.
2: Fél, nem aludtam, de ez már innentől sportnak szállni. Nem fogom elkezdeni a nyomoromat esetelni, de én kitaláltam tegnap, hogy megyek a Haaland-féle body positivity mozgalommal elindultam, hogy már este nem nézel tévét, nem nézel a telefonodat, hanem olyan dolgot csinálsz, hogy ugye teljesen ilyen, tudod, ilyen manuális. Úgyhogy elkezdtük kifesteni a lakást a gyerekkel.
1: Az jó, ezt csinálja Haaland.
2: Igen, úgyhogy végül aztán nagyon, miután volt néhány összetűzésünk különböző pontokon, például, hogy a kanapé az nem fal, és hasonló dolgok, akkor utána lefeküdtünk aludni, majd a gyerek 3:45-kor mondta, hogy édesanyám, különben nem most lesz a születésnap?
1: Na, az kemény. Na, az kell, lehet, hogy inkább meccset kell nézni egyébként.
2: Igen, 4:45-től ébren vagyok, de ez nem lehet rosszat, amúgy különben tudom.
1: Az jó, hogy nagyjából
3: ilyenkor próbálsz terelni, hogy idén nem tartjuk kicsim.
2: De nagyon tartjuk. A születésnap, az ő születésnapját tartjuk. Semmit nem tartunk más, csak ezt az egyet. Ezt nagyon tartjuk.
3: Hány éves koráig?
2: 100. 100, és akkor is vissza fogok járni a purgatóriumból, mert valószínűleg ott fogok, igen, 6000 évig fogok stagnálni.
1: Én úgy volt, hogy megnézem a meccset, aztán lemaradtam a meccsről, sajnos, úgyhogy ügyfélfogadást tartottam a kedvenc helyemen, de nem volt jó meccs, sajnálom, mert Noel akartam nézni, de láttam, hogy 0-0, mondom, semmi baj, a 11-esre hazaérek, és mondom, akkor együtt megnézzük a 11-eseket, és kavartak egy gólt. Viszont ez eldőlt, úgyhogy akkor már nem indulok el a 11-esekre. De nem volt jó meccs, azt írják, hogy nem volt. Nem volt egy erős meccs, és ne bánd a festést. Én se láttam sajnos, csak aztán így ma reggel dobálta föl az Insta a Ronaldónak a búcsúját, meg úgy az egészet. De ahogy elbúcsúzott a Neymar, elbúcsúzott a Ronaldo, azért ezek szép pillanatok szerintem. Szereted őt vagy nem, egy korszaknak vége van.
3: Ugyanez lesz.
1: És egy nagyon nagy korszaknak.
3: Ugye szerintem ő se jön már.
1: Képzeld el, abban nem vagyok biztos.
3: Igen, hát mennyi ő? 39.
1: Én tennék még rá egyet, hogyha most behúzzák, vagy közel vannak, a csávó még 4 év múlva lesz úgy, hogy neki lehet, hogy nem az utolsó VB. Az nem biztos. 38 a csávó.
3: 38?
1: Ahogy mozog, meg ahogy focizik, szerintem még lehet, hogy neki van egy VB-je. De a Ronaldónak vége van nyilván, meg egy korszaknak is, úgyhogy...
2: Nagyon várom, hogy kijöjjenek a saját márkás termékei, és a valóság súlya.
3: Mit tudsz elképzelni Ronaldo felőlt a bármit? Hotele már van, azt
1: hotele láttam. Van, éttermei vannak, brutálsok vállalkozása van, márkája van, szponzorai vannak, tehát nyilván megvan. De azért ez akkor is egy ilyen lezárás, nem? Hogy így, hogy ahogy a nagyok visszavonulnak, ez egy megható pillanat, hát ha szereted, ha nem.
3: Tehát, hanem igen, pont ezt akartam mondani, de nem is
1: el kell ismerni.
3: Kifejezetten szimpatikus a csávó valakinek, de azért el kell ismerni.
2: Időben mentem mondjuk díjba, vagy korán, hát, vagy később.
1: Egy biológiai csoda a csávó egyébként.
3: Focistáknál azért, ha 40 fölött még itt vagyok az élvonalban, az még egy ilyet ismerünk, ugye Vozin.

0: kapuját, ennyi.
1: Igen, csak egy kapubális.
0: Oké, jó, hát az is egy fontos pozíció, azt láttuk a meccseiken.
1: Igen.
0: Vannak csapat a szegénynek, bocsánat.
1: Nincs csapata? Nincs,
0: meg kéne vegyük.
1: A, nincs most, nem tud hol védeni?
0: Igen, mert más valami másodosztályú csapatban van még pozíciója, talán nem tudom meddig, de ebben az évben az lejár, és utána szabad a csávó.
1: Egy kis Pest felcsút.
0: Szerintem...
1: Még április előtt még rá is lett volna.
0: Most már
1: lehet, hogy egy kicsit
0: nehezebben
1: gazdálkodják ki, de még április előtt azt mondtam volna, hogy kis Pest felcsút, Fradik még simán szóba jöhetett volna. Most már sajnos piaci alapon kell létezni ezeknek a csapatoknak, amit kicsit nehezebb lesz, de ez így ebben a formában. Az vicces, pedig hogy nagy sztár lehet. Hát 25.
0: Biztos lehetsz benne, hogy lecsapnak rá. Bár ugye a 40 év azért ott már olyan nagyra megint csak nem tudsz tervezni, hogy akkor most hány évre veszed meg, hány évre igazolod le a csávót, de most ennek a szerződésének vége.
1: Rá most más vár. Rá most az vár, hogy az 500 000 követőjéből lett 27 millió követő, visszajelölt 4300 szupermodellt és Victoria's Secret modellt és Choice-it. Neki most fontosabb dolgai lesznek a VB után. Egy másodosztályú portugál csapatból megérkezett, és lett 27 millió követője, szerintem el lesz. Úgyhogy nem biztos, hogy a védés lesz a legnagyobb feladata.
0: Olyanokat nyomott le, pont most olvastam a listát, mint Tom Brady, akire azt gondolnád, hogy gyerekek, hát ott azért...
1: Ja, brutál.
0: Ezzel a 27 millió.
1: És a világ legjobb kapusainak negyed annyi követője nincs, mint neki. Tehát az egész sztori nagyon király, hogy jött egy ember, és 27 millió követője a Neuernak, aki azért egy jó sokkal jobb kapus van, 8 millió vagy 10 millió a német kapusnak, meg nagyászoknak van 12.
0: Meg 27, meg vagyunk.
1: 27 tovább. Millió követő.
0: Nagyon nagy. Jó, az egyik legjobb sztori.
1: Nagyon jó sztori, igen.
2: De ti követitek például?
1: Én nagyon nem követek így senkit.
2: Mert most már meg kell néznünk, hogy milyen tartalmakat gyárt ehhez a nagyszerű követőbázishoz.
1: Én ránéztem, utoljára a csapatáról fotózott, előtte magáról egy kapus képet tett ki, tehát hogy igazából semmi,
2: no big deal.
1: Csak nagyon jókat védett, meg nagyon nagy csapatok ellen védett, és nagyon megszerették, és elkezdték követni. Tehát, hogy nem is a képei vagy a figura miatt. Jó fazon, de semmi excelt nem posztol. Tehát, hogy így eddig azért nem volt annyira érdekes, igen.
2: Izgalmak.
1: Azt mondja, hogy Jamal a spanyolok szerde 19 éves lesz, pár nap múlva Ronaldo meg 41.
0: Az pont a tegnapi meccsen hangzott el a kommentátortól, hogy a Ronaldo már akkor élvonalban focizott, amikor a csávó meg se született.
1: Az milyen?
0: Az milyen? Az mekkora?
1: Az milyen durva. Igen. Na, azt mondja, hogy SMS-eket olvassak, vagy mit csináljak?
0: Nézzél, vagy zene, vagy ilyenek.
2: Beszélgessünk, igen. Beszélgessünk, legyen egy ilyen őszinte percek, Balázs. Azt hiszem, most van benned hajlandósága.
1: Nem ér húzgálni az.
2: Nem érzitek azt, hogy most jó a flow-ja ennek a reggelnek, hogy na Balázs, ide figyelj.
1: Na, akkor most hadd mondjam el a véleményt. De az kell a topik. Mondjátok a tényleg. Na, ide figyeltek.
2: Jó.
1: Na, akkor hadd mondjam el a véleményt erről vagy arról.
2: Balázs, azt szeretném kérdezni.
1: Tegnap este volt egy kis baráti italozás. Erre gondolsz, hogy...
2: Erre gondolok, hogy...
1: Másnap mindig nagyon őszinte vagyok.
2: Balázs most úgy néz ki, mint aki gyónni volt. Egészen pontosan, konkrétan ám egy kis írt szemek, gyűrötting, nagyon tetszik.
1: Igen, nátás hang,
2: és utána a dokkon aludtál, hogy kell ilyenkor?
1: Nem, elaludtam a pergol alatt, hogy szokott lenni, és fölébredtem arra, hogy nagyon fázom, és nyomorúságosan
0: valamit megpróbáltam.
1: Erőltetve a kulcsot az árba próbáltam bejutni, hogy bemenjek, és nagyon izgultam, hogyha be van zárva az ajtó belülről, akkor kint ragadok, ahol egy törölközővel takaroztam.
0: Halló, beenged valaki? Gyerekek!
1: És arra keltem,
2: édesapátok beszél.
1: Arra keltem félig, hogy nagyon fázom. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon hideg van. És akkor ez így bennetek kellő hatását.
0: Amikor fekszel ezen a pamlagon, először a háttámlát próbáld magadra húzni, az ja. Semmit nem
1: vélem. Semmit. Találsz akkor egy ilyen félig vizes törölközőt, amit a gyerek otthagyott, azért betakarózol, a lábadat kicsit veri az öntöző, és rájössz, hogy ez most nem biztos, hogy annyira jó, be kéne menni, még van egy órám, legalább melegbe aludjak. De bejutottam, de egy óra múlva kelni kellett.
2: Ugye folyékony téli kabátot kellett.
0: Azt bevette előtte, azokat bevette, csak
2: az érdekel engem, hogy ilyenkor például a túlélési készség, hogy hogyan működik, hogy nem próbáltad bekenni magad disznózsírra, hogy valami ott lett a grillnek az alján, tudod, én iszi, hogy...
1: Mindent körbenézek, hogy mi az, ami magamra húzható, de csak fürdőnadrágok, meg bukoszsakok voltak, mondom, ezzel nem tudok betakarózni, mondom, akkor jött a vizes törölköző.
0: Sokat segít.
1: Aztán beverekedtem magam a házba. Elpusztál
2: volna csak a Balaton szélég, ott ugye az iszap, azon megrakod magad, mert az már jó meleg ilyenkor, és akkor, na, most még szép is lennél.
1: Igen. hogy egy jó fürdő, igen.
0: És az viszont egy óra alatt keményre száradt volna, és ott fekszik.
2: Az csodálatos, az mindig csodálatos.
1: Ez milyen nyomorúságos, hogy hajnali 4-kor elindult fürdeni, és belefulladt a Balatonba. Az milyen hülye halál. Egyik halál se jó, nem? Hogy így érne véget. Egy nagyon szép élet. Hogy
2: szerintem...
1: 4-kor megvilágosodott fürden indult, egy nádasban találták meg 2 nappal később.
2: Az vagy a halálunk, szerintem az életünkre reflektált, tehát hogy te biztos nem tudnád csendben meghalni. Tehát, hogy neked van olyasmi kéne, hogy itt még sokáig sziszegnek rád így a horgászok, hogy ussolj már, ussolj valami, nem? Tehát, hogy így...
1: Valahogy úgy, igen, igen, akkor igen, már ki kell lépni, akkor így kell. Így kell kilépni, igen. Madár volt, kérdezi valaki, nem, madár nem szállt. Madár nem szállt.
0: Kérdezik, hogy egy kóbormacska nyalta-e a zacsit.
1: A macska van a kertben, egy kóbormacska, de nem barátkozott. Nem barátkozott.
2: Úgy, abból kellett volna takarót csinálni magadnak, a kóbormacskából.
1: Igen, van az a fázás, amire azt gondolod, hogy ha forgolódsz, akkor talán nem talál meg a hideg. Na ez volt. Talán oldalra fordulok, majd nem fázom
2: nem,
1: annyira.
2: Ezeken
1: nem jó megoldások fekülni. Ilyenkor.
2: Belső szervekre kell feküdni, akkor hasra kell feküdni, hogy behúzni magad alá, a kezedet a lábadat.
1: Igen, ez volt. Magzatpóz.
2: És a macska, tudod, amikor ilyen veknire fekszi magát, úgy kell mindent magad alá tenni.
1: Igen, de aztán állisten bejutottam. Azért az ott úgy jól tud esni. Na
2: az
1: mindegy,
2: az a legjobb,
1: volt.
2: A lefolyás a legjobb, hogy délutánra nagyon bűntudatod lesz minden miatt. Arra is, ami miatt nem, tehát minden miatt, ami történik, tudod, hogy így.
0: Nem kellett volna ennyit. Ugye így kezdődik a bűntudat.
2: Igen, mert olyan furcsán érzem magam, nem szoktam magam így érezni. Mi lehet az oka?
1: Nincs bűntudat, már nem szabad bűntudatot csinálni.
2: Nincs másnapos bűntudatod?
1: Vagy azt kell csinálni, hogy akkor időbe lefekszel, de jól érzed magad, és másnap még beválasz egy bűntudatot, nem szabad. Elindul, de azt mondod, nem, akkor már nincs bűntudat. Ha ez így történt, akkor
0: már
1: nem büntetem magam, hogy most másnap, igen, fáradtabb vagyok, lehet, hogy ez is kimarad, de nincs bűntudat.
2: De nem amiatt van bűntudat, hogy itt megcsinál. Igen. Az olyan bűntudatod, amit csináltál, meg amit mondtál, nektek nem csinál, hogy itt túlbeszéled magad, hogy ittál valamennyit, és akkor így elengeded magad, és amiatt van, hogy így nagyon elengedted magad.
0: Akkor nem ittál eleget, mert emlékszel arra, hogy mit mondtál.
2: Azt mondod?
0: Igen, azt mondod, ez a módszer. Hogy amikor érzed, hogy itt már lehet, hogy ezt nem kéne, akkor még italok, és nem emlékszel semmire.
2: Én onnan tudom, hogy mekkora volt az este, hogy hány nem fogadott híváson van reggel. Azt lehet tudni. Akkor megjövett ki, jaj.
1: Neki is mondtam valamit.
2: Az őszintes igórája.
1: Igen. Ja, hát olyan azért az úgy megtud ilyenkor
2: egy kicsit. Ezen vezekelni, a falfestés projektet úgy kezdtük el, hogy falanként haladunk, hogy a gyerek meg tudja festeni, mire a nagyobb tétű dolgokat fogjuk festeni.
0: Hát ő szépen menjen.
2: Igen. És az van, hogy a gyereknek hasonló figyelem igénye, vagy hát a figyelem képessége a Balázséva vetekszik, ugye? Tehát, hogy kb. Ugyanazt tudják, hogy így Igen, persze.
0: Hogyne,
2: igen. Úgyhogy most az van, hogy kíváncsiak hány falig fogunk eljutni, miközben félbe hagyjuk az egészet. Tehát, hogy az szinte biztos.
0: Most mennyinél vagytok? Egyet már elkezdtek, kettő kész van.
2: Két fal.
0: Nem rossz, hát lehet
2: fal,
0: még abból valami.
2: 14 már. Maximum.
0: Ez azért jó, mert ha utána kihívsz egy festőt, csak drágábbé fogja elvállalni, hiszen már 3-at összemázoltatok.
2: De miért vállalja a drága?
0: Hát mert azt is újra kell festeni.
2: Még maszkoló szalagot is használtam.
0: Nézd már, milyen profi, maszkoló szalag.
2: Elmentem tegnap egy ilyen üzletházba, és ebből lehetne egy versenyt csinálni, hogy bemész egy ilyen aktikerbe, és, vagy valahova, és hogy hogyan tudnak téged úgy ignorálni, hogy csak ketten vagytok a szinten. Nem? Tehát, hogy a Pali, érted, ott állunk, egy sor festék között, ott állunk, ő meg én, elnézést, ne haragudjon, elnézést, és mint hogyha köztük lenne egy ilyen energiafal, és így megy el, mint hogyha nem hallotta volna, hogy hozzászólnak, tudod. És ugye ez 3-szor megcsinálod, és mondom, jó, tudod mit? Akkor egyedül fog bevásárolni, testvérem. Egyedül fog bevásárolni. Te meg szégyelheted magad. De hogy
1: de akkor hallja, és nem fordul oda, vagy már kiszűri, és nem láthatatlanná válik, és nem hallja. Mert tényleg van egy-két ilyen eladó.
0: Mert nem, ugye, nem az ő feladata.
1: De igen, tényleg. De ott hagy, és direkt hagyott egy kicsit.
2: Igen, de ráadásul, hogy úgy vannak el azt, hogy minden szakterülete legyen egy ember
1: igen.
2: Ő, tehát az, hogy ő tudjon téged ignorálni, az egy nagy dolog. Utána visszajött egy ilyen, ami felemeli őket, mi annak a neve? Egy
0: targonca.
2: Egy targoncával, és felemelt magát pont 4 méterre, hogy ne tudja szintén meghaladni.
0: Itt egetté alulról. Jaló!
2: Nem, azon gondolkodtam, hogy megnyom ezt a gombot, vagy elfordítom a kulcsot benne, akkor mi fog történni?
0: Pont lehet, hogy ő csak egy ilyen pakolócsávó volt.
2: Nem pakolócsávó. Rá volt írva a pólóra, hogy szívesen segítek.
1: De nem lehet, hogy csak mörcsös pólóban volt.
0: Mit hazudsz?
1: De nem lehet,
0: legalább ne hazudj az a
1: pólóban. Nem lehet, hogy idősebb otthonában jött.
2: Hazudsz!
1: Nem, ezt csak a póló ajándékba kaptam. Én is egy vásárló vagyok.
2: És van ilyen kis nadrágjuk is ilyen, hogy ők ilyen munkás nadrágban vannak, és szívesen segítenek. Na mindegy, úgyhogy nem, ezen kívül rajta kívül pedig 9 darab diákmunkás lézengett a helyszínen, akiknek látszott, hogy egyetlen feladata van, hogy ma semmit ne csináljanak. Nagyon aranyosak voltak. Amúgy és meg a járásuk is ilyen vicces járásuk volt, mert ott belefért még az energiájukba, hogy még így. Hogy ilyen rajzfilm karakterek maradjanak.
1: És végül nem jött akkor, tehát nem segített.
2: Nem, persze nem segített.
1: Persze, hogy nem.
2: Mindegy, de majd visszamegyek és újra próbálkozom.
0: Nem, hogy menjél vissza, és mondd meg, hogy most már nem kell lesz. Megoldottam magam.
2: Igen, de egy nem vettem.
1: Ma menj oda és olvasd be neki ma.
2: Nem vettem glettet. És azt akartam venni, azt akartam megkérdezni, hogy van-e olyan glett, amely be van keverve? Vagy nekem kell mindenki...
0: Amit csak föl kell vinni.
2: Igen.
0: Van.
2: Van olyan? Van kézgrátnak. Akkor te vagy az én emberem, Feri. Akkor te gyere
0: velem. Elárultam magam. Na, kéne még.
2: Szívesen segítesz, Feri?
0: Nagyon. Meg is csináljuk.
2: Na, mert hogy én is arra gondolom, ez milyen jó ötlet, hogy lehetne ilyen szendvicsig láttam, csak így kinyitod, és akkor cső.
0: És csak kenyed.
2: Igen, de akkor van.
0: Van.
2: Na,
1: azt hiszem, az egyik nagy áruház, most nem akarom bántani őket, tényleg ilyen. Megvan a szemkontaktus egy eladóval, elindulsz felé a kérdéseddel, és menekül előled.
2: Ugye?
1: És soha nem vagy annyira elveszett, mint amikor ott állsz, és nem szól hozzád senki. És meg kell találod a hosszabbítót jobbra alul a harmadik sorba, amihez van egy égő, és ott állsz, és nincs piros polós. És nem jön oda, és elkerül.
2: És sosem jobban megvisel, mint egy szexuális ajánlatot utasítanának vissza. Jobb? Mert hogy a legnagyobb ártatlansággal állok ott, a pénztárcámmal itt akarom hagyni nálatok az összes pénzemet.
1: Csak
2: mondd meg, hogy melyiket vegyem le
0: a polcra. Most menjél vissza ma, és kezdj el üvöltözni a sorok között. Segítség!
2: Nem, de volt egy fasz, aki nálam is nyomorultabb volt, ő azt csinálta, hogy kereste, tudjátok, a legrövidebb sort a fizetésnél. És akkor ugye az vagy, meg mindig felméret, hogy menjen az előzőnek a kocsijába, és mondja, ez sok, ez béna, az izé, és előlem kijött, átment a másikhoz, az bezárták előtte, és mire vissza, már csak mögém tudott beállni, és én magam elé elgethettem volna, de úgy voltam vele, hogy engem is megbántottak.
1: Ezért nem is sehol.
2: Úgyhogy most én is megbántalak téged. Na mindegy, nagyon igénybevevős ez a dolog.
1: Mi történik, hogy 6 óra 32 perckor még tudunk mikrofonba beszélni? Két dolgot jelentett, Jules meghalt. Kirúgtak minket, és már nem vagyunk adásban, csak nem merték megmondani. Elfogyott a szponzor, vagy nem tudjuk, de már lekapcsolták az egész frekvenciát, és már minket is lapátra tettek.
2: Melyik a legjobb szenárió?
1: Halló!
0: Írjatok, halljátok!
1: Adásban vagyunk még? Valamit csináljatok? Ez tud létezni? Melyik a legjobb szenárió? Szerintem az lenne a legjobb, hogy már kirúgtak, de nem merik megmondani. De már le vagyunk kapcsolva, de mi mind még egy hónapja bejárunk.
0: És még utalnak hosszú ideig.
2: Megmagyarázni, hogy hova lett a kulcsom különben, ez megmagyarázná, mert akkor ez már a része ennek a eliminációs folyamatnak.
1: Igen. De gyerekek, Zsül ébren van, úgyhogy jó, hát akkor eddig tudtunk menni. Elmegyünk, jelentkezzetek játékra, meg mindenfélére.
2: Ez amikor azt mondod, hogy jelentkezzetek, mindig olyan, mintha egy űrállomáson lennénk, hárman, és akkor így...
1: Akkor írjatok, vagy aludjatok, vagy csináljátok, amit akartok. Valaki jelentkezzen, jövünk mindjárt fél hét múlt, pontosan 3 perccel.
3: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 1-en.
1: Budapesten is írtják a szúnyogokat, egyeztetnek az egészségügy jövőjéről. Véget ért a portugál VB álom, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Egyre több a szúnyog, kezdődik a kémiai gyérítés. A katasztrófa védelmi közlemény szerint 2 budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Most is a késő esti és éjszakai órákban permeteznek majd. Szakmai kerekasztalon egyeztetnek az egészségügy jövőjéről, erről a tárca vezető írt közösségi oldalán. Hegedű Zsolt jelezte, ágazati szereplőkkel egyeztetve újítanák meg az egészségügyet. Az első kerekasztalt már megtartották, a gyógyszerügyet és a klinikai vizsgálatokat, az ellátási láncot, valamint például a gyógyászati segédeszközök területét is áttekintették. Idén nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei a Balaton déli partján. 7 település 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese azt mondta, a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik.
2: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy elsősegélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, még ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
1: Véget ért a portugál álom, nem lesz világbajnok a csapat. Óriási küzdelem után tegnap a spanyolok legjobbjaitól kaptak ki a világbajnokságon. A meccs végén döntötte el a játékot, egyetlen gól, a spanyolok így a legjobb 8 között folytathatják. A portugálok számára különösen fájdalmas volt a vereség, a mérkőzés ugyanis Cristiano Ronaldo utolsó szereplése volt világbajnokságon. Újabb hőhullám érte el Franciaországot, a történelmi kánikula után mindössze néhány nappal a hőmérséklet a déli tájakon ismét a 40 fokot közelítette meg. A forróság észak felé terjed, a következő napokban így másutt is fokozódhat a hőség. A forróság az előrejelzések szerint országszerte július közepéig tarthat. Ez idén már a 3. nagyobb hőhullám Franciaországban. Ma délután is 30-32 fokban bízhatunk, de több helyen meglephet minket egy-egy zápor. Holnap egy hideg front érkezik majd, főként északon észak-keleten eshet. Csütörtökre sok napsütést mondanak, egy-egy zápor csak elvétve fordulhat elő.
0: Közlekedési hírek.
1: Az út informálja, hogy az M3-ason Mogyoródnál a Vásárosnamény felé tartókat a 20-as és 26-os kilométerek között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjába tereli.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 10-ig a Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz, 2 perc múlva. Jó reggelt kívánom mindenkinek, időjárás kért a Zsül.
2: Hát állítólag lesz ma.
1: Nagyon szépen köszönjük.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Köszönjük, szerelem.
1: Köszönjük szépen. Eszterre nagyon szépen meg lehet csütörtökön, vigyázz nálam nagyanyámra a Sándor palota előtt. Mama vért ivott és pusztítani akar. Köszönöm előre is.
4: Ez a gyásznak a negyedik fázisa, amikor jön a gyilok.
2: Nincs vele sok baj. A mamával
4: egyébként.
1: Mama beindult.
4: Nagyon értékelem. Látod, milyen jó paszban van a nagymamádom, hogyha még van benne ilyen harciked. Ez kell. Látjátok, nem mentünk a frontra. Mit csinálnak akkor?
2: Majd ő arcon.
4: Csinálnak frontot, így van.
1: Igen. Nehéz időszakon vagyok túl, hónapok után nem vettem jó ízűt, mint Meister Barkács áruházi vásárlásán. A szempilla spirált alig tudtam feltekerni, úgy rögtem. Nagyon köszönöm nektek.
4: Köszönjük szépen. Volt a léc, de köszönöm szépen. Szerintem nekem a kisültetek.
1: Ez jó volt. Jól van, gyerekek. Kivel játszik a játékosunk?
2: Akivel akar. Szerintem veled.
1: Nem. Ma játékszabadságon vagyok. Igen. A tengerpart, kávé, cigi, Balázsék, na hát ilyen egy tökéletes kedreggel, Szabika.
2: Milyen tengerpart? Hadd irigykedjünk.
1: Igen, azért az küld már elég, hogy milyen tengerparton vagy hol vagy. Legalább egy fotót Viberen, vagy valamit. Van-e idő eltolódás? Süt-e a nap? Hol vagy?
4: Na ez az. Szerintem ez bármit jelenthet. Lehet, hogy csak egy plakát előtt fekszel.
1: Ezt így nem hiszük el. Ez így kevés nekünk, igen. Itt van a játékosunk. Halló, jó reggel, Norbi.
5: Jó reggel, sziasztok!
1: Hello,
4: Norbi! De vitaminos a hangod, Norbi, te jó ég!
5: Most keltem fel!
2: Képzeld, de milyen, ha már rendesen felébred.
4: Felfoghatatlan. És kivel szeretné játszani, Norbi?
5: Rákóczi Ferivel szeretnék játszani.
4: Rákóczi Ferenc?
1: Jó, legyen, én nem kell hivatalosak. Rákóczi, nem tudtuk volna, de így most... Ja, hogy a Feri.
5: Hogy a Feri bácsi, ahogy hallom a szignálba. Feri bácsival.
1: Igen, mit kérdeztem?
4: Ferinek volt titkos második neve?
1: Nincs,
2: én nem kaptam semmi? Többet. Nincs, semmi.
4: Ezt is sajnálták tőled.
2: Nem, mert tudták, hogy ez elég.
4: Egy Rákóczi Ferenc mellé nem dukál más.
2: Nagyanyám volt egyébként, aki verte az asztalt, anyukám egy más nevet választott volna. Mondta, hogy ez a gyerek már pedig Ferenc lesz.
4: Hány generáció? Ez így.
2: Egy se. Apám István volt.
4: Csak akartak már végre sikeresek.
1: Szellemeskedtek itt. A történelemmel szellemeskedtek kicsit. Hát, ha nagyon tudod. Akkor Ferit választottad, Norbi, ez a lényeg.
5: Igen, Ferit választottam.
1: Jó, mivel foglalkozol? Mit csinálsz?
5: Megyek vízimentőzni hamarosan.
4: Úristen, figyelj már, nem a Balázs lakása környékén dolgozom, mert szüksége lenne rád.
2: Kéne menteni, már most.
1: Hol mentősködsz?
4: Én plusz bűzlak. Esténként.
1: Merre vagy, Norbi?
5: Csongrádon, a Köröstoromban. Vízimentőzök.
1: Ott még van víz.
2: Ott van, hát micsoda.
5: Nem sok van már sajnos, de...
1: Ott is, igen, ott is kevés van?
5: Hát sajnos kevés van, igen, egyre kevesebb.
4: De bele lehet fulladni, ha úgy van.
5: Bele lehet, igen, de fejes.
2: De amikor ilyen jó mentősök vannak, ők kiszednek.
4: Hát ez mindenféle
5: kép. Próbálunk vigyázni mindenkire.
4: És ilyenkor amúgy hányan vagytok? Hányan figyeljetek a körös torkolatot?
5: Többen vagyunk, ketten vagyunk általában műszakba beosztva.
4: Csak azért, hogy cigizik az mögött, akkor tudjam, hogy a lángosos mögött,
1: igen. Ez egy nehéz meló, mert hogy egy pillanatra nem figyelsz, baj van, mindig figyelned kell, de ki tud 10 órán keresztül mindig figyelni. De egyszer elnézel, egy perc alatt is történik
4: az
1: baj.
4: Az az elméletem, hogy van egy gyerek, egy 4-5 éves, aki csak azt nézi, hogy te mikor figyelsz.
1: Igen.
4: És abban például nem figyelsz, ő rögtön elmondják egy vízivárat az aljára, de várjál csak.
1: Igen, kiszúrja, mikor nem figyelsz, igen. Jó. Na, akkor indítjuk a játékot, jó? Essetek egymásnak. Okay. Mehetünk, kész vagy?
5: Kész vagyok.
1: 3-2-1, tessék.
2: Motorcsónakod van-e? És mered-e
5: használni? Van motorcsónakom, szoktam is használni.
2: De volt már olyan ügyed, amikor ki kellett menteni valakit?
5: Volt már, de volt segítségem is. Ketten mentünk, és ketten egymásnak segítettünk.
2: Jó, az a kis piros műanyag bizbaszotok van, mint David Hasselhoffnak?
5: A piros mellényünk? Van.
2: Az a műanyag bója, amit a kezükbe fognak, és akkor azzal rohannak
5: az
2: be.
5: Az is van, szoktam vinni magammal, a kezembe.
2: Jó, és piros fürdőnadrágod is van.
5: Hát, piros van.
2: És használod?
5: Sárga
2: hivatalos?
5: Piros, nadrág, sárga
2: póló. Van, jó láthatóság. És télen mi az Isten csinálsz?
5: Télen meg pszichiátrián dolgozok, ápoló vagyok.
2: Jó, de ügyes volt, jó volt.
4: Nagyon ügyes voltál. Mondjuk valamit tűnöd a pszichiátriáról.
1: Igen.
2: Jó, hogy hoztad rügetni.
1: Hoztad, de jó volt.
2: Norbi, jó volt.
1: Jó volt, Norbi.
4: Norbi, figyelj már, és a pszichiátrián van már ez az orsprézeket, a minos?
5: Nincsen
4: még. Látod, ezt kéne behoznunk, Balázs.
1: Az jó biznisz lenne. Van ilyen, nem is tudtam, van ilyen, hogy orsprébe adják.
4: Igen, és akkor nem kell tízni, hanem csak...
1: Ja, csak fújsz egy kettőt. Jöjjön ide, látom, el van dúlva az óra. Egy kis
4: kapit, egy orsprébe. Egy kicsit elszomorodott.
1: Igen.
5: Azt szerettem volna még mondani, hogy nagyon jó videókat, képeket rakott föl Feri az Instára, meg a történetben megnéztem, nagyon szép helyen jártatok.
2: Ja, a kis motoros túráról? Igen, igyekeztünk.
5: Nagyon profi.
2: Motorozol te is?
5: Nem motorozol, csak láttam, hogy...
2: De a motoros csónakkal.
1: Na jó, igen, tényleg szép.
2: Van egy külön ajándék.
1: Mutatjuk, várjál, Normi. Ezt hallgass meg, van egy ilyenet, figyelj.
3: Gratulálunk! Nyereményed egy 30 000 forint értékű vásárlási utalvány a Burger King jóvoltából.
5: Na. Nagyon szépen köszönöm, örülök neki, köszönöm szépen.
1: Küldjük akkor, jó?
5: Jó.
1: Oké, ciao, hello.
5: Sziasztok, hello.
1: Hello. Hogy felderült a hangja még jobban, amikor meghallott a Burger King utalványt, nem? Azt még jobb kedvület.
2: Hát fia, azt gondolom, hogy egyik szakmája se egy ilyen nagyon jó fizető szakma. Tehát nem. A pszichiátrián szakápolónak lenni se erős, meg gondolom, hogy így ilyen vízimentőket se fizetik túl.
4: Szerintek a pszichiátrián idegesek lesznek, a hallják, hogy csámcsok érzek a ilyen vapörön. Kihúzza a gyufát. Amúgy ez egy nagyon nagy hivatástudat a részéről.
2: Nagyon kemény.
1: Igen. De mind a kettő ilyen szép szolgálat, nem? Tehát, hogy így, ez mind a kettő kemény. Kemény, mert tök nagy felelősség, igen. Jól van, olyan hangosat átérzni, hogy játékvet nem hallottam, igen? Túl volt, tol van? Majd akkor vigyázunk.
4: És szerettétek, hogy Zsül máshogy néz ki?
1: Hát én megmondom őszintén, nem. De talán szerintem... azért van, mert most először nézek Zsűre ma reggel.
2: De mi lenni?
4: Csak egy köszönés. Ilyen Nikkáte fizurája van.
1: Ja.
4: Hogy ez most mi?
2: A gyűlő, nyaralásra gyűlő.
4: Te csajozol, Zsűr? Mi történik?
1: Igen. Valami megváltozott, igen. Nem, én a nyaralásodat láttam, ami képet, ahol nagyon hidegbe voltál. Azt tudtam, és az úgy meglepődtem, hogy ő megint hol van, hogy hideg van, és mindenki küldött valamilyen képet, és hogy te mit csinálsz? Három fokban valahol.
4: Volt.
1: Hegyte, tátrába voltál.
2: Botladozott a kövek között, majd megfagyott érte. Mindenki máshogy jön a nagy gyerekeket.
1: Megint hidegben valahol botladozik valami köveknél. Ez látszott a fotó.
2: Egyébként én ezzel most elkezdtem elgondolkodni, amit te mondtál, hogy nyáron minek megyünk melegbe, hiszen itt is meleg van. Hogyha már mész, akkor tényleg nem rossz ez a hegyek egyébként.
4: Én el akarok menni amúgy ilyen rendes, ilyen nagy ilyen jég szigetek közé, tudod, ahol így lehet menni ilyen beöltözve. Hogy így nagyon fázál. Ahol befagy az oldjuk, hogy nyáron. Az milyen király?
2: Szerintem a Lacinak szólj őszívesen,
1: meg ilyen.
4: Soha nem állt rám Lászlót, még a gondolatban.
1: Rendelkezünk előreflexióval és önismerettel. Tehát azért én látlak téged, hogy egy hatalmas alpilacsizmában, hatalmas kabátban, Laci mellett, ez milyen jó, oda-arra, még arra a jéghágóra, másszunk föl egy kicsit. Nagyon bentek ott, Laci baktat utánad.
4: Nem, mindig egy jégtörő hajónak az órába fogok állni, a zsebeim tele lesznek majd szardiniákkal, és majd csak gyere! És a különböző testalkatú ilyen jeges vizek lakóit fogom
2: vetetni. El tudnak képzelni így, hogy ezt te mennyire szeretnéd.
4: Én nem bírom a hideget, sokkal jobban, mint az átlag, ugye? És ennél fogva én nem aggódnék emiatt, hogy rosszul érzem.
2: Hát nem tudom azért.
4: Mi?
2: Na, azért hogy jégtáblán mászkálni...
1: Én valahogy én se így ismertelek meg, hogy ott expedicionálod magad egy jégtáblán, egy csákóval. Laci azon meg azt mondja, inkább erre menjünk.
2: Igen. Nézd, jeges medvé, gyere!
1: Mit csinálunk itt? Menjünk már innen, megfagyok.
4: Én azt nézem, azt látnám, hogy a Laci próbálja meggyűjteni a cigijét. Tudod, egy ilyen jeges fuvallatban. Tudod, egy
1: ilyen közös hóangyal csinált.
4: Ez így nagyon helyes. Nagyon helyes.
1: Igen. Ez volt ez a márka, hogy Alpina, vagy ezt most halucinálom? Volt ilyen csizma, nem?
2: Ez a mai napig is van.
1: Ez egy létező márka volt.
2: Ez volt az, aki nagyon menő gyerek volt. Tudod, a kivehető
1: béléses volt.
2: És akkor külön kivetted a bélést, föltetted a radiátorra
1: megszállt, igen.
2: És reggel annál nagyobb boldogság, hogy a meleg csizmába dugod be a lábad. Oh.
4: Figyelj,
2: vízálló volt, nem ázott át a hóban.
1: Hát láttad más gyerek lábán.
2: Hát igen, igen, tehát, hogy nem jutott, de mi izével újság
1: szandába mentünk decemberben, és érted. És irigykedtél a pisnike csizmájára. Te még akkor is szandába voltál.
4: Tedd a szívedre a kezed, Feri, hogy egy kicsit hanyarítasz. Nem úgy nézze ki, mint egy eszkimó?
2: De, igen.
4: Ezt tudjátok, az eszkimók ugye úgy puszilkodnak, hogy összedörzsöljük az orrukat. És ez mennyire gusztustalan, mert ez a kándantaknyosak is van.
2: És azt te tudod, hogyha egy eszkimó családhoz vendég érkezik férfi, akkor a férj az felajánlja a feleségét?
4: Ez nálunk is így van. Csak nagyon kevesen pedig elfogadni.
1: És azt mondta, hogy 16 éve nem fürödtek, és egy fókabőrben vannak becsomagolva, és 30 éve nem látod vizet a testük, és ha nem élsz a lehetőséggel, akkor az urad nagyon megsértődik, hogy megbántottad az eszkimó családot.
4: Amúgy kíváncsi lennék, hogy amúgy milyen a flórájuk, mert lehet, hogy nincsenek semmi baja.
1: Nem? Én szerintem egy idő után hozzászoksz, hogy a hajad is, ha nem mosod, nem berasztásodik, de egy idő után öntisztul. Tehát, hogy egy ilyen eszkimónint kicsomagolni a bőrből azért nem lehet könyv, de valószínűleg ők ebben megoldják.
4: Mi van ezt találva? Az biztos, hogy nem borotválkoznak, vagy ilyesmit. Nem, tehát, azt el tudom képzelni, hogy ez nincsen. Igen. De például volt ilyen kísérlet az egyetemen, hogy az a nyúlnak, hogyha ilyen hideg helyen tartották, és egy részén leborotválták a szőrt, oda a más színű szőr nőtt vissza, tehát mondjuk fekete, hogy jobban tudja gyűjteni a napot, mert hogy az fázott azon a részen. Tehát az emberek is tudják ezt, tudod, hogy a csinálsz magadnak egy bikini gyantát eszkimóként.
2: Egy
4: ilyen fókabunda, egy ilyen zsírrétege.
1: Ez azt jelenti, hogy kopaszra borotválom a fejem, akkor vörös hajam lenne.
4: Nem, ennek semmi köze de köszönjük, hogy hozzászóltál. Ez jó ötlet.
2: Kapaszkodik szegény, adjad már.
1: Mit csináltam? Ezt tehát, hogy hallottam félfüllel, csak valamit, mert nem tetsz. Valami nem állt össze, levágottam a hajam kopaszra, és várom, hogy vörös színű hajam legyen.
4: Én azt várom, hogy legyen rasztád amúgy.
1: Hát lassan ott tartok.
4: De én azt nagyon szeretném. Hát nagyon egy ilyen füligérő rasztát, tudod? Mint régen volt így az ilyen
2: kúliók.
1: De most a motoros túrán elsütöttem a Hogyan legyek minden fotón teljesen előnytelen című kísérletemet, amit csak saját magam követtem, és a saját magam szórakoztatására néztem, és mindig megnéztem magam, és mondtam, hogy hát szép volt, Bali. Hogyan nézzél ki mindig nagyon szarul egy képen, ezt a túrán sikerült úgy hoznom, hogy 8 fotóból 7-en lütyőnek nézek ki.
2: Úgy.
1: 3-kor teljesen bolondnak, tehát hogy lehet, hogy itt lenne az ideje, hogy kopaszra vágassam majom.
4: Szóval itt az ideje. Írják a hallgatók, hogy ráadásul az eszkimók torok énekelnek.
2: Igen. Ó, te nem ismered az eszkimó torok éneket.
4: Nem tudtok erről?
1: Nem hallottál?
4: Nem, én iratkoztam
1: fel. Egy másodpercet.
4: Köszönöm. Tudtam, hogy megvolt egy
2: jó. Csak közben, amíg keresi, addig megmutatom neked azt a képet.
4: De fejtelen tudsz torokénekelni?
2: Dehogy nem. Mi mindketten jó torokénekesek vagyunk, amit a Duna torkolatánál készítettünk. Tehát mindenki boldogan mosolyog. Ott van Sebestyén Balázs.
1: A túra, hogyan legyek teljesen mindenképpen nagyon előnytelen. Egy idő után már sportot üztem belőle, és direkt hülye fejet vágtam, sikerült. Tehát, hogy azt gondolom, hogy hoztam.
4: Légy szíves, ne csapongjunk a torokének.
2: Ezt kezdtük el előbb, te jöttél be a torokénekkel. Most jön a
1: torokének. Igen,
4: igen.
1: Jó? A reakcióidőm egy kicsit lassabb, de mindjárt megtalálom. Jó? Adjál még egy kis időt.
4: Ne haragudj, de ebben nincs benne semmi torok. Ez
2: na tessék. Dehogy ne, figyelj.
1: Mutatom neked. Jó?
4: Megint az előzményeiből mutatsz? Hát nem hiszem el.
1: Mutatom.
4: De ez most egy duel?
1: Itt azt mondja, hogy fáradj be a kunyhomban.
4: Ez nekem egy hibusztak, ami ez az.
2: Ez az.
4: De ez konkrétan
1: ez. Ez kibújé.
4: Azért nehéz nem tudsz felnőni.
1: Érted, hogy
2: és ez egy gyerekdal.
4: Gondolj bele, anyád oda bele főzi a krumplis tésztát, és nem mehetsz be menni, mert nem tudod, hogy mit jelent a dal. Azt mondod, hogy ez komolyan.
1: Ez full.
4: Olvasztatok ezt a sámán nőt, akinek volt NK-s, ő is ilyen torok énekkel specialista.
1: Full. Na hát ezt tudtuk.
4: Milyen lehetett egy ilyen egy évnyitó?
1: Mi gyerekek?
4: Ami tetszik, hogy a nő diktál, és a férfi követte.
1: Igen, ez autentikus ének, ez kimőnek. Jövünk mindjárt 3 perc, 7 óra, itt vagyunk mindjárt, a hírek után.
6: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
3: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

legnépszerűbb rádiós műsorvezetője, teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai Sziget nagy réten. Már

0: legtöbb esély. DJ Otihoz az út már csak a rádió egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönség kedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
0: Lapozz rá a nyárra! Blik, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Újra bónuszhetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónuszhetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Kösd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
8: Rendelek.
7: És a mosókapszula is.
8: Rendelek.
7: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
8: Sejtettem, azt is rendelek.
7: És mikor lesz itt?
8: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
7: Akkor én meg figyelem a készletet.
8: Persze, ahogy eddig is. Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió Egyen.
1: Sürgősséggel tárgyalnak az alaptörvény módosításáról. A NATO csúcson találkozik Donald Trump a szíriai elnökkel. Újabb hőhullám érte el Franciaországot. Hunevákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Sürgősségi tárgyalással tűzi ma napi rendjére a parlament az új alaptörvény módosítást. Az a többi között kimondja, hogy a hatályba lépés utáni napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Emellett előírja a három ciklusos képviselői időkorlátot, valamint létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt is. Magyar Péter miniszterelnök ma a törökországi Ankarában tartott NATO csúcson vesz részt a külügy, valamint a honvédelmi miniszter társaságában. Donald Trump is ott lesz a NATO csúcs találkozón. A kétnapos ankarai eseményen az Egyesült Államok elnöke elsőként a török elnökkel egyeztet, majd Donald Trump a szíriai elnökkel is találkozik. Az amerikai elnök holnap személyesen tárgyal Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel is. Egyre fontosabb a tudatos vízhasználat a kiskertekben is, ebben segít a Nébik kertművelő programjának legújabb útmutatója. A tájékoztató anyag közérthető gyakorlati példákat mutat be, mondta Várszegi Gábor, a Nébik mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója.
2: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy azért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kisokos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődőknek a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeink.
1: Egyre több a szúnyog, kezdődik a kémiai gyérítés. A katasztrófavédelmi közlemény szerint két budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Most is a késő esti és éjszakai órákban permeteznek majd. Újabb hőhullám érte el Franciaországot. A történelmi kánikula után mindössze néhány nappal a hőmérséklet a déli tájakon ismét a 40 fokot közelítette meg. A forróság észak felé terjed, a következő napokban így másutt is fokozódhat a hőség. A forróság az előrejelzések szerint országszerte július közepéig tarthat. Ez idén már a harmadik nagyobb hőhullám Franciaországban. Ma délután is 30-32 fokban bízhatunk, de több helyen meglephet minket egy-egy zápor. Holnap egy hideg front érkezik majd, főként északon észak-keleten eshet. Csütörtökre sok napsütést mondanak, egy-egy zápor csak elvétve fordulhat elő.
0: Közlekedési hírek.
1: Az 1-es főúton Biatorbágynál az M1-eshez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél van érvényben útszűkület.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Feri! Ezt

0: folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 3:48 lesz pontosan. Egy perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mérényletet követtünk el ellened, mert leharcítottuk a fülesedet.
2: Olyan?
1: Rájöttük már, hogy olyan hangos a füleset, hogy én levettem az adás hangot, hogy ne halljuk a híreket, meg a promót, én levettem, de valahonnan még üvöltött, és kiderült, hogy a te fülesedből jön, ezért lehalkítottunk. Úgy ezért nem hallottad most az adást.
2: Semmi, meghaltunk, kész, vége.
1: Ilyen kis csinyeket csinálunk, hogy amíg te dohányzol, addig lehalkítjuk a fülesedet, igen. Ez úgy, nem volt, de rég hallottuk, Szabika küldte nekünk.
3: De nézzétek azt, hogy ennek a zenének tudod, így jót tenni egy új hangszerelés, hogy egy
2: egy torokének földolgozás.
3: Ahogy Lady Gaga például tud torok énekelni? Nem török, torok.
1: Torok énekelni? Hát igen. Egyébként adnám a dalt, ha énekelne valami torok hangom. Ezt már százszor meghallgattuk az abrakadabrát.
2: Hogy van az abrakadabrak a torok énekbe?
1: Jó? Jó? Akkor féltől meghirdetjük, a torok énekelve kell előadnod egy dalt, ha kitaláljuk, kapsz egy ajándékcsomagot című játékot. Jó? Így szól a történet.
3: Köszönöm,
1: ez, de dalt kell belőle csinálni. Jó?
2: Jó. Jó. De lehet bármilyen dalt.
1: Nekünk föl kell ismerni. De várj, ez egy lehetséges kihívás? Tehát ezt meg lehet csinálni, hogy torok énekelve.

0: magasat, az az alap, csak a... De hogy egy dallamot azért rátusz, csak ugyanígy kell.
1: Ugyanígy kell megcsinálni. Ugyanígy kell.
2: Igen. Olyan boldog vagyok, hogy a gyerekek már szabadságon vannak.
1: Gyerekek, az LMA-ban most nem érnek rá velünk foglalkozni, úgyhogy mi higgyetek el. Ez egy szabad világ lesz, most gyorsan használjuk ezt, csak amit akarunk. Ez lehet, hogy holnap már nem így van, csak
2: úgy
1: mondom.
2: Az LMA, hát most, hogy így az ablakon ereszkednek le ilyen kötélek hátsó gondot. miközben hallgatják a rádiót max hangerőt.
1: Igen. De lehet, hogy ott is csak egy ember volt, aki ránk volt állva, de most ott lecserélik a komplet LMA-t, akkor most egy szabad világ van.
2: De mit csinál például?
1: Hallgat bennünket, monitorozza az adásunkat.
2: Az a kérdésem, hogy az ember, aki ránk van hallgat, hogy ő amúgy egy törzs hallgatónak mondható? Tehát, hogy
0: szerintem igen, hát minden nap hallgat bennünket.
2: Ezt azért csinálj, mert szereti a műsort, vagy megszerette a műsort, vagy nem szereti a műsort, és úgy hallgatja? Mert akkor neki a büntetése benne van gyakorlatilag.
0: Ha nem szeret, és bennünket kell hallgatnia. Igen. De lehet, hogy az van, hogy ő csak várta a följelentést, mert ugye mindig van egy-egy témával kapcsolatos, és csak azt hallgatta újra.
1: Többféleképpen zajlik, tehát vagy egy hallgató, aki hallgat bennünket, felnyom az NMA-nál, ez a hivatalos verzió, és akkor ő kivizsgálják azt a hanganyagot. Ez a hivatalos, de ez senki nem hiszi el.
2: Jó,
1: a másik, hogy ki van adva, hogy nagyon sokszor meg kell bennünket büntetni, mert valakinek bökjük a csőrét, ezért nagyon sokszor megbüntetnek. Inkább eddig ez a verzió volt.
2: Szeretném
1: de adjuk a hivatalos.
2: Az NMH-nak dolgozó törzshallgatót, hogy torokhangon hívjon fel bennünket, és mondja el az érveit. Bármilyen fele.
1: Igen, hogy miért nyomja fel az adást?
2: Igen.
1: Ugye még mindig az van, hogy bejelentés alapján.
0: Na most de nincs ez a mennyiségű bejelentést? Láttál ilyen bejelentést?
1: Nem, soha nem látsz bejelentést, tehát valójában nincs bejelentés. Tehát ez igen, én vagyok a tégla, Kazi küldte nekünk. Ő a tégla. Szóval, hogy...
2: A fantás duci kicsit gyanús nekem, mióta itt van, azóta nem volt semmilyen büntetés.
0: Átállt. Ő volt az, de most már megszeretett bennünket, és hallgatóvá vált.
2: Na jó.
1: Igen. Na, mit akartál mondani?
0: Van egy csomó izgalmas hír a világban, gyerekek, hát itt focivébézünk, meg ilyenek, de hát mi, akik a fővárosban éljük napjaink bizonyos részét, ugye, hát új szabályzással állunk szembe, azt nem tudom, hogy hallottátok-e.
2: Mit szabályzunk?
0: Ugye, már elindult a parkolóórák megszüntetése.
1: Ja, ez a turistára gondoltam, de jöhet az is, jó? Ja, akkor kezdjük.
0: Igen?
1: Az,
0: turistás?
1: Bármelyik jöhet.
0: Mert egy óra múlva ugyanezt elmondom. Jó? Na, akkor egy turistáról fogunk most beszélgetni, akit a családja, egy brit foci szurkoló van szó, aki elindult Amerikába, egészen pontosan Bostonba, hogy ott a meccseket megnézze.
1: Fiatal, idős, azt tudjuk.
0: Egy idősödő, hát idős. Ilyen korombéli, tehát idősödő fiatal ember, vagy úriember elindult, és a családnak egy 10 nap után föltűnt, hogy nem jelentkezik.
1: Hogy nincs meg az ember.
0: Nincs meg
2: édes
0: az apám, ember.
2: Édesapám.
1: Nagyon megijedtem.
0: Azért gyerekek, az is, hogy 10 nap után jut eszedbe, hogy hol lehet a fater? Gyerekek, elment Bostonba, nincs. Nem tudták fölhívni, és nem posztolta az egyébként a közösségi médiát. Ő viszonylag aktív volt, oda se posztolt, és így 10 nap után elkezdték keresgélni a csávót, aki egyébként felszállt a repülőgépre, és megérkezett a B betűs városba, Boston helyett Barcelonába.
1: Ezek a teljesen felfoghatatlan történetek, hogy ez hogy tud megtörténni.
0: Tehát elindult Bostonba.
1: Nagy-Britániából.
0: Így van, aha. Így van, hogy ugye a csapat állnak, hát ugye az angoloknak szurkoljon, Barcelona árzogott átszállás volt, tehát odáig eljutott. Igen, ám, és a testvére elkezdte keresni 8-10 nap után, a Facebookon kiírták meg, hogy
1: nem egy aggódós család, nem szoronganak én nagyon, ugye, hogy azért 8-10 nap után már lehet, hogy elengedsz egy-két telefont. Nekik akkor tűnt föl.
0: Én úgy szoktam utazni, hogy ahogy odaérek valahova, akkor azért anyámat fölhívom, hogy mama, itt vagyunk, igen. Meg vagyunk.
2: Ez
0: meg
2: egészséges, hanem a feleségedet hívott fel, az anyádat.
0: Ugyanis a feleségem velem van, tudod?
2: Ja, igen. Ez a motoros túrákon, ugye?
0: Igen. És hát az történt, hogy lemerült a telefonja a csávónak. Na most mi jut eszedbe ilyenkor, amikor lemerül a telefonod?
1: Hát, hogy feltöltöd.
0: Oké, nincs igen. Nálad a töltőd.
1: Veszel egyet,
0: vagy...
2: Kölcsönkérsz,
1: igen. Igen. Tehát megoldod azért, ez nem egy nagy kihívás, hogy föltöltsd a telefonodat.
0: Oké, a csávó azt mondta, hogy hát erre neki tulajdonképpen nagy szüksége nincs az elkövetkezendő napokban, ezért nem töltötte föl a telefonját. Útlevele és pénze pedig volt...
1: Csak egy órára lehetnék ennyire szabad gondolkodású. Tehát pedig nem vagyok egy nagyon szorongó ember, de csak egy órára hadd legyek
0: ő. Itt jön a kérdés, hogy ugye miért nem ment tovább Bostonba, Barcelonából, ugyanis a repjegye a telefonján volt, digitális vonalkódos
1: repjegy. Igen, nincs repjegy se, és nincs telefon.
0: Nincs le van de nem töltött föl a telefonodat.
2: Szabadság.
0: Nem töltött föl a telefonodat, és mutatod be a Bostonba szóló, mert valószínűleg meccsjegye is volt egyébként.
1: Hát valószínűleg minden megvolt, igen.
0: Igen, szállással együtt, de mivel volt útlevele, meg volt pénze, ezért úgy gondolta, hogy Barcelona tulajdonképpen nem egy rossz hely, az

0: de szeretnék, mondom, de szeretnék, csak így, csak egy napig hagyd lehessek ő, ennyire szabad.
1: Figyelj, és azt jelte a csávó, hogy volt egy csomó szurkoló a városban, és ő mindig csapódott valakihez, akivel elment egy kocsmába, vettek izé italokat maguknak, és megnézték a meccseket a barcelonai kocsmákban, és eszébe nem jutott senkinek szólni, hogy mi van vele. De egy rohadt szót se.
0: És mennyi idő után került elő?
1: Hát azt hiszem, hogy 10. napra találták meg, úgy, hogy valaki fölismerte a csávót, miután a tesója elkezdett posztolni mindenhol, és akkor elkezdték keresni a hapsit.
0: Hogy keresik az embert?
1: Na de 8 napig a szállodában nem kérsz egy töltőt.
0: Én szerintem ez egy ilyen, valahol egy tudatos kicsekkolás. Igazából a csávóból a szabadságot irigylem nagyon. Tehát ez, hogy így tudsz kicsekkolni, és kimersz, és nem izgulsz, hogy izgulnak, érted? Hogy mit okozol a rokonoknak, hogy szoronganak, hogy elraboltak, hanem te ezt ennyire meg tudod csinálni, ez valójában
2: elmondom neked,
0: ez nagyon pszichopatának kell lenni, de valahol egy kicsit...
2: Ez egy nagyon old school srác volt. Ő szerintem úgy volt vele, hogy tudjátok, hogy elmentem, az a jövök majd. Nem?
0: Hát, igen. De azért csak valakinek csak szólsz.
2: Hát mennyit kell inni ahhoz, hogy ne tűnjön fel neked, hogy eltelt 10 nap?
1: Meg hogy ne érdekeljen, hogy ne akart föltölteni a telcsidet, ne akart semmit csinálni. Te tulajdonképpen jól érzed magad Barcelonában, kocsmára jársz, találkozol új emberekkel, cimborákat szerzel magadnak, megnézed a meccseket, és kész.
0: Mikor a szülőkkel nem jó a kapcsolat, nem vagytok napi kapcsolatban. Van a tesód, akivel lehet, hogy 2 hetente beszélsz. Tehát lehet egy élethelyzet, hogy 10 napra kicsekkolsz, de nagyon nehéz, mert valakinek azért csak feltűnik, hogy kicsekkoltál, vagy hogy nem vagy meg, nem? Tehát, hogy valaki azért el kell keresni 10 nap után. Ha nem talál meg, vagy nem keres, akkor meg olyan életed van. De nem tudom, hogy rossz-e ezért ebben a formában. Ez a fajta bátorság. Azt mondja, itt vagyok. Se telefonom, nem megyek sehol, lemerültem. Élem, ami itt van.
1: Nem aggódsz azért, hogy mit gondolnak a szeretteid? Hogy mondjuk, hogy a családja nem is volt, de hát van egy testvére, érted? Akinek hogy legalább annyira föltöltöm a telefont, hogy hello, bratyó, itt vagyok Barcelona, de ma minden oké, majd megyek.
0: Igen, hogy meg vagyok, vagy élek.
1: Igen, hogy nem szóltál volna.
0: Még az is durva, hogy elindul, és Barcelonában megtalálják közösségi posztok alapján. Itt bulizik velünk, érted?
2: Hát, ha láttad a képet róla, hogy néz ki, szerintem azért...
0: Muti, zsülted be, vagy keresd meg, néz ki?
2: Jó, ez a spanyol szabadság, de szerintem van egy felső határ ennek,
0: mert hogy ez már egy kicsit erős. És 10 napig bulizott, jól érezte magát, lemaradt a VB-ről.
1: Megnézte az összes meccset tévében, tehát televízióban megnézte, helyi kocsmákba járt, barcelonai kocsmákba járt, talált magának szurkolótársakat, és ennyi, és tök jó érezte magát.
0: Vagy kicsit úgy hangzik, hogy lehet, hogy a csávó soha nem volt külföldön, elragadta az első város, teljesen lefűzött, és azt mondta, hogy mindegy, hova indultam, jó ez itt nekem. Tehát, hogy valami ferdülés van az emberben azért, nem? Tehát nem egy teljesen természetes történet. Még ha be is rúgsz, és 3 napig részeg vagy, és így után elkezdesz azért így visszailleszkedni a saját életedbe.
2: Nem lett az, hogy egyszerűen csak elege volt az otthoniakból?
0: De, kicsekkolt.
2: Hogy azt mondta, hogy állandóan szívjátok a vérem, meg nézsek oda.
0: Geri Hivity hívják. Geri Hivity, ez a neve. Igen, jól néz ki a csávó.
1: Tök boldog.
0: Egy 50-es, bajszos, hát 55-ös.
2: Úgy néz ki, mint Gulyás Gergely.
0: De igen, egy kormányi fótán.
2: Gulyás Gergely, mondjuk 15 év múlva.
0: Igen, 15 év múlva kicsit megrogyva. Igen, ellenzékben. Szóval én bírom az embert egyébként. Van egy fotó róla, bajszos, rövidújú pólóban támaszkodik egy pultnál. Nem tudjuk a kép maga mikori, de ugye itt már posztol a nővére, hogy igen, hát ő keresi a testvérét.
2: Ezt rájuk meg, hogy a háttérben meghúzódó Aperol szárról beszéljük.
0: Igen, háttérben kis idősödő férfiak szintén nagyon isznak. Tehát így néz ki az ember. De van a tekintetében valami, igen, 60 vagyok, valószínűleg már fölnevet két gyereket, a családja már nem izgul ért, és azt mondja, igen, kicsekkolhatok.
2: Jóló, ez egy
0: igen, jóló. Jóló, megtehetem, kicsekkolhatok. Igen, én boltban nem tudok elmenni 2 hívás nélkül.
2: Ez konkrétan.
0: Tegnapi nőből kiindulva tuti, ő a Hisense játék győztese.
2: Amúgy tényleg lehet, hogy amúgy hány, erről kéne csinálni kutatást, hogy akik elindultak amúgy megnézni ezeket a foci meccseket, hogy velük mi történhetett még? Tehát hány jutottak el a valós helyszínre?
0: Hogy milyen sztorik lehetnek itt a VB-n, gondold el, itt hány történet lenne? Nektek mikor tűnne föl, hogy eltüntetek, tessék? Ki mennyi időre tudna úgy kicsekkolni, hogy valójában mennyi, az 1 perctől a 10 óráig időintervallumban tippelek, kinek mikor, mikor kezdene el kikeresni, tessék. Mennyi időtök lenne? Őszintén, hogy még szabadok vagy.
1: A gyerekeim felől nagy érdeklődés már nincs, abban az esetben, ha van pénz a kártyájuk.
0: Oké, van pénz, ők mondjuk nem csörögnek rá.
1: Ők nem, ők úgy este fele szoktak érdeklődni, mikor
0: itt van egy órát tudok neked adni eddig, tehát még 1 órára vagy csak szabad. Anyád szokott a naponta hívni.
1: Nem. Nem, a mama, hála Istennek. Várjál, ha kiváltottam a gyógyszereit, hogy ott havi gyógyszer. ha megvettem a cigi gyógyszert neki, akkor tökre el van hetekig. Akkor nem is érdeklem. Jó?
0: Teljesen reálisan. Béka, mikor lenne először úgy feszült, hogy 10 órakor még hallott adásba, de nem vagy meg, és rácsörögne? Mi az első jelentkezési pont?
1: 10 óra 5 perc.
0: 10 óra 5 perckor te hívod.
1: Szarba vagyok.
0: Tehát van 5 perc.
1: Van egy jó 5 perc.
0: Mennyi időd van? 10 órakor kicsakolsz adásból.
2: Gyerek vagy a férjem.
0: Aki először rácsörög, mennyi időd van?
2: Ha a gyereknek lenne telefonja, akkor szerintem egy ilyen 7,5 perc. Lenne, hogy egyen nincs neki, úgyhogy távol volt tartva, de így is szoktam kapni hangüzeneteket. Nem mutatok egyet, amit az apjára telefonja szokott.
1: Jó, a gyereknek
0: nincs
1: párt,
0: igen. Márod?
1: Igen.
0: Jó,
1: Péter?
2: Szerintem Péternek egy ilyen 2 óra után ideális lenne, 2 óra.
1: De csak azért, mert nem jelentkezel.
2: Igen, mert ugye napközben pötyögtök egymásnak.
0: Aha, tehát nagyjából van 2 órád, amíg szabad vagy.
2: 2 óra, tehát hogy ez elmond arról sokat, hogy például milyen szeretőt tudnék tartani magadnak. Mert...
1: Gyorsat.
0: Van 2 órád, amíg szabad vagy.
2: De benne kell legyen az utazás is rá.
0: Van egy 2 órán. Zsül, mennyi időd van? Tehát onnantól kezdve, hogy 10-kor itt leteszed a lantot, estig?
1: Persze. Ha nem jelentkezel egész nap, akkor nem
0: sörök egész nap. Mennyi időd van? Egész napig meg vagy?
3: Ez este kiderülne az, hogy büdös van, mert nem pakolta be a mosogatógépet, akkor kiderülne.
0: De nincs napközben egy holva.
3: Nincs.
2: Nézd, már nem jött haza a mosogatógépet.
0: Ott a nézetek. Ki a legszabadabb ember itt a stúdióban? Tehát estig azt csinálsz, amit akarsz.
2: De ez azért van, mert Zsült alapból szerintem így ismerte meg az asszony, hogy ott néha lejött a helyről, ha megettek valami.
3: Nem szokás, ezen 5 percenként telefonálgatjuk.
0: Tehát lenne 10 órát, hogy odamész, azt csinálsz, kicsekkolnád. Tehát 10 óra után kezdene feltűnni a családnak, a párodnak, hogy nem vagy meg.
3: Igen.
1: Hát semmi ucika, mucika, puszika, egész nap semmi. Egész nap nincs.
0: Tehát van egy 7 percünk, van egy óránk, és van egy egész napunk. Nem állunk rosszul egyébként. Nem állunk rosszul ebben a formában. Na, ehhez képest a csávó 10 napig tudott eltűnni. Tehát ezért ez egy nagyon...
2: Csak a hangzőzőt...
0: Frízsül. Azt írja, aki frízsül.
2: Csak még ennyit hangutassam meg nektek, hogy én ilyen hangzőzőket kapok, amikor nem figyelk egy picit.
4: Ugye, hogy a macskának is veszel valamit, igaz?
0: Nem vagy szabad, nem tudnál
2: eltudni. Tehát, hogy elmentem tegnap a praktikerbe, és azt mondta, ugye a macskának is veszélye valamit, igaz?
0: Teljesen egyértelmű, ami meg nagyon meglepő, hogy messze Zsül a legszabadabb ember közülünk. Egész napra tűnhetne úgy el, vagy ölhetnénk meg, vagy mehetne világá, vagy zarándok útra, hogy este tűnne fel, hogy ő nincs. Tehát ő van a legközelebb a barcelonai emberekhez. Messze. A szabadság embere vagy, Zsül.
2: De Zsül, van rá, hogy nyomkövető?
1: Ú, tényleg, le? Lokátorod
0: van? Van lokátor?
2: Ez egy kamu magabiztosság akkor, ne haragudjál meg. Aki ott van az elektromos nyomkövető, az bármit csinálhat, hiszen tudják, hogy hol van.
0: Igen, megnézem azért a posztját ennek az embernek.
2: Neked mennyi a szabadságod?
0: Hát ugyanúgy pár perc lenne szerintem. Persze, hívnak a gyerekek, hív a Viki, telefonban, nem vagyok meg, hol, szerintem ugyanott, mint Feri. Tehát, hogy nem tudsz nagyon kicsekkolni. Olyan annyi minden dolgod van, meg annyi helyre mész, meg annyi helyen vagy, hogy sranctalan. Ez meglepett ma reggel.
2: Igen?
0: Itt ül ő, csöndben 15 éve. És
3: látod, fel sem tűnök.
0: Te maga vagy a szabadság.
2: Istenem.
0: A fizetési felszólítás lenne az első érdeklődés a közüzemi szolgáltatóknál, írja egy hallgató.
2: De amikor Péter elmegy a haverjéval inni, mert ők mondjuk évente négyszer elmennek ilyen 3 napos ilyen ivás túrákra, amikor csak ilyenek egy általában kelet-európai országba valamit itt csinálni, akkor én azt szoktam csinálni, hogy ahogy elindultak, akkor van egy ilyen izé, hogy jó, akkor elindultatok, hogy akkor szabad a gazda, és másnap reggel kapok általában egy üzenetet ilyen hajnal 4 és 5 között, amikor hazajöttek a szállásra az első nagy etapból. És igazából akkor szokott jelentkezni, meg egyszer a közepén felhívom, hogy akkor a gyerek lássa, meg ilyesmi, de hogy hajnalban szokott írni, hogy haza tudtunk úszni, 3-an elhullottak, tudod, egy nem tudom, megsérült tartósan, és a többi is ennyi.
0: Akkor viszonylag ő is ki tudna csekkolni egy időre. Egy
2: ha felbosszant, akkor hosszabb időre.
0: Akkor hosszabb időre. Ez kemény, gyerekek. Anna, még akartál valamit mondani?
5: Én is akartam,
0: a szabad ember integetett.
5: A szabad emberhez annyit, hogy azért, akinek lokátor van a telefonján, az nekem nem az igazi szabadság, jó?
0: Tehát, micsoda pirítás!
5: Hát, hogy
0: nem. Szóval, igen, az volt a kérdés, csak, hogy mikor veszik észre, hogy eltűnt.
5: Hát ugye nézi a lokátort, szerintem bármikor látja, hogy nincs rajta. Nekem nincs lokátorom, engem én reggel szoktam beszélni, és utána, ha nem vagyok, akkor estig.
0: Te is tehát, estig, estig fél
5: vagy. Nem, szabad vagy. Én is szabad, de nincs lokátor a telefonomon. Há, és nem is lesz.
0: És milyen szépen jött ki. Jövünk mindjárt fél 80 pontosan, itt vagyunk a hírek után.
6: Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
9: Bany bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Tervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
11: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
12: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
13: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
14: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
13: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotel szállodába.
14: Tökéletes!
13: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. hungesthotels.hu.
15: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Reklámot hallottak.
12: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
16: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
17: Ajándék Repeta, akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo Pasta Pizza Vita.
18: Aldi Fresh Stylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
19: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
20: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
19: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
20: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
19: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
21: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
22: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
12: A rádió egy.

0: a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért?

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Átrendeznék a sávokat a Budakeszi úton. Olasz rizlingeket vizsgált a Nébik. Aligátorteknős találtak a Balatonnál. Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Átrendeznék a sávokat a Budakeszi úton. Vitézi Dávid közösségi oldalán jelentette be, hogy új buszsáv kialakítását tervezik. A számítások szerint a reggeli csúcsforgalomban akár 20 perccel is lerövidülhet a buszok menetideje. A folyamatos buszsáv a tervek szerint a Dénes utca térségétől indulna, és egészen a Szél Kálmán térig adna lehetőséget a buszoknak arra, hogy zavartalanul közlekedjenek. Több szakaszon ehhez ki kell szélesíteni a pályát. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a projekt munkálatai akár több évig is eltarthatnak. Zárjegy nélküli cigit pakoltak az illegális fegyverekre. Különleges fogásról számolt be a készenléti rendőrség és a NAV. Az M5-ös egyik lehajtójánál vizsgáltak át egy koszovói turista buszt. A sofőr melletti ülések alatt találtak néhány házilag elkészített fegyvert, azokat több zacskó zárjegy nélküli cigarettával próbálták elfedni. A busz 12 utasa sem bízta a véletlenre, náluk is illegális dohánytermékekre bukkantak. A busz sofőrjének letartóztatását már elrendelték. A borban kereste az igazságot. A Nébik a legújabb szuperment a termékteszten arra voltak kíváncsiak, hogy a vizsgált 27 különböző olasz rizling megfelel-e az élelmiszerbiztonsági előírásoknak. Barátosi Gábor, a Nébik borászati és alkoholos italok igazgatója azt mondja, jó eredménnyel zárult a vizsgálat.
3: A borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, sav, széndioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz rizling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is. Úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek, laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait. Valamennyi vizsgált olasz rizling megfelelt az élelmiszerbiztonsági minőségi előírásoknak.
2: Nem a hek volt néhány napja a legidegenebb állat a Balatonnál. Most aligátor teknőst találtak az északi parton. A faj alapvetően az Egyesült Államok, illetve Kanada területén őshonos. Vélhetően most is egy felelőtlen állattartó engedte szabadon egykori kedvencét. Az aligátor teknős veszélyes állat, akár egy ember ujját is képes leharapni. Ma délután is 30-32 fokban bízhatunk, de több helyen meglephet minket egy-egy zápor. Holnap egy hideg front érkezik majd, főként északon észak-keleten eshet. Csütörtökre sok napsütést mondanak, egy-egy zápor csak elvétve fordulhat elő.
1: Közlekedési hírek.
2: Az út informálja, hogy az M3-ason Mogyoródnál a Vásárosnamény felé tartókat a 20-as és 26-os kilométerek között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjába tereli.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggeliztetek? Elfogyasztottatok mindent?
1: Én leért minden a fehérjem? Nem, hagytunk azért.
0: Ne, ja, az nem, se, alkalmatlan lennék. Teljesen csak láttam, hogy eltűnt. Eltűnt a szabad ember és a két, és a két kísérője.
1: Magával vitt bennük egy Gyula
0: a szabadság. Gyula a szabad ember elvitte a kis távot megreggeliztetni, csak ezért kérdezem, hogy sikerült-e?
2: Mi az ételeket, amit tettünk? Kajmak?
1: Kajmak.
0: Kajmakot ettetek?
1: Kajmakot
0: kajmak.
1: Ettünk.
0: Kajmak. Aha.
1: Kajmakot ettünk, tojást tettünk, kolbászt tettünk.
2: Így van. Jobb egy kajmak, mint holnap.
0: Holnap egy majbak. Na? Ez jó. Köszönjük szépen, meg is támogatjuk.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Cyan légkondicionáló.
0: Egyébként jól mondja valaki, jót írt Gábor, azt írja, hogy petíciót Zsülnek, nyomjuk ki a lokátort, és nézzük meg, hogy mikor keresi az asszony.
1: Tényleg. Ez Zsül, kapcsold már ki.
0: Ugye? Mert annának szép végszava volt, tehát Zsül egy picit úgy szabad ember, hogy azért közben van egy lokátor. Azért az úgy egész más. Kiutazik még lokátorföldön, őszintén?
2: Én is.
0: Oda-vissza lokátor?
1: Oda-vissza
0: lokátor.
2: Nem, majd ő követhetek, én
0: nem követhetek. Nem tudom már, csak kérdezem. Tehát oda-vissza lokátor.
1: Nálunk családi lokátor.
0: Családi lokátor, mindenki lát mindenkit.
2: Mindenki. Az, aki nyomja a lokátort, az csak rosszban sántikálhat, nincs csak ezt a mondani nekem.
1: Gyulus!
0: Ezt ezzel azért én nem értek teljesen egyet.
2: És akkor miért nem zavart, hogy tudják, hogy hol vagy?
0: De várjátok, de nem az, hogy zavar. Tehát ez nem
1: de zavar.
0: Igen?
1: Hát nem. Hát azért nem kapcsolod be. Ha nem zavarnak, akkor nem mindegy.
0: De és ha fel sem merül, hogy bekapcsolod.
2: Ólálkodás. Az zajlik a lokátor.
0: Sem merül, hogy bekapcsolod. Igen? Tehát ha nincs lokátorod, akkor tilosban sántikálsz.
2: Ez nem, ez, de az igaz ember bátran használ lokátor.
0: Szerintem ez egy rossz érva a lokátor használatra, hogy akkor biztos azért nem használsz. Mi van, ha két emberben fel sem merül, hogy bekapcsolják a lokátort. Tehát csak akkor nem használ.
2: Azt jelenti, hogy 1932-ben
0: élnek. Miért? Nem. De most tök komolyan kérdezem, miért?
2: Nem. Hát most nem akarok mutogatni és elővenni a személyi igazolványatokat, hogy ki mikor született, de...
0: csak az 50-et
2: ünnepel. Nem akarok ezzel érvelni, hogy kicsit megvagytok.
0: Semmi baj, ha valaki használ, nem azért használja, hogy kövesse. Mert nekem semmilyen érvem nincs, csak nektek lokátorosatoknak mi az érvetek.
1: Például az, hogy a gyerek tér, kimész az állomásra.
0: Most hagyjuk a gyereket. A gyerek oké, a gyereket nézed, követed, látod.
2: Én nem mondom neked.
0: Mondjuk
2: nem,
0: a két felnőtt ember lokátorozására vagyok kíváncsi. A gyereket szerintem tök jó, hogy látod,
2: igen, a gyereket
0: kell látod,
2: ki, ja.
0: Izgulsz, odaért, vonattal megy, beért a délibe. Szerintem az egy tök normális
1: én
0: dolog.
1: Én izgulok a BK-ért is, érted? Ki tudja meg, mikor megy be egy bevásárlóközpontba pénzt költeni?
0: Semmi baj vele, csak nem kérdezem, mert mi nem lokátorosok vagyunk megtámadva, hogy biztos tilosban sántikálunk.
2: Hát,
0: mik az érvek a nem lokátorra?
2: A lokátorra az az érvem, hogy én például rengetegszer, hogy nekem alapból még szerintem soha nem volt felhangosítva a telefonom, tehát hogy csak akkor hallom, hogy csörög, hogyha...
0: Le vagy halkítva mindig.
2: Mindig, folyamatosan le halkítva, nem is tudom, hogy van egy csengő hang ez a telefonhoz, és emiatt van úgy, hogy az ember kicsit kicsekkol, hogy...
0: Igen, ez a lehalkítás is egy érdekes dolog, hogy miért van telefonod, én is még le vagyok halkítva, és nem találom meg, ha eltűnik.
2: Szerintem bunkóság, ha van csengő hangod, tehát akkor te bunkó vagy.
1: Mi?
0: Szóval paraszt dolog, ha valaki hallja a telefonját, és felveszi, mikor csörög.
2: A normális emberek már kifejlesztettek egy 8. érzéket, ami pontosan akkor néz rá a telefonjukra, amikor csörög.
0: Jó, na de térjünk vissza.
4: Ez az, köszönöm szépen. Lement a fókusz a lokátorról.
0: Ne veszítsünk lokátorosok, lokátorosaim, ne veszítsünk fókuszt.
2: Igen, szóval ennél fog, hogy van, aki elkalandozik olykor, ugye? És nem néz rá a telefonjára, mert kigapcsolódott a 8. érzékelő.
0: De mitől nyugszik meg, ha nem veszed észre a telefont, és tudja, hogy a Baross hát utcában nem veszed észre?
2: Nem a személyt égető mellett vagyok holtan. Szerintem ez jót szokott tenni, hogy...
0: Tehát mondjuk nem veszed fel 3 óráig a telefont, és látja, hogy a Baross utcában vagy.
1: Akkor tudja, okay. Otthon van az.
0: De most nem a Baross utcában laksz.
2: Nem tűnt hívni ebben a helyzetben, mert tudná, hogy akkor valami baj történt, mert mi keresni valójában egy ilyen nőnek, mint én a Baross utcában.
4: De mi baj történne? Tehát én azt nem értem a ti gondolkodásokat.
2: Cukorsokban hogy... fekszem egy murázda előtt.
1: Mi az, hogy egy tőle a karszállal? Kucstortával.
2: 40-es vércukor.
0: 40-es cukor.
1: Mi baj történne?
0: Újraélesztenek 2 darab pucstortával.
4: De akkor úgy sincs ott, és akkor majd más ember úgy is segít, vagy újraélesztenek a
2: cukrászdába.
4: Cukrászdába, ha fekszel egy cukorsokkal.
0: De várj, oké, de hogy akkor aki nem használ lokátort, az csak azért nem használ, mert tilosban sántikál?
2: Igen.
0: Nem a, oké, de akkor aki meg használ, az meg fél attól, tehát ez az érv akkor visszafelé nem. Is megállja
2: az egy igaz ember, akinek nincs félnivalója, hogy kiderüljön, hogy merre jár.
4: Az de az nem az lehet, hogy akkor a bizalom mondjuk két ember között, hogy mondjuk én nem akarom csekkolni a Pétert. Bizalomhoz. Dehogy nincs hozzá köze. Miért ne bíz... Dehogy nem. Miért gondolom azt a Péterről, hogyha nem látom, hogy ő most mit csinál mondjuk délelőtt 11 órakor, hogy ő tilosba jár.
2: De ki nézi délelőtt 11-kor lokátort?
4: Itt például lokátort.
2: Én soha nem nézem a lokátort.
4: Nem. Szerintem
2: akkor nézem a lokátort, amikor lefekszem mondjuk aludni, elment a haverjával piálni, nézem, hogy hajna három, jó, mindegy, ránézek, ott vannak, és nagyon cső. És akkor kicsakolok. Tehát látod, hogy János kórházol. Igen, persze,
0: de tudod, hogy hol van.
2: De én nem soha nem nézem a lokátort. A lokátor azért van ott, hogyha nem éred a másikat, meg tud nézni, hogy hol jár.
0: De miért érdekes, hogy kétfajta gondolkodás van? A lokátorosok azt mondják, hogy aki nem használ, az tilosban jár. A nem lokátorosok azt mondják, hogy azért használod, hogy csekkold. Ez a két tábor nem tud találkozni. De valójában. Itt nincs meccéspont. Tehát mindenkinek van tök más az érrendszere.
2: De miért jó
0: ugyanaz
2: jó,
0: az érrendszere?
2: Jó, de miért jó egy párkapcsolatban például az, hogyha a másik nem tudja, hogy hol vagy, amikor nem veszed fel a telefon, az neked miért jó?
0: De várjál, nem azt jelenti, hogy nem tudja, hogy hol vagy.
2: De nem tudja, hogy hol vagy.
1: Nem veszi föl, mert nem van halkítva, és akkor ránézze, jó.
0: Na, de ha nem veszi föl a telefont, és látja, hogy és látom, hogy való a Hungária körúton van, attól én nem tudom, hogy ő jól van-e, vagy nincs jól.
1: Mert ha két óra múlva is ott van, akkor tudod, hogy valami történt. Oda
2: tudsz menni például, igen. Ellopták a telefonodat.
1: Ott van például motor, hát számtalan olyan motoros sztori van, hogy lerepült az útról be a susnyásba, soha senki meg nem.
0: Szerintem, ha motoron ülsz, az megint egy extra, és külföldön mész, hogy
2: nem,
0: motorozol.
2: Nincs motorod, akkor... BKV-zol, nincsen gyereketek, csak ketten vagytok, tegyük fel. És akkor együtt vagytok egy párkapcsolatban.
4: De engem ez benne nem.
2: Egyszer csak, nem tudom, hívod a másikat, és van egy rossz érzés. Nem tudod, miért csak van egy rossz érzés. Hívod, nem veszi fel, hívod, nem fel. Tudod, és akkor mit csinálsz? Ott vagy egész nap a rossz érzésed, de vagy
4: ha látom, hogy mondjuk a kiskörösi úton van, akkor mit csinálják?
2: Akkor legalább ott van a kiskörösi út, akkor egybe eszembe jut, hogy miért ment oda, összerakom, hogy mi a szándék, mert azért annyira random dolgokat nem csinálnak az emberek. Tehát tudom, szerettek magadokra ilyen misztikus lényeket gondolni.
0: Abszolút nem.
2: Ma gondolt egyet, és Monte Carlo-ban iszta meg a kapucsinóját.
0: Most megvagyunk, megvagyunk támadva. De hogy én csak kérdezem, hogy én sem értem a lokátor használatot. Nekem semmilyen rossz érvem nincs, hogy ti használjátok, csak érdekelnek így a ti érveitek. Tőlem aztán mindenki annyit lokátor, hogy a másikat akarja, csak mi vagyunk megtámadva, és kicsit igazságtalannak érzem, mert hogy közben...
1: Mi viszont túlgondoljátok ezt.
0: Azt gondolod, hogy azért van bekapcsolva, hogy így napközben az más. Én nem ezt gondolom, de sokszor ezt kapjátok, hogy azért van lokátorotok, hogy bármikor egy kicsit tudjátok csekkolni.
4: Ez rossz érv.
2: Kit érdekel, mit csinálsz?
1: Ez pont ugyanolyan erős érv, mint a miénk, hogy akkor biztos tilosba jársz, ha nincs lokátorod.
2: Ez olyan, mint az életbiztosítás.
0: Nem tud.
2: A lokátor az olyan, mint az életbiztosítás, hogy nem szokott kelleni, de egyszer fog kelleni, akkor viszont jó, ha van. Tehát full ugyanezt tudja.
1: Igen, és amikor kell, akkor már nem tudod bekapcsolni.
2: Ez nem egy ilyen éles stílus, hogy fel kellek kijutni, akkor neki merre van.
0: Oké, de itt azt írja, hogy ez egy jó felvetés, hogy ez nem egy generációs különbség, hogy Eszter már mondjuk egy tök másik generáció.
1: 56 éves vagyok.
0: Nem, azt mondom, hogy mi telefon nélkül nőttünk föl, mi van bennünk egy ilyen, hogy nekünk ez még nem volt, és fölnőttünk, és nem szorongtunk, míg mondjuk lehet, hogy az Eszter, aki 20 évvel fiatalabb, mint te, már egy tök másik generáció, és azt mondja, hogy igen, ez már egy generációs kérdés a lokátor, mert ő már hozzászokott ahhoz, hogy látható, elérhető, és akivel van, szintén látható, és mindig
4: biztos
0: elérhető.
4: Benne van.
0: Tehát, hogy van egy mi máshogy gondolkodunk mondjuk erről.
1: Például egy csomó fiatalnál, 10 éveseknél haverok vannak benne.
4: Így van. Lányom már is így van. Abszolút.
2: Nekem is a haverom. Nélkülem mentek el Párizsba? Csak mondom neked, így tudtam meg. Kereste a férjemet, hogy hol iszik, és akkor látom, hogy a haverim meg Párizsba vannak. Ketten is vannak közülük, tehát akkor ez azt jelenti, hogy ez már egy ilyen eltervezett kihagyás volt.
4: De látod, milyen rossz érzés, hogy ezt megtudtad. Lehet, hogyha nincs lokátor, nem tudod meg, és nincs rossz érzése. Boldog ember lennél, nem tudtad volna meg.
2: Ehelyett pedig egy toxikus SMS-t kaptak helyette.
4: Nem, figyelj, egyébként gyerekeknél tényleg azt mondom, kamaszoknál ez legyen, de nem úgy, hanem náluk egymás között.
0: Ők egy másik generáció. Ő már az állandó elérhetőség.
2: Nem parább, hogy tudod, hogy mikor nincs otthon a gyerek. Hát ha már most nagyon akarné
0: benne. A gyereket látom. Gyerek eltűnése, meg egy felnőtt párkapcsolat, szerintem nem ugyanaz. Az tök jó, hogy látod.
4: 15 évesen elindult nyilván.
0: Tömegközlekednek, edzésre megy, az tök jó. Itt két felnőtt ember, igen, kémiája az érdekes, hogy akarom-e látni, kell-e látnom, bizalmi kérdés, nem bizalmi kérdés, azért teszem föl, mert nem bízok benne, vagy azért nem teszem föl, mert tökre megbízom benne, és elhiszem azt, ahol ő van.
2: Szerintem sokat elmond egy párkapcsolatról az, hogyha nem mered felrakni a lokátort. Ez az
0: csak
2: érvény.
0: Az,
2: és
0: csak
2: ezt itt hagyom a levegőben.
0: Azt mondod, hogy aki nem lokátorozik, az biztos, hogy csak azért nem lokátorozik, mert tilosban jár.
4: Mondom, nem.
0: És mi van, ha azt mondja, hogy én annyira megbízom benned, hogy nem kell lokátor.
2: Nem, én azt mondom, hogy a párkapcsolat dinamikájára rávilágít az, hogy az ember hogy miért az, tehát hogy akinek gyereket szűrsz, meg családi kötelékben vagytok egymással, hogy miért probléma, hogyha tudja, hogy hol vagy.
1: Igen, hogy mi a baj miért vele, érted? Tehát, hogy akkor ugyanez
2: hát
1: a...
2: csapat vagyunk, srácok. Ugyanez
1: a... Igen.
0: Én erre úgy tudok gondolni, hogy van egyfajta személyes szabadságod, amikor ő azt csinál, amit akar, és nekem nem feltétlen, nem az, hogy nincs hozzá közöm, hanem tök jó, hogy van, önálló individuum. Miért kéne nekem tudnom,
2: de
0: hogy ő minden
2: pillanatban
0: elmegy, csinálja a dolgát, én is fölhívom, hogy figyú, meg vagy, hol vagy.
2: Gyerekkori sérülés, amúgy is az...
0: Na, tudtam, az egész megszólás végén kijön az,
2: hogy...
0: Kijön az, hogy én vagyok a kretén, hogy most csak kérdeztem a lokátorosokat, a nem lokátorosokat.
4: És figyelj, hadd mondjak már hozzá egy mondatot. Mi van akkor, hogyha mondjuk én szeretnék mondjuk kimenni, mit tudom én, nekem ez van kedvem, fölmegyek a Mátrába, volt ilyen, és leülök a Bene pataknál egy kicsit, mert magányra vágyom, és szeretnék ott lenni. Miért kell azt a Péternek tudnia például, hogy én ott vagyok? Milyen félreértésekre adhat okot mondjuk az, hogy ránéz, és azt mondja, hogy mit keres ez a Mátra Füreden? De miért kell ezt neki tudnia?
2: Adok a Balázsra értek egyet,
4: miért nem lehet egy privát szférám?
1: De a Péter miért mondaná ezt? Hát fölmész és kész.
4: De miért kell tudnia, hogy én ott vagy?
1: És nem csinál a Bene
4: Akkor lesz egy jó napom.
2: A párkapcsolat minőségéről mondd el sokat, okay, ez a dolog. Az, hogy tudják, hogy hol vagy, az nem azt jelenti, hogy azonnal haza is kell jönni.
4: De nincs egy személyes terem,
2: látom, hogy a bát, mert ugye erre asszociáltok.
0: De a párkapcsolat minősége nem jelenti azt, hogy ott van, ahol szeretne, és nem kell csekkolnom.
4: Utólag elmondom neki.
1: De így is ott vagy, ahol szeretnéd.
0: De nem. Értem, de nem akarom, mert hogy rábízom,
2: de nem az van, hogy bemondják, hogy
1: sebességbalás.
0: Nem tagadás, csak kérdezem, hogy valójában az is lehet egy jó minősége, hogy nem kell lokátor, mert hogy igen, annyira erős igen, a bizalom, hogy semmilyen lokátori dolog nincsen.
2: De is nem, egy... arról, nem, belé, de nem bennetek nem bíznak az emberek, hanem az életben.
0: Na, azért, aki lokátort használ, azért azt nem mondjuk, csak azért
2: Teszem föl, csak azért teszem föl.
0: Minden lokátoros maximálisan megbízik a párjában. Csak azért teszi fel, hogy a közlekedési baleset van, tudja, hova kell menni. Persze,
4: mit keres ez a brancsoló helyen?
1: Ez ugyanaz az érvelés, mint amit mi használunk, hogy akkor te meg nem
2: bízol. Tudom, hogy hol van, aztán nem tudom, mit csinál.
4: Hát és onnantól kezdve indul a kattogásotok. Hogy ott van, de mit csinál?
2: De miért kattog?
0: Azt írja valaki, hogy...
4: Nem akarból indulj ki.
0: Üzenet? Vagy minden, kötődési zavarosnak sincs lokátora, mert félnek.
4: De mitől? Mistől félünk? Kötődési, én nem félek semmi.
2: Jó, itt a kötődés.
0: Tehát aki nem teszi magát lokátorra, az fél.
2: Annyira tét nélkül az egész lokátor, hogy engem az ijeszt meg, amennyire
0: izé. Én a tét nélküli dolgokon való vitatkozás, szerintem a legjobb, mert két nagyon messze álló tábor van
2: itt egymástól. Ha valaha gondolnék rá, hogy mi lehet abból, hogy lát engem a lokátoron, akkor már azon elgondolkodnék. Érted?
1: Igen, akkor már nem tennéd föl, érted? Tehát, hogy te
0: most nem értem, de bocsánat, elég hosszú estén volt.
1: Igen, azért nem teszed föl.
0: Eddig rajta voltam a lovon, most lehet, azért nem teszed föl, mert...
1: Igen, mert azon gondolkodsz, hogy akkor majd látni fog, és úristen, mi van?
4: Nem,
1: semmi?
4: Nem, nagyon rossz ér. Én azért nem teszem föl, mert én nem akarom látni, hogy a Péter hol van. Mert én annyira megbízom benne, hogy én nem érdekel.
1: De ha megbízol benne, akkor nem mindegy.
4: De nem akar, ez a személyes tere a Péternek, nem érted? A személyes tere. Akarom őt csekkolni, hogy délután fél kettőkor hol van.
1: De nem csekkolod.
4: De ezzel csekkolod, Feri.
1: Soha életemben rá nem néztem, hogy a béka.
2: Na, de nem akkor
0: azért biztos néztél már a béka lokátorára.
1: Hogy így, hogy én
0: hát
1: fölöm
0: lehetem. Közben a... kettőkor, hogy ránézek, hogy hol van. Hát azért van lokátor,
1: nem,
0: hogy néha ránéz.
1: Például tudtam,
4: hát
1: hogy...
4: akkor vegyétek le a telefonatokról, ennyire szabadok vagytok. Hát akkor mi van rajta?
1: Például most kimentek négyen csajok, ugye Horvátországban.
0: Azt szerintem tök oké.
1: És akkor azt mondtad, hogy jó van, ki vagytok.
0: Négy csaj egyedül külföldön, tök jó, hogy látom.
1: De ez
0: olyan, mint a gyerek, hogy ez egy picit szélsőséges érvelés, mert nem találsz valódi érvet, ezért szélsőségesen érvelsz.
2: Miért van az, hogy van egy párkapcsolat, van egy gyerek, és ha a gyerek az legitimálja a allokátort, ha nincs gyerek, akkor meg akkor nem legitimálja. Tehát, hogy a párkapcsolat miért nem tud annyira fontos lenni, mint egy gyerek, érted? Tehát, hogy
4: de
2: hogy
4: ez nem gyerek, van? És van egy felnőtt ember, és megbízom benne egy gyereknél, 15 éves volt a Karin, amikor átkerült ez a telefonjára.
2: Ez nem a bizalomról szól, hanem a gondoskodásról.
4: De én felnőtt emberként kezelem őt, és nem akarom én azt megtudni, hogy ő fél kettőkor, és van olyan felnőtt ember, hogy elmondja nekem, hogy mi volt a napjában, mert beszélgetünk.
2: De olyan rossz a feltételezés mögöttem, mert már...
4: Hát de ti tételezitek ezt föl róluk, nem, hogy azért nincs rajta, mert rosszba sántikálnak.
2: Nem, te ezt magadtól mondottad, ez most egy
0: szabadon. Nem, azt mondtam,
2: hogy miért fontosabb a gyereknek a jóléte, mint a párkapcsolatnak a jóléte.
0: És azt is mondtad, hogy nincs.
2: Maga a volokátor az nekem abban segít, hogy megbizonyosodok arról, hogy a másik jól van. Nem arról, hogy mit
0: csinál, hogy hogyan. És a párkapcsolat dinamikáját mutatja, ha nincs. Ez egy érvelés amellett, hogy az, itt valami susmus van.
4: Este beszélgetjük, és elmondja, hogy mi volt.
1: Mert olyan dolgokat látunk. Nekünk tét nélküli ez a lokátoros dolog.
0: Nekünk meg tét nélküli nincs föl.
1: Te ugrálsz rajta, hogy
0: akkor... Én ugrálok, a legsemlegesebben próbálom most ezt a témát közvetíteni.
1: De nézzük, hogy nem érzed a semlegességet.
0: Ennél sokkal durvában bele szoktam állni. Nézd meg 8 óra után, mit gondolok a vitézének újabb. A duci autósok fizessenek többet, de majd nézzük, milyen vagyok a beleállók.
2: Ducit hallottam?
0: Érdekel ez a dolog, mert tök érdekes, hogy mennyire mindenki más lát bele ebbe az egyébként dolog. Oké, de azt kijelenthetjük a beszélgetés végén, hogy a lokátorosok nem csak akkor néznek rá a lokátorra, ha valami bajt sejtenek. Én itt azért
2: jelentünk. Felesküszöm neked. Pedig a legtöbb szerintem a görömbei cukrászára.
0: Hát azért most ti a magatok nevében vagytok lokátorosok, de legyetek általános
2: lokátorosok. Zső, meg lehet nézni a telefon, milyen gyakran nézi valaki a lokátor?
0: Nem, azt nem.
2: Azt, biztos meg lehet, mert az applikáció...
4: Azt nem, sajnos, nem. Milyen szomorúan mondta.
2: De hogy szerintem meg lehet nézni, melyik applikációt mennyit használ, mindjárt megkeressük, amelyik nézzük a lokátort. És akkor fényderül az igazságra.
0: Akkor bukó van? Egyébként értem az érveléseteket.
4: Meg nincs ebben semmi.
0: A másik oldal is
4: tökre értető. Ha nektek ez jó, akkor legyen. Ebben nincs egy olyan, hogy... Nincs ebben semmi.
2: Nincs ebben semmi. Annyi Feri, hogy kísérj majd le a kocsimhoz, légy szívesen.
1: Nem ugye értem, hogy leesz a lépcsőn.
4: Hát ha ti így szeretitek élni az életeteket, éljetek így. Én mindig ezt vallom. Viszont én meg így szeretem élni, én meg így élem.
0: Pro és kontra. Itt nincs között. Tehát pro és kontra. Vagy nagyon sokan, hogy igen, vagy az a igen, hogy szégyen, ha valaki lokátorozza a párját, vagy a minden nem lokátorozó tilosban jár. Között kell megtalálni az igazságot valójában, mert ez van.
2: Itt az idő, hogy megkérdezzük Gógyit, vagy hogy hívják a magyar ChatGPT?
0: Rackát.
2: Rackát, hogy helyese?
0: Én ilyen névvel nem nyúlok mesterséges intelligenciához, hogy Racka. Értem a ChatGPT-t, meg az Elon Musk-nak azért mindenét, de amíg Rackának hívják, semmit nem kérdezek tőle. Ez egy elvi kérdés. Na jó, hát
2: jó.
1: És akkor... te például, aki mindig szanaszét hagyod a telefonodat, meg minden szart, ha be lenne kapcsolva a lokátor, akkor így egyszerűen ránézek.
0: Igen, mindig, amikor eltűnik, megfogadom, mert a Beni segít megkeresni, most ráteszem. Most ha mondd meg, hol van Beni, segíts, találd meg, és bármit ráteszek, mert tudsz segíteni, megkeresni. Megvan, jó, hagyja, nem érdekes.
2: Legközebb vigyázok rá. Jó, mindegy, ez már elment. Pedig itt volt egy okos üzenet. Az én pasim annyira szeret, hogy soha nem kapcsolná be a lokátort, és olyan pornót sem nézem, mert lányok vannak.
0: Jó, igen. Jó lezárás. Jövünk mindjárt 8 óra, úgy 1 perccel itt vagyunk a hírek után.
3: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Na figyelj! Az előző készlet. Rá, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
7: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
6: De hát honnan tudtad?
7: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
8: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
9: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márka kereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
11: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
12: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
13: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
14: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
16: Reklámot hallottak.
17: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Reklám.
18: Megfizethető kezdet, otthonos jövő. Megérkezett a 15. kerületbe a Szilas-liget projekt. A Szilas-patak szomszédságában épülnek Budapest legújabb, modern társasházai. Parkosított közterek, kényelmes lakások, remek tömegközlekedés és otthonstart kompatibilis lehetőségek várnak rád. A Pólus Center, iskolák, óvodák mind karnyújtásnyira találhatóak. Itt minden adott a nyugodt városi élethez. További részletekről érdeklődj kollégáinknál a bayerproperty.com weboldalon.
19: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés, vagy vízi sport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
21: Megnyílt az ország legnagyobb medencés szakáruháza a Savoia Parkban. Nézd be hozzánk, és szerezd be mindent, ami nyárra kell. Medencék, gépészet, medenceporszívók, fűtés, strandcikkek, hangulatfények, jacuzzik, szubdeszkák és elektromos biciklik. Aqualink medence és szabadidőszak üzlet. Savoia Park, Hunyadi János út 17. Aqualink.hu.
22: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 milliamperes akkumulátor több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
23: Rádió 1.
24: Csak igazi mai sláger.

0: Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél apra kész! Irány az új rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Budapesten is írtják a szúnyogokat, egyeztetnek az egészségügy jövőjéről. Véget ért a portugál VB álom, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Egyre több a szúnyog, kezdődik a kémiai gyérítés. A katasztrófa védelmi közlemény szerint 2 budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Most is a késő esti és éjszakai órákban permeteznek majd. Szakmai kerekasztalon egyeztetnek az egészségügy jövőjéről, erről a tárca vezető írt közösségi oldalán. Hegedű Zsolt jelezte, ágazati szereplőkkel egyeztetve újítanák meg az egészségügyet. Az első kerekasztalt már megtartották, a gyógyszerügyet és a klinikai vizsgálatokat, az ellátási láncot, valamint például a gyógyászati segédeszközök területét is áttekintették. Idén-nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei a Balaton déli partján. 7 település 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese azt mondta, a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik.
3: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy elsősegélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, még ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
2: Véget ért a portugál álom, nem lesz világbajnok a csapat. Óriási küzdelem után tegnap a spanyolok legjobbjaitól kaptak ki a világbajnokságon. A meccs végén döntötte el a játékot egyetlen gól, a spanyolok így a legjobb 8 között folytathatják. A portugálok számára különösen fájdalmas volt a vereség, a mérkőzés ugyanis Cristiano Ronaldo utolsó szereplése volt világbajnokságon. Újabb hőhullám érte el Franciaországot, a történelmi kánikula után mindössze néhány nappal a hőmérséklet a déli tájakon ismét a 40 fokot közelítette meg. A forróság észak felé terjed, a következő napokban így másutt is fokozódhat a hőség. A forróság az előrejelzések szerint országszerte július közepéig tarthat. Ez idén már a harmadik nagyobb hőhullám Franciaországban. Ma délután is 30-32 fokban bízhatunk, de több helyen meglephet minket egy-egy zápor. Holnap egy hideg front érkezik majd, főként északon észak-keleten eshet. Csütörtökre sok napsütést mondanak, egy-egy zápor csak elvétve fordulhat elő. Pénteken sem lesz változás, ám aznap is a hétvégén is figyelnünk kell arra, hogy magas lesz az UV-sugárzás. A jövő hét az évszaknak megfelelő száraz napos idővel indul majd.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Rásk,

0: Na, itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra után 13 perc, bocsánat, kicsit nazális vagyok, hogy hallom saját magam, de helyre jövök, itt vagyunk, és nincsen nagyon közlekedési hírünk.
1: Hála jó
0: Istennek, nagyon nyár van, gyerekek, ezt tökre érezni. Pest felé a nem átterel sávhercegbe halmi felhajtónál ácsorog. Kaptuk SMS-ben. Stallone tegnap volt 80 éves. 80! Értitek? 80! Írj egy hallgató. Igen, nagyon szeretnék beszélni az endokrinológusával leginkább. Mert nekem is lassan szükségem lesz arra a koktélre, amivel őket tolják.
2: Akkor meg én is bevennék egyet.
0: Arni úgy biciklizett el mellettem a Láncid lábánál egy ifa méretű hátsó kerekű biciklivel, 82 évesen a csávó, mint ahogy nagyjából én vagyok egy velencei tóker után már 50 évesen. Tehát én nem tudom, milyen koktéllal nyomják őket, de adják meg a receptet. Adják oda, amit ők szednek, mert tényleg durva. Stallone 80, látjátok, hogy néz ki? Egy 55 éves magyar férfi nem néz úgy ki.
3: 56 vagyok, jó?
0: Nem magadra, de pont rád néztem, ne arra. 25 év van köztetek, a csávú úgy néz, mintha 60 éves lenne. Nem tudom, mit szednek, de nagyon érdekelne.
2: Beszéljünk arról, hogy milyen szép daliás férfi lett a Feriből.
0: Egyébként nagyon jössz.
3: Alakulunk.
0: Nagyon jössz. Erre kicsit rácáfoltál, amikor passzalnál levetted a fölsőt, de így pólon keresztül nem rossz.
3: Igen, amikor együtt hűltünk,
0: akkor együtt forrottunk, azt gondoltam, hogy na jó, azért itt még van hova melózni, de így pólon keresztül már alakulsz, haver. Passzalnál tudtam, nem kell annyira megijednem.
3: Növi teszti.
0: De nem, egyébként látszik, válba látszik, mert látszik, formálódik.
3: A zsír nem megy,
0: de... Az más. Kalóriadeficit meg kéne lenned.
2: Hogy vagyunk most?
3: Igyekszem. Az a bajtot, hogy...
0: Az a motoros túrán nem voltunk kalóriadeficit, de csak szólunk.
3: Este 9 óra, tudod, mindenki megfogadta, egy salátát iszunk ásványvízzel. Azt a dúvatkodást, ami ott mentességként.
0: Hányásig. Tehát,
2: mit tettetek amúgy? Nem is beszéltek
0: erről. Sztékeket, húsokat, söröket, én meg a sört. Ezért megkóstoltam a búzasört. Új italom van, kezdem meg szeretni a sört. Tényleg undorító, közhelyes magyar férfi leszek a végére. Sörszagom lesz, büdös leszek és borostás. Nagyon kiábrándító. Nagy kaják, eleve 8-kor, 9-kor. Hát, 3-kor a Szilárd fölébredt megriad, hogy nem tud aludni. Én 3-4-kor kimentem, hogy valami fölnyomta a cukrom. Milyen boomer botorozás, ez te jó Isten. Jégerek, vodkák,
3: rumok,
0: minden.
3: Volt minden. Na szóval egy ilyen hét után.

0: Mert hogy a cukrom felmet, persze, valamit felnyomtál a szállodai szobában. Elolvastam, mondom, nem. Erre még nem érett meg az itt. Ezt nem küldöm be a közösbe, hogy valami felnyomta a cukrom, mert tényleg itt az ideje meghalni. Ez nem mehet be a gonymotortúrára a közösbe, hogy valami felnyomta a cukrom. De hát meg volt az ok, úgyhogy a valami felnyomta ez a verzió.
1: Valamit felnyomtam.
0: Valamit felnyomta, igen.
1: Legyen ez az ultimate üzenet.
0: Na jó van, gyerekek, szóval, de egyébként ez a lényeg. Tehát, hogy látszik, tényleg látszik. Nem tudod, hogy itt
1: nagyon kicsit. Amúgy, ha már obezitológiáról beszélgetünk, mondom, hogy láttátok, olvastátok? Azt írt, hogy a legegészségesebb ember a világon most már örökre beteg lesz?
2: Ó, szegény.
0: Betöltöd? Akkor váltunk, akkor még beszéljünk erről egy mondatot. Brian Johnson, nem így hívják?
2: Don Johnson. Igen, és akkor irgalmatlan dollármilliókat költ arra,
1: ez a foglalkozása.
2: Hogy ő egészséges lesz, és nagyon sokáig meg fogja hosszabbítani az életét. És jött az élet, akit meg akarsz hosszabbítani, és azt mondta, hogy...
0: Bocsánat, Brian Johnson az ACDC énekes. Hosszú volt.
2: John Bryan.
0: Igen, Zenteferenc. Ja, nem, bocsánat, valami be. Igen, akkor tudom. John Bryan. Hogy hívják ezt a csávót, gyerekek?
1: Ja. Nem tudom, de feldugtam magamnak.
0: Nem tudom, de Ferivel a motoros túrán feldugtam valamit magamnak a szobában.
1: Ott van, Brian Johnsonnak hívják.
0: Akkor jól mondtam. Igen. Akkor Zsül megint a boomer, betöltött az ACDC énekes.
1: Y-nal, Brian.
0: Brian,
1: igen. Úgy néz ki egy kicsit tényleg, mint a Trónokharcából Brianna.
0: Ő ugye a longevity-nek a nagykövete. Uh-huh. És...
1: legundorítóbb szó az egész világon.
0: Longevity.
1: Longevity.
0: Longevity.
1: Ennyi, tessék.
0: Na várjál, tehát hogy minden, amit tudni akarok Brian Johnsonról, de a racka nem beszél hozzá.
1: Autoimmun betegséget diagnosztizáltak az örök életre hajtó Brian Johnsonnál. Tessék.
0: Nagyon-nagyon sok dollár milliót költ el arra, hogy visszafordítsa az öregedés folyamatát. Ő ugye azt csinálja, hogy
1: mindent csinál,
0: a jéges merüléstől az infravörös fényen keresztül a szaunáig, a táplálkozásig, a 12 óra alvásig örök fiatalságot akart, és őt most már az egész világ figyeli, hogy mennyire tudja lelassítani az öregedést, illetve hány évet tud a biológiai korához képest visszafelé csalni. Ugye mi erről beszéltünk, hogy ha te 2-3 évvel vagy fiatalabb, mint az igazi korod, az már nagyon nagy eredmény, 6-8 szinten lehetetlen, a csávó azt hiszem, amikor kijött a hír, tartott 9 vagy 10-nél, tehát ő 10 évvel tudta visszafiatalítani magát a jelenlegi életkorához. Dollármilliókat költött el, és kiderült, hogy autoimmun betegséggel diagnosztizálták.
1: És úgy képzeljétek el, hogy ő napi egy marék cuccot bevesztett. Ezek csak étrendkiegészítők. Például a Merformint azt úgy szedi, hogy ilyen megelőző jelleggel szed az 500 mg-ot. Azért,
2: mert az van, mi egyébként?
1: Az egy vércukor stabilizáló gyógyszer, és ugye, mert azoknak, akinek inzulinrezisztenciája, ezt szokták felírni első körben, és akkor ő ezt azért szedi, mert kimutatták a kutatások, hogy aki ezt szedi, annak hosszabb az élettartama, meg hogy a sejtszinten segíti a megújulást, stb.
2: Tehát nincsen szüksége, de nincsen szüksége, szedi.
1: Kívül ügyes. Még rengeteg étrendkiegészítőt használ, ugye megvan mondani, mikor milyen fények érhetik a szemét, hogy mikor hány fokos fürdőt vesz, milyen edzése van minden nap, és a lehető legellenőrzöttebb körülmények között gyakorlatilag laboratóriumi szinten él.
0: Igen. Azt mondja, hogy ugye azt mondja, hogy a halál opcionális, és hogy ő be fogja bizonyítani, hogy akár 120 évig is élhet. És 2 millió dollárt költ el évente arra, hogy hát egy ilyen űrlényes életet éljen. Igazából nincs stressz, nincs alkohol, nincs cigi, nincs párkapcsolat, semmi. Egy ilyen vörösfényterápiás szanatóriumban lakik, és hiperbár oxigénkamrában alszik, és egész nap műszerek vannak rajta, és azt figyeli, hogy szerintem...
2: Kijelenthetjük, hogy nem normális a csávó.
0: Gondolod, ez milyen stressz? Szerintem a csávó közben nagyon durva stresszben van, hogy ő attól fél. Micsoda halálfélelme van?
1: Ott lett az igazán izgalmas az egész sztori, amikor rájött arra, hogy Ázsiában csinálnak ilyen teljes ilyen sejtátültetést, ami azt jelenti, hogy vérátömlesztés tulajdonképpen, és akkor elvitte a fiát, aki akkor azt hiszem 18-17 éves volt, és akkor belőle ugye, tehát levették a vért, ő a sárcra is, tehát az apukáról is levették, és elhozta a faterját is, tehát nagyapából is, és mindenki egyel fiatalabb vért kapott ilyen, hát transzfúzióban, de hogy pontosan mit csináltak a vérre, mert nem emlékszem, mert a lemezkékkel ott volt valami módosítás.
0: Meg a plazmát is cserélik, ugye az van.
1: Igen. És akkor ugye egymásnak adták át, és akkor mérték, hogy mennyit javított az egészségügyi állapoton.
0: Igen, azt mondják, hogy a biológiai korra egyes szerveknél jelentősen fiatalabb, anyagcseréje egy 18 éveséhez hasonlít, 1,5%-ban van menne a világon, gyulladás szintje alacsonyabb, mint egy átlagos 10 évesnél, mit csinált magával a csávó egyébként, és 31 évvel lassította le az öregedés, ez csak ő állítja, ezt tudományosan egyébként még nem tudták bebizonyítani. bizonyítani.
1: Nagyon ijesztő a cizurája.
2: És akkor egy SMS. Mick Jagger most halkan felnevetett valahol egy itallal a kezében. Egy jó szex és egy csík után.
0: Igen, és a csávó

0: 35 évesen úgy táncol a színpadon,
1: hogy elmondanám, hogy Mick Jagger napi 4 órát edz. Napi 4 órát edz, ebből 2 futó edzés.
0: Igen.
1: És 2 órát pedig azt mondom, hogy jogázik. Felfoghatatlan mennyiségűt mozog. Amikor megépítették neki a színpadot, kellett mögötte neki egy futósávot létrehozni, hogy tudjon bemelegítő futni.
0: Nagyon durva a csávó, igen. Ugye ez Brian Jones egyébként azt mondja, vagy azt nyilatkozta, hogy szerinte a biotechnológia és az AI, az, mi vagyunk az átmeneti generáció, mi még meghalunk normálisan, de hogy a következő generáció már annyira összefonódik majd az AI-jal és a biotech-kel, hogy megváltoztattatják a halál időpontját. Nem azt mondja, hogy örök élet, de hogy 120-130 lesz, és ez a generáció az utolsó normálisan meghaló generáció. A mi gyerekeink már mire odaérnek, hogy 70 évesek lesznek, már manipulálják, belenyúlnak, életet hosszabbítanak, fordítják meg az öregedést, és élnek akár 100 vagy 110 évig. És neki ez a mozgalma, ez a Don Dye nevezetű mozgalom.
2: Hogy egy ilyen ződő, vagy milyen piros terápiát. Piros terápiát szobába üldögélek, és mérem magam állandóan, meg hogy hívják, abrakos tarisznyával eszem ezeket a szarokat.
0: Mint nem van, van az a mondás.
1: Hát én is ugyanezt mondom nekem. Ha egyáltalán nem akarok így élni, ezt mégis mindig ez a vég.
0: Igen. Van az a mondás, amikor szarú voltál, akkor a cigi meg a piót volt mellette, még ki más lett volna, a brokkoli.
2: Ugye?
0: És mennyire így van. Ők mindig melletted voltak, igen.
2: Na most kapaszkodjatok meg, mert van Longevity világbajnokság.
0: Longevity
2: világbajnokság van. Egy magyar csávó a 7. a Longevity világbajnokságon. 31 éves most, és 13 éves a biológiai életkora. Hellstab Martinnak hívják. Nekünk is van ám ilyenünk.
1: Elmondanám, a nagyfaterom 91 évesen halt meg. Elütött egy autó. Egy autó, mert azt érezte, neki elsőbsége van. Tehát, hogy már akkor is ott volt ugye a frontális lemegy.
2: Magas szintű igazságérzet.
1: Magas szintű igazságérzet. Elmondjam, a napi rutinját akarjátok hallani az öregnek? Tehát konkrétan az volt, hogy őt kivette innen az Isten azzal az autóba esette, de soha nem halt volna meg. Tehát az öreg minden reggel ugyanazt tette 50 éven keresztül.
2: Italom, kenyér, szalonda.
1: Nem, sokkal rosszabb. Van a hentesnél, lehet kapni ezt a lecsókolbászt. Oh. Abból egy 15 centit megfőzött magának, ahhoz evett savanyú káposztát egy kis fehér kenyérre. Minden nap ez volt a reggel. Ha megérzem a szagát a hűtőben, már rosszul vagyok. Tehát ahogy kinyitod, soha nem tudod kiszelőztetni. Utána pedig ebédre elment, biciklizett minden nap az étterbe, hozott magának ilyen menüt. Vacsorára pedig hát szintén egy ugyanilyen kolbászt evett meg. És,
2: nem vagy, volt,
1: ez volt a hétköznapi rutinja.
0: A savanyú káposzta fermentálás egyik legfontosabb biohackere, hogy fermentált cuccot kell enni.
2: De a fehér kenyér meg a lecsókolbász az azért az oda.
1: Az a lecsókolbász az gyakorlatilag ipari hulladékból készül.
0: És hogy halt meg?
1: Elütött egy autó. Biciklizett át egy olyan úton, ahol nem is volt biciklis átmenet, és ki igen, és előtt, de abba se halt bele, ugye, hanem az volt, hogy utána annak a szövődményeibe, de hogy tulajdonképpen az van, hogy az öreg egész életében pihent, folyamatosan nagyon sokat rádiót hallgatott és feküdt, és amikor nem pihent, akkor pedig napi 2 órát pedig biciklizett a városban. Ennyi.
2: A mozgás.
0: Oké, okay, és akkor, de csak bocsánat, igen, hogy visszatérünk a csávóra, akkor viszont hogy leszel autoimmunbeteg? Tehát ugye innen indultunk, ez az eredeti hír,
1: hát
0: hogy hogy leszel gyomorhurutos egy ilyen biohack mellett?
1: El tudom neked mondani azt, hogy mit mond a Máté Gábor az autoimmunbetegségekről.
0: Lelki okán.
2: Lelki.
1: Ő azt mondja, hogy a nőknek amúgy ez a leggyakoribb, tehát a nőknél sokkal gyakoribb, mint a férfiaknál, lelki oka van, van benne ugye ilyen, hát ilyen bűntudat, meg a szeretetlenség, nagyon sokfajta okra vissza lehet vezetni, de tulajdonképpen most az a legnépszerűbb betegség az autoimmunbetegség. Nem is nagyon ismerek olyat, akinek ne lenne valamilyen. Őszintén. Tehát nekem ugye van a Hashimoto-m, Ferinek, mit tudom én, de hogy a...
2: Nekem
1: hogy,
2: is
1: hogy,
2: hasi.
0: Nekem kicsi hasi.
2: Nekem hasi.
0: Kicsi pici poci, nagyi hasi. Neked Hashimoto. Igen, de azért a szervezet megtámadja önmagát. Hát igen, nem mondjuk, hogy nem lelki eredetű.
1: Egy hulladásos állapot, és akkor folyamatosan ugye, tehát rosszul ismeri fel a szituációt, és ugye folyamatosan támadja saját magát. Nekem a pajzsmirigyem eszi meg magát.
0: Na de milyen nagy bizonyíték akkor az ember amellett, hogy bármit megteszel, ha lelki okokkal nem foglalkozol, 20 éve így, 10 éve legegészségesebb dolgok. Tápanyag hiánya van, vérszegénységhez vezetett, daganatos megbedésségére kialakulása, megemelt kockázathoz vezet. A gyomra elkezdte megtámadni saját magát. Tehát, hogyha a lelki részt nem teszed mellé, 20 éve élhetsz évi 2 millió dollárról, úgyhogy meg...
1: De van-e genetika is azért?
0: Valószínűleg az is benne van, de valószínűleg lehet, hogy valamilyen lelki eredete van. Hát ez egy bizonyítása
2: hát
0: a lelki eredet mellett.
2: Hogy annyira ráment erre, hogy a tökéletes élet, az egészséges élet, hogy a napot 24 órája az tulajdonképpen stressz.
0: Full stressz. Valójában full stressz, hogy meg fogsz halni.
1: Meg az van, hogy maga ugye a kapcsolódás, a kötődés, az egy nagyon fontos része a jó érzés, a well-beingednek. És ő is rájött erre. erre, hogy kb. Egy évvel ezelőtt, ugye párkapcsolata se volt, mert nem engedett be senkit az életébe.
0: Hogy ne azért, sérüljön.
1: Hogy, meg hogy az alváson ne sérüljön.
0: Ez milyen durva.
1: És hogy nem akart együtt aludni emberekkel. Van most már párkapcsolata, de most sem alszanak együtt.
2: Kicsit amúgy. Azt gondolom, hogy ez csúnya dolog, de...
1: Sejt szinte megtagadja magától a szeretetet.
0: Milyen érdekes, nem?
2: Kicsit azt gondolom már, hogy megérdemelt.
0: És akkor mondja az, akik még...
1: Én nem gondolom azt, hogy megérdemelte, de
2: mondtam,
1: nagyon
2: hogy
1: nagy
2: tanulás. Idézőjelesen mondom, de hogy ez, hogy én nem, azért nem alszom együtt senkivel, mert...
0: Na de modern orvos, nyugati orvos tudomány még viszont ott tart, hogy nincs köze a lelki eredetnek a betegséghez. Igen. Kivéve, tehát milyen érdekes, hogy itt a csávó, aki bebizonyítja, és a nyugati orvoslás, ami nem holisztikusan néz, hanem azt, hogy rák van, akkor itt kezelünk. Talán Németországban már elkezdtek hozzátenni egy teljes terápiás kezelést, ahol mondjuk elküldenek pszichiátriai vagy kognitív terápiára.
1: Ő megpróbálta kiszűrni az összes környezeti átótényezőt, hogy hát ha akkor ugye jobb lesz. De ugye maga, tehát nem lehet az embert úgy tekinteni, mint egy gépet, tehát nem lehet úgy kezelni érzelmeket.
0: És belebetegedett ebbe. Ez milyen történet?
1: De az is lehet, hogy genetikai, mert nálunk is mindenkinek megvolt ez a Hashimoto-ja, csak mi nem tudták, hogy annó, hogy ez mi. A másik pedig szerintem nagyon érdekes ezzel kapcsolatban, hogy ő nem azért csinálta ezt, mert nem csak azért csinálta, mert sokáig akart élni, hanem ennek volt egy ilyen emberiségmentő expedíció része is.
0: De ez kicsit mindig én istent játszok, nem? Én majd felülírom a biológiát, én majd meghatározom a halálomat, nekem van egy messiás isten tudatom, hogy még abba is bele tudok nyúlni, amiben egyébként lehet, hogy a...
1: Nem, inkább eszembe az, hogy azt mondja az orvostudomány, hogy nem lehet meggyújtani a rákot, na majd én most pénzzel megpróbálom. Ez inkább, nekem ez volt inkább, hogy megmutatom nektek, hogy nincs szükségünk erre a fajta rossz, íven haladó orvostudományi megközelítésre, hanem nyúljunk bele az általunk ismert információk alapján a rendszerbe.
0: Igen.
1: Ezt akartam.
0: Igen. És közben meg a szervezete megtámadta magát. Nagyon durva sztori, majd fogjuk követni. Jövünk mindjárt 8:09, 2:00.
3: Hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2020

8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió Egyel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongó közönségét.

keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai-sziget nagy réten. Már mind

0: szerencsét. DJ Otihoz az út már csak a Rádió egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a glamour napokon a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
7: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelő műhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
8: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
10: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
12: A Csepel Plázában

0: tett. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepeplaza.hu.
1: Szemét.
2: Levittem.
1: Villany.
2: Befizettem.
1: Klíma.
2: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
2: Kaisai.hu.
3: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C és savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
4: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Budapest, Üllői út 822.
6: Ma is 17 óra.

0: igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Rádió 1-en.
3: Sürgősséggel tárgyalnak az alaptörvény módosításáról. A NATO csúcson találkozik Donald Trump a szíriai elnökkel. Újabb hőhullám érte el Franciaországot. Hunerákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Sürgősségi tárgyalással tűzi ma napirendjére a parlament az új alaptörvény módosítást. Az a többi között kimondja, hogy a hatályba lépés utáni napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Emellett előírja a három ciklusos képviselői időkorlátot, valamint létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt is. Magyar Péter miniszterelnök ma a törökországi Ankarában tartott NATO csúcson vesz részt a külügy, valamint a honvédelmi miniszter társaságában. Donald Trump is ott lesz a NATO csúcs találkozón. A kétnapos ankarai eseményen az Egyesült Államok elnöke elsőként a török elnökkel egyeztet, majd Donald Trump a szíriai elnökkel is találkozik. Az amerikai elnök holnap személyesen tárgyal Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel is. Egyre fontosabb a tudatos vízhasználat a kiskertekben is, ebben segít a Nébik kertművelő programjának legújabb útmutatója. A tájékoztató anyag közérthető gyakorlati példákat mutat be, mondta Várszegi Gábor, a Nébik mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója.
4: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy azért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kisokos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődőknek a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeink.
3: Egyre több a szúnyog, kezdődik a kémiai gyérítés. A katasztrófavédelmi közlemény szerint 2 budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Most is a késő esti és éjszakai órákban permeteznek majd. Újabb hőhullám érte el Franciaországot. A történelmi kánikula után mindössze néhány nappal a hőmérséklet a déli tájakon ismét a 40 fokot közelítette meg. A forróság észak felé terjed, a következő napokban így másutt is fokozódhat a hőség. A forróság az előrejelzések szerint országszerte július közepéig tarthat. Ez idén már a harmadik nagyobb hőhullám Franciaországban. Ma délután is 30-32 fokban bízhatunk, de több helyen meglephet minket egy-egy zápor. Holnap egy hideg front érkezik majd, főként északon észak-keleten eshet. Csütörtökre sok napsütést mondanak, egy-egy zápor csak elvétve fordulhat elő. Pénteken sem lesz változás, ám aznap is, a hétvégén is figyelnünk kell arra, hogy magas lesz az UV-sugárzás. A jövő hét az évszaknak megfelelő száraz napos idővel indul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3-9 lesz, pontosan 5 perc, ma jó reggelt kívánunk mindenkinek. Azt kérdezi itt egy hallgató, itt lehet, hogy a promóra, de nem is az ennyi, hogy az Otibulin tényleg csak check-in elvégzése után lehet bejutni. A Fészen sokan írják, hogy ez kamu. Ha lehet, mondd már a rádióban, vagy nekem annyi is elég, ha válaszolsz, hogy igen. Laci Nyíregyházáról, így van. Ez nem kamu, tehát hogyha kaptok ilyet, és van jegyetek, akkor adjatok meg minden fontos információt.
1: Főleg a bankszámladatokat.
0: Igen, ez már kötött egy bizonyos rendezvénynek a nagyságán túl már muszáj online beregisztrálni. Itt elkérnek adatokat, személyes adatokat, ez jó helyen van, de nem jutsz be, ha nincs online check-ined. Tehát, hogy ez nagyon fontos. Ott van egy útmutató, és le vannak írva a lépések, hogy mit csinálsz a belépőjegyeddel, a mobiltelefonnal, a személyigazolvánnyal, útlevéllel, hogy kell becsekkolni, de ezt muszáj megcsinálni. Tehát, hogy ez nagyon gyorsítja és megkönnyíti a belépést, úgyhogy a személyt azt be kell csekinelni a jegyhez. És csak azt tud bejönni azzal a jeggyel, tehát ha nem tudod, hogy kivel jössz, akkor döntsd el addig, amíg nem csinál meg az online check-int, utána már más nem tud bejönni azzal a jeggyel. Jó, úgyhogy ez fontos, ez nem kamu, nem akarja senki lenyúlni a jegyeteket, ez tőlünk ment ki ez a hírlevél, de igen, ha nem csinálod meg, akkor nem jutsz be.
1: Ha ezt kellemetlennek érzitek, akkor gyertek inkább a Zamárdiban történő fellépésemre, üljetek be a kertmoziba, és érezzük jól magunkat. Nagyjából a töredéke az ár, és sokkal jobb is lesz, úgyhogy várnak benneteket.
0: 8-án pont akkor, tényleg, nem azt hittem.
1: Jövő héten, vagy jövő után héten van.
0: Jaj, hát mekkora trollgat. Ha esetleg is, nem mentek a szigetre, az Otibolyra, augusztus 8-án várnak benneteket a Vörösmarty kertmoziban, Zamárdiban.
1: A Korhely étteremben pedig akciós lesz az nap minden. Nagyon érdekes módon, 75%-kal.
0: Igen.
2: Ezt nem ígérem.
0: Igen, de még 9 után majd mondok pontos infókat erről, hogyha valakinek ez esetleg nem világos, jó? Hogy
2: na,
0: mi az online check-in?
2: Majd online check-inezünk 9 óra után. Vannak egyéb változások is, nem csak a koncertre járókat érintik, hanem a közlekedőket. Ugye már elkezdtem az előző óra elején, hogy egyrészt ugye történt egy olyan változás, hogy no parkoló automata, tehát csak és kizárólag mobil alkalmazással tudsz fizetni fővárosi parkolást. Ám de 2027, tehát a jövő év január 1-től történik egy kis változás, ami hát több autós csoportot fog érinteni. Kezdjük ugye az elektromos, a zöld rendszámos autókkal, akik eddig ingyen...
1: Véget ér ez a mocskos rendszer?
2: Így van, akik eddig...
0: Ingyen élő brigád. 200 forintért 100 kilométer, úgy kell. Nem tudom, mi azt mondja, úgy kell nekik. Szívjanak csak.
2: Most ők is fizetni fognak, és ráadásul kétféle módon tudsz fizetni az autód tömegétől függően.
0: Visszaszívom, ne szívjanak az elektromos autósok. Úgy érzem, ebből én sem fog jól kijönni. Veletek vagyok.
2: Ugyanis azt találták ki, hogy a nagyobb autó egyrészt több helyet foglal, másrészt jobban terheli ugye az aszfaltot.
1: Maximálisan egyetértek. Maximálisan.
0: Ki találta ezt ki?
2: Hát mit tudom én.
1: Én a raptorosoknak üzenem, a raptoros kocsiknak. Raptor megvan?
0: 100 ellenérve. Mi van? Tehát az van, hogy akinek nagyobb az autója, az fizessen többet.
2: Így van, ha elektromos, akkor is, ha benzines vagy gázolajos, tehát klasszikus hajtású, akkor is fizessen dupla pénz.
0: A hosszú hajú ember miért nem fizet többet a fodrásznál?
1: Nálunk keresztül.
0: Halleluja!
1: Halleluja!
0: Hadd kérdezzem meg, akinek hosszabb a haja, miért nem duplárom vágják le a haját?
2: Mert ugyanúgy egy vágység van benne.
1: Rátapítottál lényegre, a hosszabb hajú embereknek duplárom vágják a haját, Balázs, képzeld el.
0: Mi ez a marhaság, hogy akinek nagyobb autója, fizessen többet?
2: Ez azt jelenti, kérlek szépen, hogy a kiemelt területen, tehát a legdrágább területen, 8 órás munkanap alatt közel 13.000 forintos parkolás díjat fogsz majd fizetni, te, akinek nagy az autója.
1: És apró a péniszed.
0: jó. Szeretném megjegyezni, hogy ez diszkrimináció. Ez abszolút diszkrimináció. Miért?
2: Tehát, mert drágább autót veszel, nagyobbat, jobban koptatod az aszfaltot, jobban nyomod alatta a föld területet, és nagyobbat foglalsz.
1: Nagy a pofád!
2: hogy mi kis autósok nem tudunk elférni tőled.
0: Na jó, akkor igen, hozzuk az ellenérveket. Jó?
1: Nem tudsz. Tehát, hogy... Nem egész az ellenérveket, várj, hogy egy mappa ellenérvek.
0: Mire üres csak az ellenérvek?
1: Hát, attól, üres.
2: Plusz ugye a nagy autó, az drágább is, tehát feltételezik, hogy neked több pénzed van, mint a kis autósnak.
1: Így van. Plusz, na térjük ki azokra az autókra, hogy fel lehet.
0: Úgy érzem, hogy egyedül maradtam ezzel. Úgy értem, hogy egyedül maradtam ezzel.
1: Mi a kilóhatár?
2: Hát elektromosnál 2000, az biztosan tudom. Azt, hogy a benzines, dízeles, az lehet, az is talán 2000 kiló, de lehet, hogy az lejjebb lesz.
1: Mi?
0: 1,8. 1,8 tonna.
2: Igen, 1800 kiló fölött vagy.
1: De miért van különbség a két autó között, hogyha az egyik kehetős,
2: mert a másik... annyit gondolom, az elektromos autó azért nem szennyezi úgy a környezetet, vagy legalábbis használat során, itt megosztanak a vélemények.
1: Hogy mérik a kocsit tulajdonosa?
2: Nem. Fölélegezhetünk.
1: Na, de hogy...
2: Nem, tehát ez ugye a nettó tömeg, az üres járati tömege, amikor nem ül benne senki, benne van a forgalmidban.
1: De hát amikor parkolsz, a parkolőr, az nem tudja. Max
0: mérlegre kell állnod. Minden város után beleszállt egy mérleg.
2: Hát nem, a rendszám alapján ő le tudja kérni a forgalmi adatokat, és abból már látszik, hogy súlyosabb a kocsi.
0: Hát látja, ösztömeget lát, saját súly, ösztömeg, terhelhetőség, vagy mi az, négyen benne vannak, mennyi a maximum súly, mennyien belülhetnek, persze. Mikor mosták le ki a tulajdonos. Tehát, de egyébként ezt igazságtalannak tartom.
2: Na, mesélj, miért?
0: Mert hogy az, hogy én beállok egy helyre.
2: Igen.
0: Mit használok többet,
2: az
0: mint
2: aszfaltot.
0: Hogy te... Mi az, hogy az aszfaltot?
2: Jobban nyomod az aszfaltot, mint én az 1,4 tonnás.
0: Ez nem olyan, mint nem a moziba elkérsz egy magas embertől több pénzt, mert ő nem tudom, többet lát a filmből,
2: nem,
0: vagy
2: mert
0: üljön
2: a,
0: hát.
2: Mert a magas ember nem tehet róla, hogy mekkorára nőtt. Te viszont, te választottad az
0: autódat. Jó, akkor támogatom, hogy viszont a túlsúlyos emberek fizessenek dupla annyit a repülőjegyért. Azok... Ott diszkrimináció, de nekem nagy az autó, akkor én fizessek többet. Kapjátok be.
1: A túlsúlyos emberek kevesebb csomagot vihetnek. Az csak egy bugyi.
0: Vegyetek meg dupla helyet, és akkor nekem sincs azzal a bajom.
1: De hogy kell dupla helyet?
2: A Karpától nem tudsz duplán ülni.
0: Megveszed a másik egyet is magad mellett, érted? Az diszkrimináció, de amikor nekem nagy autóm van, akkor meg én fizessem a dupláját.
1: Mi? Mai napig meglep, hogy beleférek a repülőjétbe. Hogy ez hogyan történik?
0: Hogyan férhetek bele a repülőjétbe? Főleg a fapadosra megyek. Tehát de nem foglalok több helyet. Nem terhelem jobban a várost. Érted? Ha valaki paraszt és beáll egy kapuajba, adom, az beáll a Suzuki is, beáll a Jeepes is. Így, az bárki lehet paraszt. De miért fizes, mit ártok én jobban a környezetemnek, hogy két tonnás autó van, mintha 1,8?
2: Hát több kipufogó gáza van a két tonnás autóhoz.
1: Rosszabb hatás van a vakondokra.
0: Adjatok ezzel még!
2: Mert hogy ugye nagyobb tömeget kell mozgasson, az aszfaltot, igen, jobban terheled.
0: De azt kifizetem autó, vagy
1: na,
0: útiba. Na várjátok,
1: viszont, ha ez a szempont, akkor én több fizetést kell kapjak, mert én nagyobb tömeget mozgatok.
0: Na!
2: De azt te tetsz róla.
0: Vagy csoportos kedvezményt, amelyikibe.
1: Attól függetlenül te tudtad, kit veszel fel, de dolgoznak. Ja, igen, te választottál engem.
0: Igen. Én ezt nagyon, nagyon diszkriminatívnak tartom. Tehát, hogy ez megint csak arra megy, hogy biztos nagy autó, tehát drága a burzsúj, fizessen többet.
2: Igen, mert akinek nincs pénze, az vesz egy 1-1-es Suzuki-t, érted? 1200 kiló, vagy 1003, nem tudom.
0: Na, de engem egyszer már megsarcolnak, amikor befizetem a, nem tudom, útdíjat, vagy befizetem a...
1: Na, mit kell fizessél?
0: A regadót, vagy súlyadó, vagy mit? Tehát az már te egyszer ott befizeted, hogy neked nagyobb tömegű az autód.
2: De most mindenki akkor... befizeti, érted? Csak ki kisebbet, ki autójához. Miért tenki?
0: De akkor miért nincs az, hogy a bevásárló közben, de sokat pakolsz a kosaratba, hogy gazdag vagy, neked másfélszeres áron van a trapista, mert látom, sokat pakolsz. Hát sok pénzed van.
2: De ott kifizeted a trapista sajttal.
0: De sokat pakolsz a kosaratba.
2: Igen, de én sokat is fizetek azért.
0: De nem így van. Neked van pénzed, mert van lehetőséged sokat parkolni, ezért neked nem ugyanannyi a trapista, mint nekem.
2: De én abban hát kifi, de a végén az kifi. Oda toljuk ketten a kosarunkat.
0: Igen.
2: Benned, neked van benne egy
0: izé. De én is kifizetem a normál parkolást.
2: Én meg telepakolom, akkor én sokkal többet fogok fizetni, tehát az áruház velem jól jár.
0: De nem érted a hasonlatot, azt mondom, hogy ha neked sok pénzed van, és egy bizonyos kosár mennyiség fölött, neked ne 100 forint legyen a trapista dekája, hanem 250, mert sok pénzed van. Ez az autó ugyanez. Biztos sok pénzed van, hisz nagy autód van. Tele van a kosarad.
2: De én a kosár...
1: Úgy lenne jó a hasonlat, hogy mindenkinek adott mennyiségű kalóriát lehet elfogyasztani egy nap, és aki túllépi, annak kell fizetnie.
0: Hát akkor...
1: Nem, mit nézel?
0: Akkor csörögjön a kassza, gyerekek. Hát azért ketten olyanok ülnek, akkor kifizetem a drágább autót, de akkor tessék bepakolni a közös békét.
1: Én ha életemben ettem egy jót egyszer, ettem valamit. Amúgy még szerintem az van, hogy érdekes módon soha nem a szegények háborodnak fel.
0: Ugye?
1: Na. Szegény Zsanna, most ki kell vennie még egy rubintot a házi raktárból, hogy be tud fizetni a parkolási díjat.
0: De plusz, ez nem így van, csak védem az érdekképviseleteket.
1: Hányszorosát fizettem a parkolási díjnak a büntetése?
0: Nagyon sokszorosát fizettem a büntetéseknek, mint ahány 200 forintot fizetnék, ha normálisan parkolnék.
1: Akkor a következő intézkedés legyen az, hogy ki lehessen használni a mozgássérülteknek feltartatót a parkolóját.
0: Vegyük el a mozgássérülteket. Igen? Mi nem bántottuk már engem. Azt gondolom, hogy akinek csak fél lába van, miért fizet ugyanannyit, vagy nem fizet ugyanannyit, mint én, akinek kettő van? Hát többet használom a járdát. Ő nem koptatja a járdát.
1: De nem is az, hanem lehessen használni ugye a túlkoknak, mint te, az ő parkolóhelyük.
0: A parasztoknak, mint én, igen.
1: Igen, és azt mondod, jó, négyszeres áron parkolhatod óránként. Na, elfogadnál, de nem fogadnál.
0: Hogy én négyszeres áron parkolok, aha, de
1: és használtad a mozgássérű parkolót.
0: Na persze, azonnal. Hát,
1: na, és akkor gyakorlatilag ott
0: vagy a helyem a mozgássérű parkolóban.
2: Mondjuk így is.
0: Így is, csak úgy sokkal vidámabb lelkismeretek. Retardált
1: vagyok, csak szellemileg ezért. De hogy a lényeg, igen, tehát hogy szerintem ez egy tök jó szemlélet, hogy nem kell megvenni, mert büntessenek a rajta, akkor például vállalod az első blitni, és azt mondta, hogy jó, beállok ide, és ez nagyon drága lesz, de akkor én most itt fogok állni.
0: Azt jó, én ezt adnám, na, kifizetném. Azt én. Nagyon jó hasonló, Bali, csak többen nem tudják, mi a telikosább. Most adod a hülyét, vagy az, vagy nem. Tehát akkor ilyen alapon, aki többet eszik, az többet fingik, aki többet fingik, az fizessen több.
1: Életemben nem fingottam egy.
0: Fizessen több környezetvédelmi adót, mert mit tudom én, több metángáz bocsát a levegőbe. Ez diszkrimináció.
1: Van kövéradó, ne ragudj meg, van
0: mi a kövéradó?
1: Hát például a ruhák, ugye alapból, hogy be kell
2: szerezni.
1: Sokkal több tusfőrűt használok.
0: A fizessél többet azért a pólóért, mert több anyagban van menne, mint az SS méretben. Nem fizetsz
2: többet.
1: De egy csomó. De legördülősában, hogy milyen méret nem mennyibe kerül a termék.
2: Na,
1: hát akkor üdvözöllek a valóságban.
2: Most pont magadat csaptad.
0: Jó, náluk a Prada-ban minden egységáros.
1: A Prada gyerekosztályon, ahol ő vásárol.
0: Náluk a Gucci-nál ugyanúgy 600 ezer táska, értitek? Mi nem diszkriminálunk senkit. Bemegyünk és megveszünk azt a
1: táskát. 11 éves a méretem.
0: Ezért vagy mindig gyerekpólókba, olcsó?
1: Hát ez, igen, ez egy duci gyerekpólók.
0: De mi a, várjál, tehát bemész, mint egy H&M-be.
2: Vannak,
0: és megveszel egy L-es pólót, vagy egy
1: XL-es. Hát a H&M-ben is XXL, tesókám.
0: Mi az, hogy nincs egy mérmény?
1: Kézzétek el, hogy beszántották, némán beszántották a plusz tárcucokat a H&M-ből.
0: És mert hogy ne bántsanak ezzel senkit?
1: Nem, hanem szerintem nem érte meg nekik. Pont, ami ezt mondasz, hogy nem tudták megcsinálni ezt az árértékarány racionalizálást, és azért most már online lesz, de csak rendelni, és ott viszont konkrétan azzal, hogy mennyi ruha anyag kell bele, annyiba kerül a póló. Na, mi van?
2: Na!
0: Az a baj, hogy nem működnek az érveim.
2: Hát ez most nem.
0: Igen, ezek most nem működnek.
1: Viszont jó. Ami miatt lehetne ideges, ugye az, hogy miért egyetem fizetned?
0: Tudom, hát, én
1: magyar vagyok, magyarnak születtem. Magyar földön parkolok a magyar autómban.
0: Igen, a magyar adóból vettem.
2: Én földem.
0: Igen, a magyar adóból vettem, magyar földön parkolok. Magyar gumival, magyar autóval.
1: Én érkeztek ide rokonaim.
0: Nem tudom. Én nem szeretem az ilyen ennyibe kerül az autó, de ennyit fizessél. Mit nem? Parkolásnál, bocsánat. Tehát nem is az úton használattól, nem is, nem tudom, állok egy helybe.
2: Nem ennyibe kerül, ha neked egy 20 éves, de 2 tonnás autód van, amit egyébként 1.400.000 forintért vettél, mert egy roncs, akkor is többet fogsz fizetni. Na most?
0: Hol vagy ebben ezekben a vészterhes időkben, Anna?
2: Hol az igazság?
0: Miért nem jössz be és támogatsz meg? Ezek most megesznek reggelire. Engem, a burzsújt persze, aki megint csak sóherkedik, holott teljesen jogtalan.
1: Fogják figyelni, hol parkolsz.
0: Teljesen jogtalanok tartom, hogy dupla parkolást fizessünk ugyanazért a szolgáltatásért, azért, mert nagy autónk van. Hát szerintem ez nagyon pofátlan. Tehát ez az egyszerű közhelyes sztereotípia. Nagy autó, gazdag, dupla ár. Nem. Ugyanúgy egy parkolóját foglalok, mint hogy te is elfoglalsz egy parkolóját. Semmivel sem veszek több szolgáltatást igénybe. Nem veszek több helyet, nem használok jobban semmit. Beállok egy helyre.
2: Egy nagyobb autó több helyet foglal. Sokkal könnyebb beállni nekünk kis autósoknak, a sok kis autó áll, mint hogy sok nagy autó.
0: Ez sem működött, ez az érzés.
2: Jobban nyomod az aszfaltot, még egyszer mondom.
0: Súlyadóba ki is fizetem.
2: Nincs ilyen, hogy súlyadó.
1: Akkor
2: tisztázzuk, gépjármű adó.
0: Jó, bocsánat.
2: Amit nem súlyra fizetsz, hanem teljesítményre. Tehát nekem lehet egy 1-2-es, 1200
0: ott is levesznek?
2: Ott is levesznek. Tehát ha neked erős autód van, akkor sokkal többet fizetsz.
0: Mi bajotok pedig van nektek azzal, ha valakinek van pénze?
1: Hát semmi, csak ne legyen.
2: És a tiéd az autó.
0: Ja, igaz, nekem autó sincs, bocsánat.
1: Ábrából nem fizetek semmiért, de mindegy, ez szomorú. Jó, melyik a legpofátlanabb autótípus, amit lehet látni a belvárosban? városban.
0: A Maruti Suzuki írja valaki.
2: Igen, felsőtetted a kérdést.
0: A Seattle a Maruti Suzuki és a Renault Twingo. Kikérem magamnak, hogy kevesebbet fizet egy Renault Twingot.
1: Igen, de hogy ott vannak azok az óriás, tudjátok, amik ennek platós autók. Annak mi
0: ezek a Raptorok, ezek a Fordok, igen, meg Raptorok.
1: Igen,
0: ezek
1: az nagy például, nek mit kell majd fizetnie?
0: Ezek a pick-upok.
2: Tehát, sokat. Az na, lesz 13 ezer forint óránként, egy 8 órás.
1: Óránként egy annyi, nem? De például az teljesen indokatlan. Mikrobuszok? Hát, meg mit nem?
0: De most már egy Raptor, azért az 6 méter hosszú, 3 méter széles, és 23-as kereke van.
2: Igen, tehát, és 2,5 tonna fölött van biztos.
0: És mi az 1,8 és a 2? Tehát miért az 1,8 a váltószám? Hogy az még nem a SUV kategória, hanem az még a személyautó, de az SUV...
2: Egy, igen, 1,800, egy normál személyautó, gondolom én, az 1,8 alatt van.
0: Aha. Te benne vagy, vagy te kint vagy?
1: Ilyet nem érdemes kérdezni, vagy nem szabad kérdezni egy nőt.
2: Kilóidra sose kérdezni.
0: Hogy vagy nekem, csak innen forgalmidat.
1: 1910 kilós az autóm.
0: Hát akkor... Hát.
1: De nem panaszkodom egy büdös szót sem, mert tudom, hogy ez ilyen.
0: Jó, hogy te elegánsan befizeted. Nem
2: az akarják rá.
1: Mondja az embereknek, saját autója van, nem szponzorautót vezet, hogy fizettem az összes közterhet és minden egyéb terheket.
0: Én csak a büntetéseket, de az nagyon gyatrán.
1: Az igazság, hogy nagyon ritkán parkolok ilyen köztéri parkolóban, úgyhogy nekem mindegy.
0: Én is abszolút ritkán beállok egy óvoda parkolóban.
2: Megakadályozni.
0: Mindig meg a köztéri egy virágágyás, és sose használok sima parkolót.
1: Azt mondta, hogy megcsináltam múltkor, és megfenyegették az önkormányzattól. Na mindegy.
0: Ráállt a virágágyás.
1: És az már nem is ilyen parkolási bírság, hanem az ilyen önkormányzat és szabálysértésnek számít, és elkérték külön anyámnak az adatait, és mondták neki, hogy Rivallót fog kapni a postán, és elküldték neki. És utolsó húzásod volt, Marika!
0: De nekem mindig van két tulipán palánta bent a csomagtartomban, hogy amit ledarálok, azonnal visszaütetem. Tehát, hogy úgy nézek, mint egy virágárus.
1: Egy frissítés, vagy csak egy kis rotakapa.
0: Mit akarnak ezzel elérni? Hogy?
2: Hogy ne járjál be a belvárosba autóval. Ezt akarják elérni egyébként. Ennyire egyszerű, vagy ha már ott vagy, akkor kis autóval járjál. Ne a Raptorral, amiben egyedül ülsz. Ennyi.
1: Figyelj, mert a Mercedesnek nincsen kicsi autója, amit vezethetnél.
0: És de egyébként van egy kakizmátok, és ha veszek egy BKK bérletet, hogy átvágjam őket, hogy BKK-ba járom.
2: Senkit nem érdekel.
0: Nem tudom lekinyerezni őket egy éves BKK bérlettel?
2: Oda kiteszem őket.
0: És kirakom előre, hogy én BKV-zom.
2: Hogy nekem van.
0: Szállj el a kocsimról, én BKV-zom, úgyhogy a jár BKV-be. Mert azt írja, hogy az áremelés mellett BKK bérlethez parkolási kedvezmény is járhat, tehát akkor valamit ők is adnak. Hozzáteszem, akkor megfizettem őket.
1: Nem, kell kezdeni meghamisítani. Tudod, hogy bemész a szalomba, veszed az autót, vagy ahol veszed, és mondod, hogy jó, csak annyi, hogy a forgalomba írodok már 300 kilót.
0: Igen. Van még ilyen szelvény, nyomtatok egyet, hogy október is beírom a diákigazolvány számot, és kirakom a forgalmi elő, ez van még? Így van még a bérlet szelvény, hogy október rá van írva, vagy ez már digitális, vagy ez hogy van? Nincs már ilyen?
1: Úgy szerettem azt, hogy 28 éves koromig voltam diák.
0: Persze.
1: Az nagyon jó volt, emlékeztek rá, és
2: akkor a hamisakat, mi?
1: Igen.
0: Nekem 35 éves korig volt OTP Junior kártyán, felhívtak az OTP-t, hogy ide jönne
1: szeniorra váltani.
0: Na mindegy, jó, hát akkor
1: fizetni kell.
2: De jó haver, ez
1: én
2: van.
1: Én azt gondolom, ez nem baj, hogy ki kell fizetni, mert jó dolgokra fogják költeni. Vesznek belőle a Karácsony Gergelynek egy új masszázsfotelt, meg ilyesmi.
0: És ha eltűnnek a parkolórák, amivel én is egyetértek, akkor csak applikáción keresztül tudsz, vagy SMS-ben. Tehát nem kell már ez a bedobálós.
2: Nincs, mert nem tudsz.
0: Soherkedés. Leszerelik ezeket is.
2: Nem tudsz bedobálni, tehát applikáció vagy SMS.
1: Igen, de tök jó lesz ide, mert most én azt veszem észre, hogy most nagy újítások vannak meg, ott fontos fejlesztések. Költsék csak ezzel pénzt.
2: Ezen gyerekek a parkoló, S-betűs parkoló applikáció, amivel egy csomó mindent tudsz, az eddig azt tudta, hogy bent volt a kocsinak a rendszáma, megálltál, rányomtál, és a térképen megjelölte, hogy hol vagy.
0: Igen, és megkereste a zónát, hogy miben vagy.
2: Na, akkor most majd menjél rá, és az van, hogy a zónakeresés 69 forint. Adjátok.
1: Az én autóm magától tudja, hogy hol vagyunk.
0: És én nem vagyok a sóher. Hogy nem fizetett ki, hogy megmondja neked, hát 69, nem kell, nem is látod a parkolórát, már rossz a szemed. Elkérdezted, hogy másfél kilométert érted.
1: Ez komolyan megcsinálták ezt.
2: Nyisd meg
1: nem sül ki a szemük.
2: Meg tudom neked mutatni, ide akarok parkolni most, ahol vagyunk, tessék, megnyitom az alkalmazást.
0: Ja, értem. Tehát az nem jogos, hogy én duplájára emelt árért háborgok, neki 69 forinton, igen, a kiborultok, hogy igénybe vesztek egy szolgáltatást.
2: Látod, azt mondja, hogy alapparkolás, nem fogja megmutatni, hogy hol vagy, és neked meg kell nézni a kis táblán is, kell pöcsögni, vagy proparkolás 69 forint.
1: De ez azt jelenti, hogy el tudsz költeni csak 1000 forintot arra egy nap, hogy rájöjj, hogy hol vagy éppen.
2: Így van. Na, ez jogtalan. A tiétek a szerintem tök jogos.
0: Teljesen egyet értek. Én duplát fizetek, ti háborogtok 69 forinton. Hát vakok
1: én
0: vagytok.
1: Én ezt nem parkolok mindig.
0: SMS-re egyébként az a legjobb.
1: Azért jó, mert úgy hagyod, elfelejted, és két nappal később jön egy SMS, hogy 72 óra után lejárt a parkolás.
0: 6900 forint.
1: Azt mondod, hol voltál? És akkor így tudod, így kapod az ilyen iszonyatos összegeket, hogy tessék,
0: tessék. És akkor elküldöd a stopot, de már mondja, hogy önnek nincs működő parkolása. Mert...
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duópak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vársz.
4: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
7: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
6: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi?
11: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrunk egy bombát!
11: Szállás.hu. Úgy is tett!
12: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
13: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
15: Gyönyörű átvétel, már a Fudoránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy... Újabb rendelés teljesítve. Válogassa Foodora világbajnok ajánlatai közül. Foodora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
16: Mosógép, Mega Árpa Rádé. Telefon, Mega Árpa Rádé. Vasaló, szintén Mega Árpa Rádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árpa Rádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
17: Megnyílt az ország legnagyobb medencés szakáruháza a Savoia Parkban. Nézd be hozzánk, és szerezd be mindent, ami nyárra kell. Medencék, gépészet, medenceporszívók, fűtés, strandcikkek, hangulatfények, jacuzzik, szubdeszkák és elektromos biciklik. Aqualink medence és szabadidőszak üzlet. Savoia Park, Hunyadi János út 17. Aqualink.hu.
18: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartani. A 7000 milliamperes akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge 70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
10: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
19: Készen állsz a nyárra? Irány a Greenfield Hotel Golf & Spa. Csúszd végig Nyugat-Magyarország legnagyobb szállodai csúszdáján. Lazíts külső élmény medencénk partján, vagy pörgess fel a napot Chill & Fun központunkban. Animátoraink gondoskodnak róla, hogy egy percig se unatkozzatok. Élményekkel teli időjárás biztos kikapcsolódás az egész család számára. Greenfieldhotel.hu.
20: Rádió 1.
21: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
20: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Átrendeznék a sávokat a Budakeszi úton. Olasz rizlingeket vizsgált a Navy. Aligátorteknőst találtak a Balatonnál. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Átrendeznék a sávokat a Budakeszi úton. Vitézi Dávid közösségi oldalán jelentette be, hogy új buszsáv kialakítását tervezik. A számítások szerint a reggeli csúcsforgalomban akár 20 perccel is lerövidülhet a buszok menetideje. A folyamatos buszsáv a tervek szerint a Dénes utca térségétől indulna, és egészen a Szél Kálmán térig adna lehetőséget a buszoknak arra, hogy zavartalanul közlekedjenek. Több szakaszon ehhez ki kell szélesíteni a pályát. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a projekt munkálatai akár több évig is eltarthatnak. Zárjegy nélküli cigit pakoltak az illegális fegyverekre. Különleges fogásról számolt be a készenléti rendőrség és a NAV. Az M5-ös egyik lehajtójánál vizsgáltak át egy koszovói turista buszt. A sofőr melletti ülések alatt találtak néhány házilag elkészített fegyvert, azokat több zacskó zárjegy nélküli cigarettával próbálták elfedni. A busz 12 utasa sem bízta a véletlenre, náluk is illegális dohánytermékekre bukkantak. A busz sofőrjének letartóztatását már elrendelték. A borban kereste az igazságot a névék, a legújabb Supermenta termékteszten arra voltak kíváncsiak, hogy a vizsgált 27 különböző olasz rizling megfelel-e az élelmiszerbiztonsági előírásoknak. Barátosi Gábor, a névék borászati és alkoholos italok igazgatója azt mondja, jó eredménnyel zárult a vizsgálat.
3: A borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz rizling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is. Úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek, laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait. Valamennyi vizsgált olasz rizling megfelelt az élelmiszerbiztonsági minőségi előírásoknak.
2: Nem a hek volt néhány napja a legidegenebb állat a Balatonnál. Most aligátor teknős találtak az északi parton. A faj alapvetően az Egyesült Államok, illetve Kanada területén őshonos. Vélhetően most is egy felelőtlen állattartó engedte szabadon egykori kedvencét. Az aligátor teknős veszélyes állat, akár egy ember ujját is képes leharapni. Ma délután is 30-32 fokban bízhatunk, de több helyen meglephet minket egy-egy zápor. Holnap egy hideg front érkezik majd, főként északon észak-keleten eshet. Csütörtökre sok napsütést mondanak, egy-egy zápor csak elvétve fordulhat elő. Pénteken sem lesz változás, ám aznap is, a hétvégén is figyelnünk kell arra, hogy magas lesz az UV-sugárzás. A jövő hét az évszaknak megfelelő száraz napos idővel indul majd.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: 9 óra után vagyunk, pontosan 13 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók. És ugye ígértem csak, hogy még két mondatot engedjetek meg nekem itt az online check-innel kapcsolatban, mert itt sokan kérdezik, hogy ez igaz-e, és hogy félnek megadni a jegyüket, meg nem tudom, hogy a QR-kódot ellopják. Senki nem lop el semmit, tényleg be kell csekkolni. Ugye ez arról szól ez a történet, most egészen pontosan tudom már, hogy ez egy törvény, ami azt jelenti, hogy bizonyos rendezvénynek a mennyiségén túl, te eddig is, ha bementél egy strandra, egy szandra, egy nagyobb rendezvényre, ott amikor átvetted a jegyedet, odaadtad a személyedet, azt beszkennelték, kiadták a jegyedet, tehát a vagyonvédelem és személyes vagyonvédelem miatt ezek a rendezvények eddig is adatokhoz voltak kötve. És ugye itt online check-in van most, tehát ez azt jelenti, hogy a gyorsabb beléptetés miatt ezt meg tudod csinálni, hogy ne ott kelljen, hanem te otthon idén egyébként először, meg mindenhol először online check-in bevezetnek, amit nem a helyszínen végeznek el. Baromi egyszerű, a beléptetést gyorsítja meg, megadod az egyedi kódodat, ami ott van, az online felületen hozzápárosítasz egy darab személyigazolvány, de azzal a jeggyel már csak azt tud bemenni. Ez egy 2 perces művelet, de nem fékoldal, nem kamu, nem az adataitat akarják, mi se. Ezt megcsinálnak a bejáratnál is, de meg kell csinálnod, mert akkor gyorsabban jut be. Ha senki nem csinálja meg, akkor senki nem fog bejutni. Ezért van először online check-in. Eddig ez mindig csak személyesen volt. Úgyhogy ez tőlünk jön, ez az info, be kell csekkolni, csináljátok meg. Nem jegyüzérek akarják a jegyek adatait.
2: Tehát ez nem jó? Az, mint amikor a Tiszánál kiszivárogtak az adatok.
1: Semmilyen.
2: Nem az.
1: Az
2: adataidat... Az majd hónap múlva lesz.
1: Az adataidat eddig is megadtad bizonyos mennyiségű koncert felett, vagy fesztiválon, ahol bizonyos mennyiségű ember szám volt. Egyébként ez egy törvény, tehát, hogy...
2: A Szigeten ez eddig is tavaly is úgy volt, hogy személyigazolványra tudtam bemenni. Így tehát, oda kellett
1: De csak oda mentél, személyigazolványra fölted egyet. Most ezt megcsinálod otthon, és amikor bemész, ott már csak megnézik a jegyedet, és az online check-in ellenőrzik, hogy megvagy-e, és mehetsz be. Ez brutálisan meggyorsítja a bejutást. Nem tudom, hogy ettől emberek miért félnek, de annyira paranoiában vagyunk már.
2: Tudod. Kérdezd meg Annát, miért fél ettől? Ez a ti embertípusotok, ugye?
1: A miénk!
2: Igen, akik
3: azok enyém! Hát persze, hát akik féltek a lokátortól. Féltek az online check-in.
1: Ha holnap meghalni, azt lenne a lenyomatom ebben a műsorban, hogy csávó, aki félt az online check-in, azt sem tudom, hol a személyim.
2: Így van.
1: Az én igazolványommal bankot lehetne rabolni, mert az útleven valószínűleg egy út mellett fekszik valahol a hetesen. Szerintetek én félek egy online check-intől? Csoda, hogy a saját autóba fog beszállni 10 órakor, nem másikba, és Balatonnál jövök rá, hogy ez nem is az én autóm. Hát azért én ezeket... Nagyon sajnálom, hogy ez a képről, akkor valami tényleg félre megy.
2: Most kérlek, mint a tévés műsorban, most csukjátok be a szemeteket, forduljatok hátra egymásnak, és állításokat fogok mondani, és mutassatok arra, akire igaz.
1: Jó, oké, de várj, ki játszik?
2: Te és Feri.
1: Jó, akkor ti is mutassatok, mert akkor nézzük meg, hogy mennyire egyezünk.
2: Jó.
1: Tehát vagy magamra mutatok, vagy Ferire mutatok.
3: Igen,
1: oké.
2: A világot összeesküvés elméletek irányítják.
1: De basz. Nem, jó, magamra mutatok.
2: Csak azért van szükség személyigazolványra, hogy pontosan tudják, hogy merre jársz és mit csinálsz.
3: Ő az!
1: Ez a Feri.
3: Hogy lennék már én?

0: két irányba plusz beállt, a gyömrői is legalább 30 perc, köszönjük szépen. Ha van friss 0-23-111-101 az SMS számunk.
1: Most írtok, vagy nem írtok?
0: Nem, most még jönnek ezzel kapcsolatos kérdések, de ha mindenki hülye, azt nem tudom megválaszolni.
1: Te is az vagy, én is az vagyok.
2: De figyelj, a maratonra is kell ez a online check-in?
0: Ha a barátnőmmel külön csekkolunk be, akkor nem tudunk egyszerre bemenni? Nem, akkor titeket szétszednek, és a, mi az? Tehát ő hülye?
1: Amikor, ha külön, de már...
0: Hát akkor most váltsuk vissza az összes egyet. Hülye vagy?
1: Ügyfélszolgálati munkatársához.
0: Tehát kapcsoljuk. Igen.
1: A válasz a kérdésére pedig az, hogy amennyiben különböző személyigazolvány számmal rendelkeznek, úgy muszáj lesz mind a kettőjüknek becsekkolnia.
0: De a kérdés az volt, hogy egyszerre be tud-e menni majd a koncerten, ha külön becsekkolnak. Érted, hogy hülye?
1: Úristen.
0: Ha a barátnőmmel külön csekkolunk be, egyszerre nem tudunk bemenni?
1: Amennyiben különböző fizikai testtel rendelkeznek, akkor abban az esetben be tudtok menni egy helyen is.
0: Te becsekkolsz ma, ő a rendezvény jött két héttel, majd beálltok egymás mellé a sorba, bementek, és egyszerre megmutatjátok a két becsekkolt jegyet, fölmutatjátok, és bementek egyszerre. Tényleg, ha külön csekkoltok be, külön tudtok csak bemenni.
1: Ez lenne igazságos,
0: ne gyere el.
1: Hogyha három különböző otthon kapu lenne becsekkolás, hogy amikor te odaérsz a kapuhoz, akkor a barátnődet a sor végére odaszólítják, hogy most ti jöttök be a pasiddal, tudod?
0: Igen.
1: Ez működik.
0: Ha becsekkolok, akkor már nem tudom eladni egyet? Ez egy jó kérdés, nem tudod eladni.
1: Nem. Ha csak nem vállalod a személyigazolványod, és oda nem adod az illetőnek. Akkor ez azt jelenti, hogy...
0: Nem egy álba jussza, vagy le van vágva a füled, akkor keres egy embert, akinek szintén le van
1: nem
0: vágva a füled.
1: Nem hasonlítják össze amúgy, tehát nem hasonlítják össze, viszont ha csinál valamit, és itt elkapják, akkor téged fognak megbüntetni.
0: Igen, igen. Ennek van barátnője? Szívesen majd átvázom egy egyét, ha hülye. Igen, check-in sorrendbe zajlik a beengedés. Tényleg. És most Horváth Pista jön előre. Ön volt a negyedik becsekoló.
2: Július 12-e 9 órás csekkolók jönnek.
0: Fáradjon be a rendezvényen, nagyon jó. Július 3-ai csekkolók érkeznek, jöjjenek előre. A július 4-én csekkolók felkészülnek, és előrébb jönnek. Persze. Hát ez látszik az elmúlt 16 év.
2: Hát kicsit jelző, hogy aki erre a bulira ugye jegyet vesz, hát az na.
0: Mamát urnába bevihetem? Persze, hozzad. Amennyiben hiányzik a kislábúja, bemehet. Kérdezi Sasu. Szóval ez a közönség.
2: Igen,
0: ez ki, a cél a közönség.
2: Ha haza akarok jönni, akkor ki kell csekkolni?
0: Azért nem hülye, csak szabadulna a csajtól. Igen, tényleg, nagyon fontos majd, hogy egy kicsekkolást is csináljátok meg, mert csak úgy engednek ki a rendezvényről, ha kicsekkoltok, jó?
1: Miért, hogy kicsekkoltam, de itt vagyok a nagy színpadnál, ki vagyok csekkolva?
0: Igen. Ha becsekkolok, akkor be vagyok csekkolva? Kérdezi csak. Jó, hát én egy kicsit máshova upgrade-eltem az OTI rajongókat, de akkor itt akkor...
1: Meg mit gondolt, hogy a Magyar Tudományos Akadémiának az öröktögi?
0: Jó, átveszük a line-upot, kiveszünk két jó dalt, és berakunk két álmokfutókat.
2: Igazi siker
1: lesz. De ilyen tömegnél, tehát 65 ezer embernél már ez a minimum kvóta, hogy három ne tudják, hogy mi a helyzet, érted?
0: Ja, hogy hárma hülyék legyenek.
1: Persze. Valószínűleg mennyien lesznek hülyék, de ez teljesen ebben van.
0: Igen, remélem a barátnőd másra megy onnan.
1: Látta a barátnőd kicsekkolni valakivel.
0: Úgy érzem, néhány retrós is nyert jegyet valahol.
2: A limit van itt is a kézipodgyász méretre?
0: Igen, nagyon fontos, a priority-sek először csekkolnak, ők be is mehetnek, jó? Ha nagyobb lábhelyméretet veszel, akkor természetesen előre tudsz állni a bulin.
2: Mekkora lenne 2000-ért priority-t árulni?
0: Egyébként nagyon nagy. Egyébként nagyon nagy, megcsináljuk. Ha siamiekrek vagyunk, akkor külön kell becsekkolni?
1: Amúgy ez nagyon igazságtalan a siamiekrekkel, csak mondom nektek, neki két jegyet kell venniük.
0: Nem vagyok ebbe biztos.
1: Hát emlékeztek, erről beszéltünk ezzel a témáról. Amikor volt ez a sziamiket, pár az egyik meleg volt a másik.
0: Jó, használjuk, hogy most nincsen MHH, igen, oké, rendben. Akkor nézzük meg, üljünk fel erre a vonatra, attól függ, hol vannak összerőve.
1: Igen, igen.
2: De, ha egy test, két fej.
1: Akkor az egy-egy, vagy két-egy?
0: És a két fej, egy test. Ja, nem az ugyanaz. Most tagcserem a zenemánál, most kiadhatjátok ebből a megszállásból magatokból, mert holnaptól normális műsort kérek,
1: pont
0: most
1: olyan fél, hogy
0: minden csúszán lecsúszhatunk, tessék.
1: Pont ugyanaz.
0: Még gondolkozol, hogy hol lehetnek összenőve?
1: Igen. Te milyen akkor, hogyha mondjuk három lábuk van?
2: Az már ugye másfél embernyi.
0: Az egy jó kérdés, mert elvileg négy kéne, hogy legyen, nem?
2: Hát alapból kettő.
0: Kicsit máshogy képzeltem.
1: Annyira szeretem, hogy elhagyta. Teljesen a racionalitáson agyadat.
0: Kicsit máshogy képzeltem őket, igen. Tehát tulajdonképpen
1: ez nem az emberi százlábú. Tehát ez ugye egy másik szituáció. Jó, mi, hogyha a homlokoknál vannak összenőve?
2: Igen. De két teljes külön test, akkor az két ülés.
1: De ez amúgy nagyon igazságtalan, nem? Ez
2: hát a, hova illan?

0: másik. Kéz
1: nincs csoki, tehát hogy ez ugyanaz konkrétan.
0: És én tudok lecsúzni.
1: Ne haragudj
0: meg. De nem, azért, hogy milyen homlokunk nem van a köszönő, akkor lehet bújbúj zöldágot játszol.
1: Akkor ők egy becsekkoló kapu.
0: Oké, nincsen, nem áll, de most én szeretnék itt megállni.
1: Annyira
0: ne lökjétek le ezen
1: a
0: csúszdán.
1: Az egyetlen sziámikért pár, aki a homlokánál van ösztönöve Magyarországon, beperelni a rádió egyet, és ők ezt így vigyék.
0: Én jelzem, hogy ülök a homokozóba, és barátságos a homokozom. Ti akartok lecsúszni ezen a csúszdán, és felraktatok először a csúszdára, hogy csúszak le a csúszdán. Úgyhogy nem csúszok veletek. Sőt, jelentem ezt a megszólást a zenemán.
2: Egy fontos kérdés, hol lehet becsekkolni?
0: Online.
1: Csekkolj be!
0: Csekkolj be! Nem, hát ez jó kérdés. Hát mindenki megkapta a linket. A Facebook oldalon, aha, a hírlevélben, az eseményben, mindenhol ott van a link, amit megkapsz.
1: Jó, ha nigériai származású fiatalembertől kapsz egy e-mailt, hogy örökségetek egy DJ-oti jegy, arra ne kattintsatok rá.
0: Igen, és ne adjatok meg igazolvány számot, igen. Az fontos. Na jól van, gyerekek.
1: Azt kérdezik, hogy a kentaurokkal mi a helyzet, hogy azok...
2: Na, az egy
1: test. Egy test, de négy láb. Akkor azzal mi van?
0: Ha bevisz magával egy online becsekkoltat, ha fölülhetsz a hátára és bevisz a kentaurba, hogy úgy bejöhet ő is egyébként.
1: Jó, ha valaki hoz egy kentaurt, én akkor egyedül megyek.
0: Az teljesen, jó. Na jó, gyerekek, láttátok ezeket a gömböket?
1: Benézted gömbbe?
2: Milyen gömbbe?
0: Nem olvassátok, hogy mi tartja lázban a tudományos világot?
1: A gömböd?
0: Nem. Aztán láttad a gömböd, melyik gömböd? Nagy rejtélyes ezüst gömbök sodródtak partra Ausztrália partjainál.
1: De most akkor?
0: Titokzatos nagy ezüst gömbök.
2: Ki volt az, aki lemutattunk az összeesküvés elméleteknél?
1: Aki belenézett a gömbbe.
0: Bocsánat, csak közben még jött egy kérdés, ha nincs egyem, akkor is be tudok
2: csinálni. Fontos.
0: Én nem engedjük el azt a csekintémát, úgy látom, ez most már nagyon nehéz lesz, hogy nem nagyon lehet. Szóval Ausztrália partjainál láttátok ezeket a gömböket? Szemtanúk szerint védőruhás személyek rendőri kísérlet mellett begyűjtötték ezeket.
2: Ne, jó lesz, én. Ne zavard meg, jó, ne akasd meg.
0: Begyűjtötték ezeket a fura gömböket. Na tessék.
2: Na?
1: Ez becsekkolás előtt, hogy utána döntött.
0: Ha becsekkolok a szigetre, láthatok ilyen gömböt benne a színpad mellett?
1: Ha becsekkolsz, belészhetsz a gömbbe?
0: Igen. Na mi ez?
1: Hú. Én mondom neked, az egy bálna epegolyó.
0: Oké, bálna epegolyó.
2: Nagyra nőtt karácsonyfa díj.
0: Igen.
2: Egy ilyen elsodort a parlament elől a fenyőfáról.
1: De nincs teljesen gömbformáját, van két ilyen vége, hát ez valami alkatrész.
0: De ezek csak egyszer csak kimosódnak a tengerből, vagy lehullik az égből, vagy elhagyja ezt egy űrhajó, ami a galaxisunkban közlekedik a tejútrendszerben, pont a naprendszerünkben, és ez lejti.
2: Ezt tudod mi? A hajók oldaláról az a nagy gumigömb. Hogy ne,
1: ez egy androméda.
2: Tudod, hogy van.
0: Tudom, mire gondolsz,
2: hogy
0: igen.
2: Hogy hívják? Puffer.
0: Igen, annyi, hogy az puffer, ez meg fémből van. De hogy...
2: Nem biztos. Az innen nem látszik, ezüst színű, ezüstből van, mert valami nagyon gazdag csávó tette fel a hajójára. Tessék.
1: Rácsaptak a pufferre.
0: Azt mondják, egyesek szerint a gömbök űrhajók hajtóanyag tartályai lehetnek.
1: Az egyesek, az te vagy, Balázs?
0: Nem ez az első alkalom, hogy titokzatos tárgyakat észleltek Ausztrália partjainál. Indiában megerősítette 2023-ban, hogy az óriási fémkupola egy rakétából származik. Ezt azonban még nem, senki nem erősítette meg, hogy ők hagyták el.
1: És közvetlenül emellett ott a mondat, hogy Gyurcsány Ferenc 4 napig hívott a lemondása után.
0: Igen, hát
1: ez a fajta hírforrás, amiben hiszek.
0: Igen. Ezekben a megyékben növelték inkább a hőhullámot, a halálozást. Köszönjük szépen, ez is fontos, ír ott van mellette. Igen.
1: De igen.
0: Na,
2: gésagolyó ceteknek.
0: Egyébként oda néz.
1: Úristen, ez egy nagy cetsóból maradt.
0: Igen, pingponglabdasót nyomtak a cetek. De ha le is esik az űrhajóból, nem jelentkeznek be az oroszok, hogy bocsánat, a miénk? Vagy az indiaiak, vagy a kínaiak? Mindenki lapul, és senki nem vállalja be, hogy ez tőle esett le? Ezek így lehullanak?
2: Hát mert az a gyengeségedet jelented be, hogy nem tudtunk egy normál űrhajót építeni, amiből nem hullanak ki ilyen szarok.
1: Ez nem egy gömbcsap? Tehát az van, mert ott a két végén nézi, és akkor az van.
0: Érted? Simán lehet, ez egy gömbcsap, és ha rám esik, kit perelek? Fekszel a nyíregyházi strandon, vagy Velencén a nem létező vízparton. Agyonvág egy ilyen, és mit bekepet?
2: Oda nem hullanak ilyenek át.
1: Mire kijön a mentő, azt is meg a tömést a fogadat.
0: Nyíregyházan nem érkezik meg a földre, elkapják, és elrohannak vele.
1: Így van, röptébe kell elkapni az ilyesmit.
0: És hogy esik le egy ilyen, egy ültessék, itt tudok belenagyítani. Nézd meg, milyen rosszul néz ki.
1: Most belenézzünk a gömbbe.
0: Hogy esik le ez egy űrhajóból?
1: De nézd meg ott a két végén a kapcsolat.
0: Igen, valahol ahova ez fel van szerelve.
1: De nekem is ilyen lámpagömbnek tűnik, mert ez olyan, mint egy ilyen LED.
0: De nem, veszélyes anyagot bocsátanak ki, nem tudják, hogy mi ez, és hatalmas fémgömbök, tehát nem világít.
2: Nem tudjuk, hogy veszélyes anyagot, csak ez egy feltételezés, hogyha ebben van hajtóanyag, mondjuk egy űrhajónak, az már veszélyes, de nem tudják még, hogy van-e benne.
0: És akkor az ausztrál hatóságok mit vizsgálnak? Miért nem mondják, hogy a nem tudom, a Mir 26-os, vagy a Soyuz 2, vagy a Voyager 8? Most nyilván ezek
2: már nem. Szerintem... elvitték, majd megnézik, és akkor bejelentik egy hét múlva.
1: Mondom nektek, ezt Trump dobta be. Ezt azért tette be Trump a vízbe, hogy ne kelljen beszélni az Epstein fájlokról.
0: Hogy az Epstein fájlok elkerül. Viszont ha kisodródik, akkor nincs benne levegő, vagy van benne levegő, akkor ezek belül üregesek? Mert hogy nem süllyednek el, hanem kijönnek a vízzel?
1: Igen. Tehát, hogy, de belül is van benne ilyen tekervények.
0: Nem lettünk ettől okosabbak, csak megfejtettem, hogy nem süllyed el, érted?
1: Igen, tehát könnyűnek kell, vagy van benne levegő, vagy pedig ugye a sűrűsége kisebb, mint a vízé. Ami pedig azt jelenti, hogy van benne levegő. Mert hogy üreges.
2: Két fizikus, te.
1: Tessék. Köszönöm szépen. Na most mi lesz akkor ezzel? Betekerjük valahova?
0: Nem tudom, nézem, mert check-inning nem működik a szírek.
1: Ne, komolyan.
0: De hogy nem valaki csak elküldte rosszul csekkol. Na mindegy, drága hallgatók, nézzétek meg, jó? Holnapra mindenki derítse ki, hogy mik ezek a gömbök. Ez a házi feladat, egy hallgató írta. Adunk házi feladatot, mindenki olvassa el, és próbálja megfejteni, hogy mik a gömbök. Jó? Holnap pedig felelni fogtok, kedves hallgatók. Mindenki megírhatja, hogy mire jutott. Jó? Aki eminens és tényleg megfejti,
1: annak becsekkolunk.
0: Annak becsekkolunk, de ezt nem fogjuk szeretni.
1: Egy személy, az a több egy
0: megoldásokat várunk, tessék?
1: Egy személyvel több ember is becsekkolhat?
0: Nem, egy személyvel egyszer tudsz becsekkolni.
1: Majd én kipróbálom ezt azért, hogy ez így van.
0: Csak mondom, jó? Holnap mindenkit kikérdezünk. Teljesen irányos űrhajóból esett volna le. Tehát ez egy, megint egy nagyon gyatra magyarázat arra, hogy mi történik,
2: jó,
0: a fejünk
2: tehát
0: fölött.
2: Ez mi akkor szerinted? Ufokok?
0: Hát nem tudom. Én irreálisak látom, hogy egy űrhajó tartály elhagyjon egy ilyet, úgyhogy nem történik valami nagyon nagy ebasz odafönt. Úgyhogy ezekről csak úgy hirtelen leesnek. Ó, elhagytunk megint 8-at, nem baj, repülj tovább. Ennél precízebb dolog az űrutazás valószínűleg. Tehát, hogy vagy valamilyen, nem tudom, műholdról, vagy űrállomásról, ez csak így lepotyog, ezt irreálisnak tartom.
2: Kinyomozzuk holnapra.
1: Ez a beszéd, gyerekek. Betyák lesz az, betyák körte.
0: Ez a beszéd. Jövünk mindjárt. Jó, 2 perc, pontosan 9:30. Jönnek a nap legjobb pillanatai mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Adidas rajongók, figyelem!

0: Hany bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
3: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rovaggyán.
1: Budapesten is írtják a szúnyogokat, egyeztetnek az egészségügy jövőjéről. Véget ért a portugál VB álom, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Egyre több a szúnyog, kezdődik a kémiai gyérítés. A katasztrófavédelmi közlemény szerint 2 budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Most is a késő esti és éjszakai órákban permeteznek majd. Szakmai kerekasztalon egyeztetnek az egészségügy jövőjéről, erről a tárca vezető írt közösségi oldalán. Hegedű Zsolt jelezte, ágazati szereplőkkel egyeztetve újítanák meg az egészségügyet. Az első kerekasztalt már megtartották, a gyógyszerügyet és a klinikai vizsgálatokat, az ellátási láncot, valamint például a gyógyászati segédeszközök területét is áttekintették. Idén nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei a Balaton déli partján. 7 település 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese azt mondta, a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik.
2: A fiatalok, akik Balaton déli partján, 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy elsősegélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, míg ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
1: Véget ért a portugál álom, nem lesz világbajnok a csapat. Óriási küzdelem után tegnap a spanyolok legjobbjaitól kaptak ki a világbajnokságon. A meccs végén döntötte el a játékot egyetlen gól, a spanyolok így a legjobb 8 között folytathatják. A portugálok számára különösen fájdalmas volt a vereség, a mérkőzés ugyanis Cristiano Ronaldo utolsó szereplése volt világbajnokságon. Újabb hőhullám érte el Franciaországot, a történelmi kánikula után mindössze néhány nappal a hőmérséklet a déli tájakon ismét a 40 fokot közelítette meg. A forróság észak felé terjed, a következő napokban így másutt is fokozódhat a hőség. A forróság az előrejelzések szerint országszerte július közepéig tarthat. Ez idén már a 3. nagyobb hőhullám Franciaországban. Ma délután is 30-32 fokban bízhatunk, de több helyen meglephet minket egy-egy zápor. Holnap egy hideg front érkezik majd, főként északon észak-keleten eshet. Csütörtökre sok napsütést mondanak, egy-egy zápor csak elvétve fordulhat elő. Pénteken sem lesz változás, ám aznap is, a hétvégén is figyelnünk kell arra, hogy magas lesz az UV-sugárzás. A jövő hét az évszaknak megfelelő száraz napos idővel indul majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na, itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Pazar reggel.
2: Gyerekek, minőségi műsorkészítés.
0: Többször kell itt valakinek hármunk közül lefi, nem osztjuk be?
1: Hát, de ezt nem csináltad.
0: Csak mindig én?
1: Igen, jó,
0: nem bírom a nyár végéig. Az
1: de
0: ti nem akartok egyszer-egyszer?
1: Férfi vagy, meg tud oldani.
0: Mindig valakinek leosztjuk, hogy holnap te jössz be másnaposan. Holnap te jössz, és mind le van osztva. Tudom, hogy a kell csütörtök, tiéd a hétfő péntek. Ezt elég a Júlia leosztjuk.
2: Nem voltam másnapos utoljára. Én most a DJ Attila spórolok a májban.
0: Ez nagyon soványka, hogy ilyen józanul nyomjátok ezt a dolgot.
2: A semmi, most elkezdek egy újfajta edzésre is járni, úgyhogy már mindenki nyakon lesz verve nyár végén.
1: Igen. Mi az?
2: Ilyen mobility.
1: Mobility.
2: Mobility, igen, mobility.
0: Olyan, mint a Longevich, csak mobility.
2: Mobility. Longevich.
0: És mit csinálsz?
1: És mit kell?
2: Én ezt még nem tudom, hogy kiderülni. Most 10 órakor fogok oda menni. Oda megyek és megnézem. És
0: ma van az első mobility edzésed.
2: Mobility edzésre megyek, azért nem tesi tuszba. Tudom, ez nem
1: tesi. Ja, ez az.
2: Ez a tesi tuszba, igen. Akkor szoktam így öltözni, amikor edzésem meg utána.
0: És mit vársz tőle?
2: Nem tudom,
1: a tesi tuszban vagy a mobilitől.
0: Van elvárás? Mi csak
2: nem,
0: úgy?
2: Hát az, hogy olyan izmokat fogunk majd megdolgoztatni, amit eddig nem használtam. És akkor most azokat fogjuk feltérképezni.
0: Ah, érted, mire gondolok?
2: Szóval nem tudom, ilyen, olyanokat csinálnak, hogy ilyen függeckedés, meg ilyen bukfenc, mit tudom én?
1: A bukfencet azt vegyétek már föl, jó?
0: Ha bukfencről a következő másfélában nem csatolsz be egy videót, nem vagy közülünk való. Tehát a 4:11-kor, ha nem látom a bukfencet,
2: Ez nem tudom, mit csinálok volt, de jó szok tenni, ezt ígérték.
0: Nagyon jó. Ez menő.
2: Igen. Ugye?
0: Jó.
2: Olyan csukjás izmom lesz augusztusra. Jó, haraphatok belőle, vagy csukjás, nem tudom.
0: Ha látom a bukfencet, én ugrok egy tigris bukfencet, jó? Tehát válaszolj, Feri csinálj, négy ütemű fekvőtámad. Ez rettetes
2: tartozási listátokon már ezzel kapcsolatban, csak mondom.
0: Ez is igaz egyébként.
2: Tudtok cigány kerekezni?
0: Most megint mesélsz, miért kell.
1: Kisebbségi
2: fordulat.
0: Etnikai fordulat.
2: De tudjátok, hogy nem tudjátok?
0: Tudok.
2: Nem utaz.
1: Minden tud.
0: Tessék?
1: De nem most.
2: Szégyen vagyok. A közös hallgatók nem látták, hogy helikopterezett egyet.
0: Hát azt mondta, cigánykerék, nem tudok.
2: Ez más. Ez egy cseszna volt.
0: Igen, lóg a lábam. Úgy cigánykerezek, így pördülök, és így be van hajlítva a lábam. Ha nyomorúságosnak akarsz látni, akkor csak nézd meg Feri sztoriaiba a motoros kitelepülésen.
2: Nem akarok.
0: Látni fogod, hogy miért voltam lütyő felügyelő.
2: Példaképeket keresek. De lényeg, hogy holnap újra itt leszünk, és valami újfajta fájdalommal fog érkezni.
0: Így van. Úgyhogy elmondjuk, hogy mi volt a nap legjobb pillanataiban. Megnéztük, hogy milyen az eszkimóének, és parkolásról vitatkoztunk, illetve pontosabban a lokátorról vitatkoztunk. Lokátorról is vitatkoztunk, úgyhogy azt nézzük most meg, hogy miről vitatkoztunk.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Tedd a szívedre a kezed, Feri, hogy egy kicsit hanyarítasz. Nem úgy nézek ki, mint egy eszkimó?
1: De, igen.
2: És tudjátok, az eszkimók ugye úgy puszilkodnak, hogy összedörzsöljük az
1: orrukat.
2: És ez mennyire gusztustalan, hogy ez a kándantaknyosak is van.
1: És azt te tudod, hogyha egy eszkimó családhoz vendég érkezik férfi, akkor a férj az felajánlja a feleségét?
2: Ez nálunk is így van. Csak nagyon kevesen pedig elfogadni.
0: És azt mondod, hogy 16 éve nem fürödtek, és egy fókabőrbe vannak becsomagolva, és 30 éve nem látod vizet a testük, és ha nem élsz a lehetőséggel, akkor az urad nagyon megsértődik, hogy megbántottad az eszkimó családot.
2: Amúgy kíváncsi lennék, hogy amúgy milyen a flórájuk, mert aztán lehet, hogy nincsenek semmi baja.
0: Nem? Én szerintem egy idő után hozzászoksz, hogy a hajad is, ha nem mosod, nem berasztásodik, de egy idő után öntisztul. Tehát, hogy egy ilyen eszkimónén kicsomagolni a bőrből azért nem lehet könnyű, de valószínűleg ők ebben így megoldják.
2: Mi van ezt találva? Az biztos, hogy nem borotválkoznak, hogy ilyesmit. Nem, azt el tudom képzelni, hogy ez nincsen.
0: Igen.
2: De például volt ilyen kísérlet az egyetemen, hogy az a nyúlnak, hogyha ilyen hideg helyen tartották, és egy részén leborotválták a szőrt, oda más színű szőr nőtt vissza, tehát mondjuk fekete, hogy jobban tudja gyűjteni a napot, mert ott fázott azon a részen. Tehát az emberek is tudják ezt, tudod, hogy vagy csinálsz magadnak bikini gyantát eszkimóként.
1: És egy
2: ilyen fókabunda, egy ilyen zsírrétege.
0: Ez azt jelenti, hogy kopaszra borotválom a fejem, akkor vörös hajam lenne.
2: Nem, ennek semmi közben kettőzőmáshoz, de köszönjük, hogy hozzászóltál. Ez jó ötlet.
0: Ez jó, kopaszva kipróbálok.
1: Kopaszkodik szegény, hagyjad már.
0: Mit csináltál? Esztert, hogy hallottam félfüllel, csak valamit, mert nem tesz. Valami nem állt össze, levágottam a hajam kopaszra, és várom, hogy vörös színű hajam legyen.
2: Én azt várom, hogy legyen rasztád amúgy.
0: Hát lassan ott tartok. De most a motoros túrán elsütöttem a Hogyan legyek minden fotón teljesen előnytelen című kísérletemet, amit csak saját magam követtem, és saját magam szórakoztatására néztem, és mindig megnéztem magam, és mondtam, hogy aha, hát szép volt, Bali. De hogyan nézzél ki mindig nagyon szarul egy képen? Ezt a túrán sikerült úgy hoznom, hogy 8 fotóból 7 lütyőnek nézek ki.
1: Úgy.
0: háromkor teljesen bolondnak, tehát hogy lehet, hogy itt lenne az ideje, hogy kopaszra vágassa majom.
2: Szerintem itt az ideje. Írják a hallgatók, hogy ráadásul az eszkimók torok énekelnek.
1: Igen. Ú, te nem ismered az eszkimó torok éneket.
2: De nem tudtok erről?
0: Nem hallottál?
2: Nem, nem, én nem
0: iratkoztam fel. Egy másodpercet.
2: Köszönöm. Tudtam, hogy megvolt a
1: jó. Csak közben, amíg keresi, addig megmutatom neked azt
2: de
1: a képet.
2: Dehogy
1: nem. Mi mindketten jó torokénekesek vagyunk, amit a Duna torkolatánál készítettünk. Tehát mindenki boldogan mosolyog, ott van Sebestyén Balázs.
0: Mondom, a túra, hogyan legyek teljesen mindenképpen nagyon előnytelen. Egy időt már sportot üztem belőle, és direkt hülye fejet vágtam, sikerült. Tehát, hogy azt gondolom, hogy hoztam.
2: Légy szíves, ne csapongjunk a torokénekkel.
1: Ezt kezdtük el előbb, te jöttél be a torokénekkel. Most jön a
0: torokének. Igen,
2: igen.
0: Jó?
1: Tessék.
0: A reakcióidőm egy kicsit lassabb, de mindjárt megtalálom. Jó?
2: Vicces Feri, addig hangoljál be. Skála?
0: Adjál még egy kis időt.
2: Ne haragudj, de ebben nincs benne semmit torok.
0: Na tessék.
1: Dehogy ne, figyelj.
0: Mutatom neked. Jó?
2: Megint az előzményeiből mutatod? Hát nem hiszem el.
0: Mutatom.
2: De ez most egy duel?
0: Itt azt mondja, hogy fáradj be a kulyhombat.
2: Ez az. Ez az. De ez konkrétan az eszkimó.
0: Ez kimújén.
2: Azért nehéz napot felnőni.
0: Érted, hogy
1: ez egy gyerekdal.
2: Gondolj bele, anyád oda benne főzi a klubis tésztát, és nem mezd be, mert nem tudod, hogy mit jelent a dal.
0: Zsül egy picit úgy szabad ember, hogy azért közben van egy lokátor. Ki utazik még lokátorföldön, őszintén?
2: Én is.
0: Mindenki lát mindenkit. Mindenki.
2: Ki nyomja a lokátort, az csak rosszban sántikálhat, nincs csak ezt a mondani neki.
0: Ezzel azért én nem értek teljesen egyet. Ha nincs lokátorod, akkor tilosban sántikálsz.
2: Ez nem, ez, de az igaz ember bátran használ lokátort.
0: Szerintem ez egy rossz érva a lokátor használatra, hogy akkor biztos azért nem használsz. Te lokátorosatoknak mi az érvetek?
1: Például az, hogy a gyerek tér ki. Mész az állomásra.
0: Most hagyjuk a gyereket. A gyerek, oké, a gyereket az nézed, követed,
2: én
0: látod.
2: Én nem mondom neked.
0: Mondjuk a két felnőtt ember lokátorozására vagyok kíváncsi. A gyereket szerintem tök jó, hogy látod,
2: igen, a gyereket
0: fellátod,
2: ki, ja.
0: Izgulsz, odaért, vonattal megy, beért a délibe. Szerintem az egy tök normális
1: én
0: dolog.
1: Én izgulok a BK-ért is, érted? Ki tudja meg, mikor megy be egy bevásárlóközpontba pénzt költeni?
0: Nem veszed fel 3 óráig a telefont, és látja, hogy a Baross utcában vagy.
1: Akkor tudja, okay. Otthon van az.
0: De most nem a Baross utcában laksz.
2: Nem tudt hívni ebben a helyzetben, mert tudnál, hogy akkor valami baj történt, mert mi keresni valója egy ilyen nőnek, mint én a Baross utcában.
4: De mi baj történne? Tehát én azt nem értem a ti gondolkodásodnál, hogy... Cukorsokban
2: fekszem egy kurát belőle.
0: Mi az, hogy 2 darab pucstortával.
4: De akkor úgy sincs ott, és akkor majd más ember úgyis segít, vagy újraélesztenek a cukrászdába.
2: Na persze, majd rábízom magam másra.
4: Hát kénytelen leszel a cukrászdába, ha fekszel egy cukorsokkal.
0: Na várj, oké, de hogy akkor én, aki nem használ lokátort, az csak azért nem használ, mert tilosban sántikál?
2: Igen.
4: Az de az nem az lehet, hogy akkor a bizalom mondjuk két ember között, hogy mondjuk én nem akarom csekkolni a Pétert. Dehogy nincs hozzá köze. Miért ne bíz... Dehogy nem. Miért gondolom azt a Péterről, hogyha nem látom, hogy ő most mit csinál mondjuk délelőtt 11 órakor, hogy ő tilosba jár.
2: De ki nézi délelőtt 11-kor lokátort?
4: Itt például lokátorosok.
2: Én soha nem nézem a lokátort. Akkor nézem a lokátort, amikor lefekszem mondjuk aludni, elment a haverjával piálni, nézem, hogy hajna 3, jó, mindegy, ránézek, ott vannak, iszna, jó, cső. És akkor kicsakolok. Tehát látod, hogy János kórházol. Igen, persze.
0: De tudod, hogy hol van.
2: De én nem soha nem nézem a lokátort. A lokátor azért van ott, hogyha nem éred el a másikat, meg tud nézni, hogy hol jár.
0: Én sem értem a lokátor használatot. Nekem semmilyen rossz érvem nincs, hogy ti használjátok, csak érdekelnek a ti érveitek. Tőlem aztán mindenki annyit lokátor, mint a másikat, de csak mi vagyunk megtámadva, és kicsit igazságtalannak érzem, mert hogy közben...
1: Nem, gondoljátok ezt.
2: Nagyon túl gondoljátok.
1: Azt mondod, hogy azért van bekapcsolva, hogy így napközben nézegetjük.
0: Én azt mondom, hogy akik nem használnak, sokszor az érvük. Az más. Én nem ezt gondolom, de sokszor ezt kapjátok, hogy azért van lokátorotok, hogy bármikor egy kicsit tudjátok csekkolni.
2: Ez rossz ér? Kit érdekel, mit csináltok napközben?
1: Ez pont ugyanolyan erős érv, mint a miénk, hogy akkor biztos tilosba jársz, ha nincs lokátorod.
2: Ez olyan, mint az életbiztosítás.
0: Nem tud találkozni.
2: A lokátor az olyan, mint az életbiztosítás, hogy nem szokott kelleni, de egyszer fog kelleni, akkor viszont jó, ha van. Szerintem sokat elmond egy párkapcsolatról az, hogyha nem mered felrakni a lokátort. Ez az csak az, és ezt csak most itt hagyom a levegőben.
1: De a párkapcsolat
2: dinamikájára rávilágít az, hogy az ember hogy miért az, tehát, hogy akinek gyereket szülsz, meg családi kötelékben vagytok egymás, hogy miért probléma, hogyha tudja, hogy hol vagy.
1: Igen, hogy mi a baj miért vele, érted?
2: Ha valaha gondolnék rá, hogy mi lehet abból, hogy lát engem a lokátoron, akkor már azon elgondolkodnék. Érted?
1: Igen, akkor már nem tennéd föl, érted? Tehát, hogy te
0: most
1: azért
0: nem értem, de bocsánat,
1: azért nem teszed föl. Eddig
0: rajta voltam a lovon, most lehet, azért nem teszed föl, mert...
1: Igen, mert azon gondolkodsz, hogy akkor majd látni fog, és úristen, mi van?
4: Nem,
1: semmi?
4: Nagyon rossz érv, én azért nem teszem föl, mert én nem akarom látni, hogy a Péter hol van. Mert én annyira megbízom benne, hogy én nem érdekel.
1: Ha megbízol benne, akkor nem mindegy.
4: De nem akar, hát ez tudod, a személyes hogy... tere a Péternek. Nem hát, akarom őt csekkolni, hogy délután fél kettőkor hol van.
1: De nem csekkolod.
4: De ezzel csekkolod, Feri.
1: Soha életemben rá nem nézni a
0: bék. Hát azért van lokátor, hogy néha
1: például ránéz. Tudtam,
4: hát
1: hogy...
4: akkor vegyétek le a telefonotokról, ennyire szabadok vagytok. Hát akkor mi van rajta?
0: Érdekel ez a dolog, mert tök érdekes, hogy mennyire mindenki más lát bele ebbe az egyébként egy dologban. Oké, de azt kijelenthetjük a beszélgetés végén, hogy a lokátorosok nem csak akkor néznek rá a lokátorra, ha valami bajt sejtenek. Itt azért
2: jelentünk. Felesküszöm neked.
4: Pedig
2: felesküszöm neked a görömbei cukrászára.
4: Biztos, hogy hát azért. Így szeretitek élni az életeteket? Hát éljétek így. Én mindig ezt vallom. Viszont én meg így szeretem élni, én meg így élek.
0: Ha igen, hogy szégyen, ha valaki lokátorozza a párját, vagy a minden nem lokátorozó tilosban jár. Között kell megtalálni az igazságot valójában, mert ez van.
3: Balázsék a Rádió Egyen.
0: Na gyerekek, hívjuk még gyorsan a naphallgatóját.
2: Naphalli.
0: Van plusz ajándéka?
5: Van.
0: Van plusz ajándéka. Anna már is felhívja. Már be van készítve, kérlek. Oda van rakva, már ki van jelölve. Megvan minden. Jót írt, egyébként szellemeset írt. Ugye beszéltünk itt a longevity Brian Johnsonjáról, aki dollármilliókat költ el arra, hogy egészségesen halljon meg, vagy soha ne halljon meg, és most kiderült, hogy autoimmun betegsége van, tök durva.
2: Egészségesen halljon meg.
0: Egészségesen halljon meg, igen. És ugye nagyon sokat költött, és erre írta a naphallgatója mindjárt, amit írt. Ha mondja, hogy Balázsék, akkor kap... Jó ajándék?
4: Nagyon jó ajándékem.
0: Mi mit kap?
4: Kérlek szépen családi VIP belépő, kérlek szépen Safari Parkba, és még ott aludni is lehet, mert van egy glamping. Ilyen sátor, egy ilyen glamping, wow. Egy ilyen VIP, tehát egy ilyen komplet szettet. Uh-huh. De majd fölhívom, és akkor megkapja.
0: Gyerekek, holnap folytatjuk, jó?
1: Jó!
0: Ennyit tudunk.
5: Megmutatjuk.
0: Ja, megmutatjuk, mit nyert a naphallgatója.
6: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás Safari Glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
0: Hú, tényleg nagyon jó. Vagyok itt magamban.
1: Holnap jövünk, jó?
0: Szevasztok, gyerekek, puszi,
2: mindenki. Szevasztok, gyerekek, puszi, mindenki.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
3: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
4: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
5: Fritman. Bor, ami sztorikat ír.
6: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
9: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
11: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyirosztpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új foodtruckja. Ha kedd, akkor gyirosztpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
13: Újítsd be a Motorola Edge 70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a nemerüléstől kellene tartanod. A 7000 milliamperes akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge 70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál!
14: Okos otthonrendszer, elektromos redőnyök, közel 3 millió forint értékű mélegépek, akár 6 millió forint értékű konyhabútor, bútorozott fürdő. Modern megoldások, amik nem csak a jövőt jelentik, hanem a mindennapjaidat. A Láng negyed Budapest 13. kerületében új otthonokat kínál 2 hektáros parkkal, átgondolt közösségi terekkel és valódi kényelemmel. Mert egy jól megtervezett otthon nem csak szép, de jobbá teszi a mindennapokat is. A te ritmusod, a te új otthonod. Lángnegyed.hu.
15: Brit, a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Adam Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake, július 16-17-18, Velence.
11: Ma is 17 órakor.

0: 7-kor indulunk.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép napot, jó munkát, a mikrofonnál Balázsék után Király Tamás. Ezen a délelőttől sem lesz felesleges duma, szólnak az igazi mai slágerek, és talán az egyik legfontosabb lesz DJ Oti játék is, bármikor indítható most viszont. Sam felérkezik az igazi mai slágeren Rosalindnel a Heart Life.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: ez a lendület kell egy keddi délelőtbe. Az igazi mai slágerek között marad a tempó, Alex Kenji és a Bambolé egy igazi nyári kedvence, ez illeszkedően pedig igazi, hát aránylag okés nyári időjárás, nem nagy hőség, néha pici felhő, de azért 32 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scienlit kondíció.

0: foci VB hírek a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Fordulatos meccsek voltak tegnap is a VB, és Spanyolország drámai végjátékban harcolta ki a negyed döntőbe jutást, miután a 91. percben csereként beálló Merino megszerezte a mérkőzés egyetlen gólját Portugália ellen. A találkozó nagy részében óvatos, taktikai csata zajlott kevés komoly gólhelyzettel, a spanyolok azonban végig többet birtokolták a labdát és veszélyesebben futballoztak. Portugália támadójátéka ezúttal elmaradt a várakozásoktól. A 41 éves Cristiano Ronaldo végig a pályán volt, de nem tudta érdemben befolyásolni a mérkőzés alakulását. Spanyolország a csoportkörben magabiztos teljesítménye jutott tovább, majd a kieséses szakaszban is folytatta a menetelést, ezzel már a legjobb 8 között várhatja a Belgium elleni negyeddöntőt, mert hogy az este második mérkőzésén Amerikai Egyesült Államok Belgium 1-4. Belgium fölényes 4-1-es győzelemmel búcsúztatta tehát a házigazda Egyesült Államokat, aminek csapata a védelemben súlyos hibákat vétett, amiket a belgák ki is használtak. Az amerikaiakat érzékenyen érintette Christian Pulisic sérülése is, aki a második félidőben boka probléma miatt hagyta el a pályát. Belgium ezzel sorozatban 7-szer győzte le az amerikai válogatottat. A meccset körülötte balogón felfüggesztett büntetése, aki Trump kérésére hagytak játszani korábbi piros lapja ellenére, ami lavinát indított el. A franciák egy sárga lapot akarnak töröltetni, amit Michael Olise kapott még Paraguay ellen játszva a világbajnokság 8-at döntőjében. A tegnapi két győztes Spanyolország és Belgium pénteken este 9 órától játszanak majd egymással.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál július 22-26

0: Rádió Station, a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklink, a Loving Arts, Joer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: zenélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert többen írják, hogy erős a forgalom az M1-esen, Budapest felé, főleg Bicske és Biatorbágy között vannak szakaszok, ahol lassítani kell, vezessen mindenki óvatosan.
1: A közlekedési hírek támogatója a Buskár Szervíz hálózat.
0: Én pedig arra gondoltam, hogy ha már vannak ma is belépőim DJ Oti koncertjére, akkor kettőt most odaadnék a 10. telefonálónak, aki tudja a rádió eszlogent. Yeah.

0: Nincs megállás. Itt csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: csak igazi mai sláger megy, és miközben Regen Boomen zenélt, a 9. telefonáló is megvolt DJ Oti játékára. És most jön a 10. Na nézzük, ki lesz a szerencsés. Rádió 1, hello, én Király Tamás vagyok.
1: Ja, ezt ki vagyok.
0: És a 10.
1: Nem mondtad komolyan.
0: Honnan csörögtél?
1: Szombathelyről.
0: Melózol?
1: Most jelenleg nem, hogy most volt időm csörögni hozzátok.
0: Na, hát akkor már csak egy dologra kell időt szakítanunk, egy jó rádió eszlogenre.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Szigetnagyrétre.
1: Nagyon király, köszönöm szépen!
0: Ki lesz a kísérőd?
1: A barátnőmmel megyek.
0: Na hát akkor bulizzatok egy óriás.

0: Igen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
3: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Illatos és puha ruhák a Rossmannal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duópak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vársz.
5: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
6: Rendelek.
5: És a mosókapszula is.
6: Rendelek.
5: A WC papír is az utolsó gurigán van.
6: Sejtettem, azt is rendelek.
5: És mikor lesz itt?
6: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
5: Akkor én meg figyelem a készletet.
6: Persze, ahogy eddig is.
7: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
8: Miért választanál?

0: 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motor garanciával. GQ.hu.
1: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
2: És ez csak a kezdet.
3: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép napot, jó munkát, a mikrofonnál Király Tamás, a számunk 06 20 311 111. Sziasztok, fel tudnátok köszönteni a két édes fiamat születésnap alkalmából. Lengyel Ákos 10 éves, Lengyel Boton Miklós pedig 8 éves. Nagyon sok boldogságot kívánunk nekik. Átadtuk, sőt, a következő igazi mai slágert is megkapják. Két ott

zenélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és három fontos és nagyon jó infóm is van. Az egyik, hogy ma is lesz Live Mix, méghozzá 2 órás. A Live Mix Summer Edition pörög egész nyáron, 5-től 7-ig mixben pörögnek az igazi mai slágerek. A másik nagyon fontos infóm, hogy az újabb nagy kedvencet bekészítettem méghozzá.

0: és Esztendítól, viszont itt a harmadik jó hír, DJ Oti játék lesz még ma többször is. Hogy mit kell tudni róla? Ezt mutatom most itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

augusztus 8-án az Óbudai sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partia a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai-sziget nagy réten. Már minden.

0: Timotihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Miért választanál?

0: 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GQ.hu.
1: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
2: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
3: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
0: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
4: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
5: Mi?
6: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
4: Ugrunk egy bombát!
6: Szállás.hu. Úgyis tett!
0: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál!
7: Ez a szabadság szigete. A te szigeted, a te stílusod, a te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
8: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
10: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
8: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, nem állunk meg. Az újabb nagy kedvencet elindítottam, ami szerintem most van, akiben egy csomó emléket előhoz, és van, akinek teljes újdonság lesz. Van ugyanis olyan hallgató, aki még nem bulizott Fétleszre. Na, nekik újdonság lesz ez a dal, mert hogy Fétlesz korábbi klasszikusából Bibi Rexa varázsolt egy vadi újat 2026-ra. Ez a New Religion. Ezt indítom most itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, az M5-ösön Röszke felé két helyen is dolgoznak, Örkénynél a 48-as kilométernél és Lajosmizsénél a 60-as kilométernél gátyúzás. Mindkét helyszín mögött 5-6 kilométeres kocsisorról beszélnek a hallgatóink. Kitartás!
1: A közlekedési hírek támogatója a Buskár Szervíz hálózat.
0: Az igazi mai slágerekben viszont továbbra sem fogunk csalódni, itt

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

0: és nyerd meg párosnapi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
6: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra, és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
7: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
8: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok a Mancs őrjárat a dinófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben Kik, több mint gondolnád.
9: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
10: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
11: Rendelek.
10: És a mosókapszula is.
11: Rendelek.
10: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
11: Sejtettem, azt is rendelek.
10: És mikor lesz itt?
11: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
10: Akkor én meg figyelem a készletet.
11: Persze, ahogy eddig is. Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmi tevés, vagy vízisport, gyerekstrand, vagy nappali parti. Üsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
13: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyó uborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
14: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyroszpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyroszpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Készen állsz a nyárra? Irány a Greenfield Hotel Golf & Spa. Csúszd végig Nyugat-Magyarország legnagyobb szállodai csúszdáján. Lazíts külső élmény medencénk partján. Vagy pörgess fel a napot Chill & Fun központunkban. Animátoraink gondoskodnak róla, hogy egy percig se unatkozzatok. Élményekkel teli időjárás biztos kikapcsolódás az egész család számára. Greenfieldhotel.hu.
15: Ajándék repeta akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo Pasta Pizza Vita.
16: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezet, nemzeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
17: Újra itt Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Eden Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake július 16-17-18 Velence.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: És most!
0: Rádió
18: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, a Daily Mixben pedig Taylor Swift-é a folytatás az Opel Light-tal. A dal klipjét a Super Bowl környékére időzítette az énekesnő, amin egyébként nem is jelent meg, ettől még nagyobbat szólt az egész, rengeteget cikkeztek róla, meg hát attól is nagyot szólt, hogy tele van sztárokkal, például szerepel benne Louis Capaldi, Graham Norton és Cillian Murphy is, és hát van itt még egy dolog, ami miatt nagyot szól az egész. Óriási a dal. Az igazi mai slágerek között itt a Daily Mixben Taylor Swift és az Opel Light, amit indítok.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a Daily Mixben pedig Kygo a folytatásban, aki óriási focilázban ég, hát most nem csoda, norvégként, nagyon nagyot megy a csapatuk, és nem otthon nézi, hanem mindig valami szurkolói zónában, erről rendszeresen posztol is, legközelebb szombaton kell ilyenbe mennie már, ha csak a hazai meccseket akarja nézni, Norvégia, Anglia, magyar idő szerint egyébként 23 órától, Kygo viszont a One Republic-kal alig 2 percen belül itt a rádió egyen. Az igazi mai slágerek között a Chasing Paradise, amivel mindjárt folytatom a Daily Mixet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mosógép. Mega Árpa Rádi. Telefon. Mega Árpa Rádi. Vasaló. Szintén Mega Árpa Rádi. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árpa Rádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
4: Ajándék repeta, akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo pasta pizza vita.
5: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmi tevés, vagy vízi sport, gyerekstrand, vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strand kajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
6: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
7: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
6: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
7: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
6: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
9: Készen állsz a nyárra? Irány a Greenfield Hotel Golf & Spa. Csúszd végig Nyugat-Magyarország legnagyobb szállodai csúszdáján. Lazíts külső élménymedencénk partján. Vagy pörgess fel a napot Chill & Fun központunkban. Animátoraink gondoskodnak róla, hogy egy percig se unatkozzatok. Élményekkel teli időjárás biztos kikapcsolódás az egész család számára. Greenfieldhotel.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a Daily Mixben pedig Lady Gaga-ja folytatás, aki a nagy koncert körútja után most stúdióba vonult és alkot, és elég sejtelmes azzal kapcsolatban, hogy mit várhatunk tőle, mert hogy azt mondta, hogy a következő album a művészetemnek egy másik oldalát mutatja majd meg. Én viszont mutatom az aktuális oldalát a művészetének, óriási

0: Shift és a The Fate of Ophelia indítja a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
4: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyroszpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyroszpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
5: Újra itt a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Adam Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake július 16-17-18 Velence.
6: Autód a rukkos Weber.
7: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
8: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
9: Készen állsz a nyárra? Irány a Greenfield Hotel Golf & Spa. Csúszd végig Nyugat-Magyarország legnagyobb szállodai csúszdáján. Lazíts külső élménymedencénk partján. Vagy pörgesd fel a napot Chill & Fun központunkban. Animátoraink gondoskodnak róla, hogy egy percig se unatkozzatok. Élményekkel teli időjárás biztos kikapcsolódás az egész család számára. Greenfieldhotel.hu.
10: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most!

0: ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger megy, egy óra után is, hello mindenkinek, kellemes délután, jó munkát, kitartást, szépen lassan egyre közelebb a munkaidő vége. Nagyon-nagyon sokan kérdezik, hogy lesz ebben az órában DJ Oti játék.
0: Lehet, hogy lesz.
1: Figyelni kell, van még jó néhány egyem a mai napra, ez viszont egy újabb igazi mai sláger a Fastboytól most, a Good Life, amit indítok.

mai sláger megy, ezek között pedig Sam Feld a folytatásban, aki korábban próbálkozott mindenféle ilyen kreatív DJ nevekkel, többek között hívta magát Dr. Papasovnak is, méghozzá egy bolgár klarinétművész Ivo Papasov után egyébként, de aztán rájött, hogy jó lesz ez a Sam Feld, maradjunk ennél, és működik, ahogy ez a dal is, Sam Feld, Rosalind és a Heart Like Mine az igazi mai slágerek között itt a

sláger megy. Szigala a folytatásban, akit nemrég megleptek az egyik fellépésén. Az első sorban egy srác a buli közben ugyanis feltartotta a mobilját, amin az volt kírva, hogy képzeld, már játszottunk együtt Fortnite-ot. Azonnal elkezdtek utatni, de ott a bulin nem találta meg, viszont utána néhány héttel később az Instagram keresztül, igen. Szigala jön a folytatásban, a nagy kedvenctől a Riptide, amit már is indítok a rád.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
2: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
6: És ez csak a kezdet.
7: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etes zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park, egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
8: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a lakáskultúra, a vidék íze és az automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig, vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel kettő után járunk. 5 perccel. Így, hogy most megnéztem egészen pontosan. Bibi Rexát hozom már is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, aki nemrég nagy bejelentést tett, egy spéci előadással készül a Tomorrowland-re. Ott is fellép majd. De mit nekünk Tomorrowland? DJ Oti! A buli, amire páros belépőt lehet tőlem nyerni még ezen a délután többször is. Figyeljünk, mikor indítok játékot. Csak itt a Rádió 1-en.

0: de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: mert a rádió egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Steyer megy. Az M5-ös autópályán baleset történt sajnos Szöcske felé az M0-ás csomópont után. A 25-ös kilométernél a leállóságot foglalják el a sérült járművek. 2-3 kilométeres torlódásra kell készülni.
1: A közlekedési hírek támogatója a Buskár Szervíz hálózat.
0: Ő pedig már ízzel a lászon a fogyasztás.

0: VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Ma este az idei VB sorozatban meglepően korai meccset láthatunk délután 6 órától. A címvédő Argentina és Egyiptom csap össze a világbajnokság 8-ad döntőjében, ahol a negyed döntőbe jutás lesz a tét. A dél-amerikaiak 100%-os teljesítménnyel csoport elsőként jutottak tovább, majd a 32 között hosszabbításban nehéz mérkőzésen múlták felül a zöldfoki szigeteket, ami rámutatott arra, hogy a címvédő sem sebezhetetlen. Egyiptom ezzel szemben csoport másodikként került a kieséses szakaszba, majd Ausztráliát 11-es párbajban búcsúztatta, így önbizalommal telve készülhet a torna egyik legnagyobb rangadójára. A mérkőzés egyik érdekessége a Lionel Messi Mohamed Salah párharc, amelyet a nemzetközi sajtó a torna egyik leginkább várt egyéni csatájaként emleget. Az este másik mérkőzése 10 órától a Kolumbia-Svájc 8-ad döntő Kanadából, ahol a két kiváló formában futballozó válogatott találkozik. Kolumbia csoport másodikként jutott tovább, majd a 32 között 1-0-ra legyőzte Gánát, miközben a torna során rendkívül stabil védekezést mutatott be, és eddig mindössze egy gólt kapott. Svájc saját csoportját az első helyen zárta, és 3 egymást követő győzelemmel érkezik a kieséses szakaszba, így önbizalma érthetően magas. A nemzetközi elemzések kiegyenlített összecsapásra számítanak, Kolumbiát fegyelmezett védekezése és gyors át.

0: Menetei, Svájcot pedig szervezettsége és taktikai fegyelme teszi veszélyessé.
1: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rise Up Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: olyanok, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és van olyan pontja az országnak, ahol hidegebb van, mint amilyen a Tiszató vízhőfoka, ami egyébként 26 fokos, a Balcsi 23, a Velencei tó 22, a Fertőtó is 22, alapvetően egész kellemes.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scienvé kondicionáló.
0: És itt egy jó kis nyári kedvenc is az igazi mai slágerek között, Alex Kenji-től a Bambuli, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. A telefonunk folyamatosan csöng. Nézzük most, ki van itt. Hello, én Király Tamás vagyok.
1: Szia, azt akarom kérdezni, mikor van a játék?
0: Hát, ez egy nagyon jó kérdés. Ezt nem árulhatom el, képzeld.
1: Nem, az órában lesz, csak azért kérdezem.
0: Figyelj, akkor csak neked, de tényleg csak neked megsúgom, hogy ebben az órában már nem lesz.
1: Jó.
0: Viszont a következő óra. Én figyelnék.
1: Azt teszem akkor, köszönöm szépen, próbálkozunk.
0: Köszi. Szia.
1: Hello, szia.
0: Az a bizonyos következő zenei óra pedig ezzel a nagy kedvenccel indul mindjárt Réd által és a Blood Running. Előtte viszont mutatok mindent, amit tudni kell erről a bizonyos DJ OT játékról.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongás.

28-án az Óbudai sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai-sziget nagy réten. Már mind

0: Tótihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet. Rá, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
4: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantumelméletet.
5: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
6: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
7: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM-abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
10: Takaríts meg nagyban! Vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival! Az 500 ml-es alkoholmentes soproni radler többféle ízben 24 darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 259 forint július 9-től 12-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
11: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
12: Miért választanál hagyományos

0: 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GQ.hu.
1: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Szemét.
4: Levittem.
2: Villany.
4: Befizettem.
2: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
5: kaisai.hu.
6: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmi tevés, vagy vízi sport, gyerekstrand, vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strand kajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
7: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
8: Újra itt a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Eden Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake július 16-17-18 Velence.
9: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C és savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
10: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
12: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
13: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
14: Brian Jones egyébként azt mondja, hogy szerinte a biotechnológia és az AI az mi vagyunk az átmeneti generáció, mi még meghalunk normálisan, de hogy a következő generáció már annyira összefonódik majd az AI-jal és a biotech-kel, hogy megváltoztattatják a halál időpontját. Nem azt mondja, örök élet, de hogy 120-130 lesz, és neki ez a mozgalom, ez a Dondai nevezetű mozgalom.
15: Élni. Hogy egy ilyen zöld, vagy milyen piros terápiát. Piros terápiát szobába üldögélek, és mérem magam állandóan, meg abrokos tarisznyával eszem ezeket a szarokat. Igen.
14: Van az a mondás.
16: Hát én is ugyanezt mondom nekem. Ha egyáltalán nem akarok így élni, ez mégis mindig ez a vége. Igen.
14: Van az a mondás, amikor szarú voltál, akkor a cigi meg a piót volt melletted, még ki más lett volna, a brokkoli. És mennyire így van. Ők mindig melletted voltak.
13: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.

reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 3 óra után egy picivel hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ki az, aki szeretné, hogy lejátszom neki és csak neki ezt ebben az órában?
1: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Otis

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert DJ Oti játék elindult. Na nézzük, ki fog nyerni. Rádió egy, hello, én Király Tamás vagyok.
1: Szia, Dávid vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Első vagy?
2: Szia, Fanni vagyok.
0: Második.
3: Szia, Otti vagyok, és játszani is szeretnék.
0: Harmadik vagy?
4: Szia, Dávid vagyok, a játékra.
0: Negyedik.
4: Szia, Dani vagyok, a játékra jelentkezni.
0: Ötödik vagy?
5: Nóri Ágnes vagyok, szia.
0: Hatodik.
6: Szia, Móni vagyok.
0: Hetedik.
7: Hello, Rádió egy.
0: Igen, hogy hívnak?
7: Lovas Ágnes.
0: Nyolcadik.
8: Szia, Brigi vagyok, és játszani szeretnék.
0: Kilencedik.
9: Oh.
0: Rádió 1, hello, én Király Tamás vagyok.
10: Szia, Fanni vagyok.
0: Fanni, ne legyél szomorú, te vagy a tizedik!
9: Nem mondod!
0: De bizony!
9: Úristen, nagyon örülök neki! Jézusom!
0: Olyan kis elszomorodottan, olyan kis lemondóan hívtál, miért?
9: Azért, mert először én voltam második.
0: Hát ez ilyen, benne van.
9: Nagyon köszönöm.
0: Figyelj, Fanni, Rádió 1 szlogen, mi lesz az?
9: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
11: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Szigetmagyrétre.
9: Jaj, nagyon szépen köszönöm!
0: Nagyot bulizol majd?
9: Nagyot, hatalmasat!
0: Kivel?
9: Árommal.
0: Meg másik olyan 65 ezer emberrel.
9: Jó buli! Hát meg így igaz, igen, nagyon köszönöm!
0: Én is, hogy játszottunk. Szia!
9: Szép napot, szia, szia!
0: Lesz még játék, most viszont egy újabb nagy kedvenc az igazi mai slágerek között. Shawn Mendes és a Treat You Better, amit indítok. Kellemes délutánt!

0: már bekészítve, előtte viszont mutatom, hogy mivel készülünk jövő hétre. Itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne.

0: Vingard, Stoer Junior, Kullar, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

igazi mai slágereket. Csak a rádió egyáltalán.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nem mondom, hogy rossz idő volt ma, de olyan nem nagyon lehetett eldönteni, hogy igazából milyen ez, még akkor is, ha nem volt hideg, de ha minden igaz, akkor holnap már sokkal kevesebb felhő és kevesebb szél és 29-30 fokos csúcs. Ő pedig Taylor Swift már is az Apple által itt a rádió egyen.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk.

0: foci VB hírek a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Fordulatos meccsek voltak tegnap is a VB, és Spanyolország drámai végjátékban harcolta ki a negyed döntőbe jutást, miután a 91. percben csereként beálló Merino megszerezte a mérkőzés egyetlen gólját Portugália ellen. A találkozó nagy részében óvatos, taktikai csata zajlott kevés komoly gólhelyzettel, a spanyolok azonban végig többet birtokolták a labdát és veszélyesebben futballoztak. Portugália támadójátéka ezúttal elmaradt a várakozásoktól. A 41 éves Cristiano Ronaldo végig a pályán volt, de nem tudta érdemben befolyásolni a mérkőzés alakulását. Spanyolország a csoportkörben magabiztos teljesítménnyel jutott tovább, majd a kiesése szakaszban is folytatta a menetelést. Ezzel már a legjobb 8 között várhatja a Belgium elleni negyeddöntőt, mert hogy az este második mérkőzésén Amerikai Egyesült Államok Belgium 1-4. Belgium fölényes 4-1-es győzelemmel búcsúztatta tehát a házigazda Egyesült Államokat, aminek csapata a védelemben súlyos hibákat vétett, amiket a belgák ki is használtak. Az amerikaiakat érzékenyen érintette Christian Pulisic sérülése is, aki a második félidőben boka probléma miatt hagyta el a pályát. Belgium ezzel sorozatban 7-szer győzte le az amerikai válogatottat. A meccset körülötte balogón felfüggesztett büntetése, aki Trump kérésére hagytak játszani korábbi piros lapja ellenére, ami lavinát indított el. A franciák egy sárga lapot akarnak töröltetni, amit Michael Olise kapott még Paraguay ellen játszva a világbajnokság 8-at döntőjében. A tegnapi két győztes Spanyolország és Belgium pénteken este 9 órától játszanak majd egymással.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2020

augusztus 8-án az Óbudai sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partia a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai-sziget nagy réten. Már mind

0: Timotihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
3: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
4: Rendelek.
3: És a mosókapszula is.
4: Rendelek.
3: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
4: Sejtettem, azt is rendelek.
3: És mikor lesz itt?
4: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
3: Akkor én meg figyelem a készletet.
4: Persze, ahogy eddig is.
5: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
6: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
7: Miért választanál hagyományos

0: 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GQ.hu. Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
1: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 4 óra után is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Kezdjük friss közlekedési infokkal. A fővárosban sajnos baleset van a Lehel utcában, a Róbert Károly körút előtt, az M5-ösön pedig Özke felé az M0-ás autó csomópontja és Újhartyány között burkolati jeleket festenek. A 24-es és a 41-es

gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert de jó ez a dal Teddy Simpson, viszont azért most nem ez a lényeg, hanem az, hogy ki lesz a tizedik. Eddig 9 hallgatóval beszéltem DJ Oti páros belépőért, hát ők nem nyerték meg, mert csak a tizedik nyerhet a Tudja a Rádió 1 szlogent. Na nézzük, tudja-e? Rádió 1 Eloi Király Tamás vagyok.
1: Szia, Gyuri vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: Képzeld, te vagy a tizedik!
1: Szuper!
0: Hanyadik próbálkozásod?
1: Az első.
0: Ne csináld!
1: Komolyan!
0: Hát akkor óriási mázlista vagy. Honnan hívsz minket? Hol hallgatsz?
1: Egyszerzébetet.
0: És már hazafelé, mert halom úton vagy.
1: Igen, hazafelé vagy, autókázok.
0: Na, hát akkor így jól lehet pihenni, de azért legyen tökéletes, legyen szabályos. Rádió 1 szlogent kérek.
1: Rádió 1, csak igazi vagy, Páger meg!
2: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Szigetnagyrétre.
1: Szuper, köszönöm!
0: Kit viszel magaddal?
1: Páromat egyértelműen.
0: Örülni fog neki ő is, gondolom.
1: Biztos vagyok benne, nagyon szeretne elmenni, azért próbálkoztam.
0: Hát, és meg is van. Nagyon gratulálok, és nagyon jó bulit nektek.
1: Nagyon köszönöm, szép napot kívánok.
0: Én is neked, szia.
1: Szia.
0: És mivel látom, hogy még mindig csörög a telefon, jelzem, lesz még ma is DJ-t.

0: foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Ma este az idei VB sorozatban meglepően korai meccset láthatunk délután 6 órától. A címvédő Argentina és Egyiptom csap össze a világbajnokság 8. döntőjében, ahol a negyed döntőbe jutás lesz a tét. A dél-amerikaiak 100%-os teljesítménnyel csoport elsőként jutottak tovább, majd a 32 között hosszabbításban nehéz mérkőzésen múlták felül a zöldfoki szigeteket, ami rámutatott arra, hogy a címvédő sem sebezhetetlen. Egyiptom ezzel szemben csoport másodikként került a kieséses szakaszba, majd Ausztráliát 11-es párbajban búcsúztatta, így önbizalommal telve készülhet a torna egyik legnagyobb rangadójára. A mérkőzés egyik érdekessége a Lionel Messi Mohamed Salah párharc, amelyet a nemzetközi sajtó a torna egyik leginkább várt egyéni csatájaként emleget. Az este másik mérkőzése 10 órától a Kolumbia-Svájc 8-at döntő Kanadából, ahol a két kiváló formában futballozó válogatott találkozik. Kolumbia csoport másodikként jutott tovább, majd a 32 között 1-0-ra legyőzte Gánát, miközben a torna során rendkívül stabil védekezést mutatott be, és eddig mindössze egy gólt kapott. Svájc saját csoportját az első helyen zárta, és 3 egymást követő győzelemmel érkezik a kieséses szakaszba, így önbizalma érthetően magas. A nemzetközi elemzések kiegyenlített összecsapásra számítanak, Kolumbiát fegyelmezett védekezése és gyors átmenetei, Svájcot pedig szervezettsége és taktikai fegyelme teszi veszélyessé.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Miért választanál

0: 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GQ.hu.
1: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
2: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
3: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsaink. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címét. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív verseny eredményeként hirdették ki.
5: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
6: Lapozz rá a nyárra. Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
7: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
8: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
7: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
8: Tökéletes!
7: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
9: Reklámot hallottak.
10: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a saját dalom a Dreamin.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert friss közlekedési infókat hoztam a fővárosban, az Alkotás úton és a Könyves Kálmán körúton is erős a forgalom. Nagyon-nagyon fontos, az M1-es autópályán a 94-es és a 66-os kilométer között porárfúvás miatt csökkenhet a látótávolság. Fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedjen mindenki, tehát M1-es, a 94-es és a 66-os kilométer között. Emellett az M5-ösön is figyelni kell Röszke felé, mert hogy a 73-as, 74-es kilométer között csak a belső sáv járható, 2-3 kilométeres a torlódás. Jó utat mindenkinek! A közlekedési infók után pedig az újabb nagy kedvenc, amit indítok, David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait, öttől pedig már Juhász Gergő és a Live Mix indul, a 2 órás Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál ma Pure Beat pörgeti az igazi mai slágereket. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes délutánt, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

0: Rádió Esztégen, a Lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, New Week, Brickflake, a Loving Guard, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Steven, foglaltam 2 helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
8: Úgyis tett.
10: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok a Mancs őrjárat a Dino film motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben. Kik? Több, mint gondolnád.
11: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
12: Na figyelj! Az előző készlet, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Gyönyörű átvétel, már a Fudoránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy újabb rendelés teljesítve. Válogass a Foodora világbajnok ajánlatai közül. Foodora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
14: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia, egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
15: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
16: Az új Buda Centerben rólad szól a nyár.

0: utazol. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
1: Okos otthonrendszer, elektromos redőnyök, közel 3 millió forint értékű műlegépek, akár 6 millió forint értékű konyhabútor, bútorozott fürdő. Modern megoldások, amik nem csak a jövőt jelentik, hanem a mindennapjaidat. A Láng negyed Budapest 13. kerületében új otthonokat kínál 2 hektáros parkkal, átgondolt közösségi terekkel és valódi kényelemmel. Mert egy jól megtervezett otthon nem csak szép, de jobbá teszi a mindennapokat is. A te ritmusod, a te új otthonod. langnegyed.hu.
2: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
4: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
5: Volkswagen. Készen állsz a nyárra? Irány a Greenfield Hotel Golf & Spa. Csúszd végig Nyugat-Magyarország legnagyobb szállodai csúszdáján. Lazíts külső élmény medencénk partján. Vagy pörgess fel a napot Chill & Fun központunkban. Animátoraink gondoskodnak róla, hogy egy percig se unatkozzatok. Élményekkel teli időjárás biztos kikapcsolódás az egész család számára. Greenfieldhotel.hu.
6: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kíván.

reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Fontos közlekedési info. Baleset Budapesten pár perce történt a 14. kerületben Zuglóban, a Róna utcában, a Szugló utcánál, és erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest irányába, főleg Tata és Bicske között. Nagyon vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! És ne felejtjétek, hogy a 2 órás live mix után 7-től a Rádió 1 kívánság műsorban ismét lesz játék. Belépőkért a DJ Otis óra augusztus 8-ára az Óbudai Sziget Nagyrétre. Napjurbit, mi a most?
1: Egy igazi klasszikussal megyünk tovább, érkezik a Vamdo Project régi dala, ami nem megy ki a divatból, ez nem más, mint a King of My Castle című track, és ezúttal Purple Disco Machine remixben hoztam nektek, ezzel megyünk tovább itt a live mixben. At the turntables now.

0: fog repülni. Puszi, Júlcsi, a pizzasütő csaj.
1: Ajaj, hát a pizzát azért vitt ki, mert az a nagyon fontos dolog. Meg nem örülnék, ha nem érkeznek.
0: Nehogy ilyen maradjanak a vendégek, de kösz, hogy minket hallgatsz pizzakészítés közben. Megyünk is tovább.
1: Hát szerintem a nyár ikonikus.

0: köszönjük, hogy itt vagytok és minket hallgattok ma is itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mellettem Pure Beat a lemezjátszóknál. Sziasztok, jövő héten nyaralok, de addig annyi a munka, mint égen a csillag, vagyis esetemben a vendég. Adjatok energiát, hogy kibírjam ezt a hetet. Szerencse, hogy itt vagytok. Puszi, Regina, a szempillás csaj.
1: Na hát akkor kitartás, én együtt érzek veled, ugyanez a hetem, jövő héten pedig pihenek.
0: Ú, de jó. Mi is pihenünk egy kicsit, egy nagyon rövid hydration break jön, aztán pedig folytatjuk, és itt vagyunk még egy órán keresztül Pure Beat-tel élőben, jó?
1: Így van.
0: Úgyhogy senki sehová, folytatjuk rögtön.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

bemutatja. Augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partia a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője

keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai-sziget nagy réten. Már minden.

0: esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
6: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
7: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
8: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
0: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
9: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
10: Adidas rajongók, figyelem!

0: Hagy bele a nyárba és a felújításba a glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Takaríts meg nagyban! Vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival! Az 500 ml-es alkoholmentes soproni radler többféle ízben 24 darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 259 forint július 9-től 12-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
2: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duópak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vársz.
3: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
4: Rendelek.
3: És a mosókapszula is.
4: Rendelek.
3: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
4: Sejtettem, azt is rendelek.
3: És mikor lesz itt?
4: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
3: Akkor én megfigyelem a készletet.
4: Persze, ahogy eddig is. Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
5: Tervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj kétszemüvegért. Korlátlan lencsecserével is ingyenes látás.

0: weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Ofotért.
1: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: mindenkinek, még mindig itt vagyunk, még mindig mixelünk, és ez így lesz egész nyáron, 5-től egészen 7-ig. Hello, Lacikám, még egyszer.
1: Hello, szevasztok, srácok, hello, Gerikém.
0: Úristen, de régen szólítottalak Lacikámnak adásban. Pure Beat a lemezjátszói mögött, ez tehát a Rádió egy Live Mix Summer Edition 2 órában. Megyünk tovább.
1: Na hát akkor induljon a futball, nem a futball. Jaj, véletlenül ezt mondtam.
0: Jól van, hát mégiscsak játszanak az argentinok.
1: Szóval Fastboy-jal kezdünk, érkezik a Good Life, ezzel indulunk itt a Live Mix-ben. At the turntables now.

És infók jönnek nagyon röviden. Baleset Budapesten történt pár perce a 18. kerületben, a Rádai Gedeon utcában, a Haladás utcában összeütközött két autó a 811-es főúton is, Lovasberény és Székesfehérvár között a 10-es kilométernél. Nagy dugó van, és erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé.

0: Edition egész nyáron 2 órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, és közben a labdarúgó világbajnokságon a 8 közé jutásért Egyiptom 1-0-ra vezet Argentina ellen, úgyhogy Messi kihagyott egy 11-est.
1: Igen, meg most volt egy nagy fejesés, szóval ez egy, úgy látom, hogy ez egy izgalmas meccs lesz, ez nem lesz egy könnyű meccs Argentinának, ahogy látom.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Mi is tartunk most egy nagyon rövid hydration break-et, aztán pedig folytatjuk Pure Beat-tel élőben. Jó?
1: Így van, egysére fogunk majd tovább menni, érkezik majd a Camera című track.
0: Úgyhogy maradjatok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Megnyílt az ország legnagyobb medencés szakáruháza a Savoia Parkban. Nézd be hozzánk és szerezd be mindent, ami nyárra kell. Medencék, gépészet, medenceporszívók, fűtés, strandcikkek, hangulatfények, jacuzzik, szubdeszkák és elektromos biciklik. Aqualink medence és szabadidőszak üzlet. Savoia Park, Hunyadi János út 17. Aqualink.hu.
6: Ajándék repeta, akár olasz utazással. Júliusban rendelj 2-szer a Bellozzo abban, és a 3. főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen 2 személyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo Pasta Pizza Vita.
7: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés, vagy vízisport, gyerekstrand, vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
8: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Girosz Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Dera Park új food truckja. Ha kedd, akkor Girosz Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
9: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszum szomok nélkül. Budapart.hu.
10: Újra itt a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Eden Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake július 16-17-18 Velence.

0: Crime Radio Show on Radio 1.
1: Radio 1.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hideg front jön, így készüljetek, hoz magával záporokat, de délután így is bőven meg lesz a 30-32 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épület.

0: Még Summer Edition, és itt a legvégén ez a No One, egy vadonatúj 2026-os változatban. Őrületesen jó ez a dal.
1: Tényleg. Nagyon szépen köszönöm, ez egy kicsit popposabb house verzió lett, és egyébként pont most beszéltem itt a TikTokon is, hogy egy hónap alatt elértük a 400 ezer lejátszás, szóval köszönöm szépen mindenkinek.
0: Olyan jó a mix, és hogy két órában mentek, hogy hamarabb kész lett az almás pitén, Noémi.
1: Na, köszönjük szépen, várjuk.
0: Igen. Reméljük, hogy finom lett. Fellépések még a héten.
1: Hát ugye hónap jövök ide a Birdies Már Radio Show-ba, aztán hónaptól nekem megindul a menet, szerdán este Balaton.

0: Hú, de szép menet lesz ez. Jó bulikat kívánok. Jövő héten találkozunk, meg még ugye
1: holnap. Nagyon szépen köszönöm. További szép délután mindenkinek. Sziasztok.
0: Maradjatok a Rádió egy kívánság műsor kezdődik mindjárt Taylor Swift-tel. És lesz játék is természetesen, belépőkért a DJ Otis óra augusztus 8-ára az Óbudai Sziget Nagyrétre, úgyhogy ne menjetek sehová.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

legnépszerűbb rádiós műsorvezetője, teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Tótihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
2: Vagy bele a nyárba és a felújításba, a glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén, áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
4: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
6: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
7: Rendelek.
6: És a mosókapszula is.
7: Rendelek.
6: A WC-papír is az utolsó urigán van.
7: Sejtettem, azt is rendelek.
6: És mikor lesz itt?
7: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
6: Akkor én meg figyelem a készletet.
7: Persze, ahogy eddig is. Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
8: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Autódaru, Kósvéber.
10: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
11: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
12: Mosógép! Meg a Árparádé! Telefon! Meg a Árparádé! Vasaló! Szintén meg a Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Áza.hu! Az akció július 20-áig tart!
13: Okos otthonrendszer, elektromos redőnyök, közel 3 millió forint értékű mélegépek, akár 6 millió forint értékű konyhabútor, bútorozott fürdő. Modern megoldások, amik nem csak a jövőt jelentik, hanem a mindennapjaidat. A Láng negyed Budapest 13. kerületében új otthonokat kínál 2 hektáros parkkal, átgondolt közösségi terekkel és valódi kényelemmel. Mert egy jól megtervezett otthon nem csak szép, de jobbá teszi a mindennapokat is. A te ritmusod, a te új otthonod. Lángnegyed.hu.
0: A rádió egy már mindenhol.

0: hatásait. Hallgasd az igazi mai slágereket bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész! Irány az új rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel

0: nagy rétre, lesz játék ebben az órában is. Halló, halló!
1: Szia, Judit vagyok. Egy dal szeretnék Kálmától kérni.
0: Szia, Judit, kinek menjen?
1: A férjemnek.
0: Ő hol van most és mit csinál?
1: Hát ő éppen most messze, nagy messzelésben vagyunk és házfelújításban, úgyhogy ott ütködik. Úgyhogy ránk fér a jó zene.
0: Na tőlünk ezt azonnal meg is kapjátok, és ölelgessétek meg egymást jó alaposan majd ma, amikor végeztek a messzeléssel. Jön a Hug Yourself Kámrától itt a Rádió 1-en. Jó munkát!
1: Köszönöm.

0: minket hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jó vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: igazi mai sláger megy, Balázs parancsolj!
1: Kaigótól kérnék akkor egy számot.
0: Kaigó, oké, kinek menjen?
1: Böbinek.
0: És Böbi kicsoda?
1: Egy nagyon jó ismerősöm.
0: Oké, és mit üzenünk neki?
1: Azt, hogy megyünk este futni.
0: De jó, mennyit szoktatok futni ilyenkor?
1: Hát körülbelül olyan kettőt szoktunk, kettőt-hármat.
0: 2-3 kilométer, nagyon szuper. Kaigó, Chasing Paradise, ez most a tiétek itt a Rádió 1-en. Jó futást!
1: Köszi szépen!

0: lesz a 32 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionáló.
2: Szia, Anna vagyok. A Bambolét című számot kérem szépen.
0: Szia, Anna! Nagyon jó választás. Kinek menjen?
2: Zolinak.
0: Zoli, kicsoda?
2: Hát a párom.
0: És mit üzensz neki?
2: Hát, hogy dolgozzon jó sokat.
0: Hogy legyen jó sok pénzenek.
2: Igen, igen, igen, igen,
0: igen. Enni, inni vizet, úgy értem ebben a nagy melegben. Mivel foglalkoztok?
2: Én irodában dolgozom.
0: És a Zoli?
2: Futár.

0: Rádió 1-et halljátok, nálunk csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Szia, szia, Réka vagyok!
0: Hello, Réka! Mikor voltál utoljára egy jó buliban, vagy egy jó fesztiválon?
1: Hát, nem tudom megszámolni egy kezemen, úgyhogy rám férne már egy jó kis eredtel a hajam buli.
0: Én nagyon szeretnék ebben segíteni, kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Hát, Réka, most kapaszkodj, te vagy a tizedik!
1: Köszönöm szépen!
0: Úgyhogy megyünk bulizni DJ Otira, figyelj!
2: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Szigetnagyrétre.
1: Wow! Nagyon örülök! Jó, de szuper! Köszönöm szépen!
0: Kivel mész bulizni, Réka?
1: Több opció is van, vagy a párommal, vagy a barátnőmmel, még nem döntöttük el, de biztos nem egyedül.
0: Nagyon helyes! Van még idő eldönteni, érezzétek jól magatokat!
1: Nagyon szépen köszönjük, nagy örömet okoztál!
0: Ez a játék természetesen holnap folytatódik, mindjárt jön Ray Dalton! És közben várom a további kéréseket is, a telefonszámunkat tudjátok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
4: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja.
4: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Szia, Sanyi vagyok. Püspök Ladányból.
0: Sanyikám, ami Püspök Ladányi kiküldött tudósítónk. Szeretlek így nevezni. Mi újság?
1: Én köszönöm szépen, jól vagyok. Ezt a meleget úgy, ahogy bírom. Kesmírtől szeretnék egy számot kérni.
0: Kesmír, oké, kinek menjen?
1: Palinak küldöm Oroságára.
0: És mit üzensz neki?
1: Szép estét kívánok neki.
0: Imádok veled beszélgetni. Én is szép estét kívánok neked. Kösz, hogy hívtál.
1: Köszönöm.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Én Marian vagyok. Metzger Vikit szeretnék.
0: Metzger Viki? Oké, kinek menjen?
1: Hát mondjuk a férjemnek, a Tillának.
0: Ő hol van most és mit csinál?
1: Ő telefonozik a szobában.
0: Aha, te pedig szintén telefonozol egy másik szobában?
1: Igen, próbálkozok a játékkal egész nap, de nem jön össze sajnos.
0: Lesz még nagyon sok játékunk, remélem, hogy ti is be fogtok jutni a DJ Oti Show-ra, drukkolunk, jó?
1: Jó, köszi szépen.
0: És akkor jön Metzger Viki a World is Mine Radio Show-ból, az oldalán Nagy Bogival és Miss Mooddal. Ez az Éden.

0: 9-től pedig jön egy csomó vadonatúj exkluzív zene, ami nem szól sehol máshol, mert hogy kezdődik majd a World is Mine Radio Show. Jaurit és Christopher terelgetem a lemezjátszók mögé. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk újra. Szép nyár estét, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-23

Rádió Esztégyen, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, New Week, Brick Lake, a Loving Arts, Joer Junior, Kollár, Pure Beat,

0: Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmi tevés, vagy vízi sport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strand kajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
4: Gyönyörű átvétel, már a Fudoránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás és egy... Újabb rendelést teljesítve. Válogassa Foodora világbajnok ajánlatai közül. Foodora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
5: Újra itt a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah De Luca, Amelie Lenz, Eden Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake július 16-17-18 Velence.

0: Radio Show on Radio 1.
1: Radio 1. Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ricsivel és Bárány Attilával.
1: Hárman, Andrész, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum, ez itt a Rádió 1, csak igazi, ma is láger, mely diszkosít Rádió Show, Bárány Attila nélkül, de DJ Juniorral, és velem Hanvai PG-vel.
2: Szevasztok, szép estét, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, FM-en, webben, applikáción keresztül, a Hanvai PG-vel tartok, a Bárány pedig elutazott, úgyhogy a héten ő most pihen, de itt vagyunk kétharmadban.
1: Nagyon-nagyon fontos, hogy múlt héten is hoztam már egy Email Angel vadonatúj korongot, és ezen a héten is, sőt, ma is játszok egyet, ami persze, hogy máshol még sosem pörgött hosszú verzióban, de most

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít rádiósóba rendtől a nélkül, DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel. Hát nézzük a hétvégét, hát illetve én már holnap megőrülök. Van egy ilyen Guinness Record kísérletünk, megyünk Magyarország egyik legrégebbi fesztiváljára. Holnap délben nyit a fesztivál, mi ezt elkezdjük délután 2-kor, és elméletileg 50 órán keresztül fogok diszkozni, míg mellettem Balázs Attila 50 órán keresztül fog pizzát sütni, és ezzel felállítunk egy Guinness Rekordot. Mondhatná, hogy végzek a Guinness Rekorddal, ha kibírom, nem fogok pihenni, megyek tovább, ugyanis megyek bobozni majd Balatonfűszőre, utána Turkeve, szombaton pedig Balatonfüred Budapest, vasárnap pedig levezetés jelenet lesz még egy kis móka Budakalászon.
1: A szép, valamit vegyél be, hogy bírjad, ez fontos.
0: Nagyon durva egyébként, mert a mesterséges intelligenciát megkérdeztem, hogy van-e bármi, ami segítheti természetes úton úgy, hogy nem károsítja a szervezetemet, hogy kibírjam ezt az 50 órát, és egészen rövid választ adott, nem tudni erről.
1: Hát igen, mert az embert ugye a biológiai menetét, meg egyáltalán az életet azt nem lehet azért átverni, ugye? Nem tudom, hogy nyilván sok folyadékot kell fogyasztani, egészségeseket kell kajálni, meg mindenféle olyan, ami serkentő, de mégse olyan, ami ugye káros a szervezetnek, azt ugye lentobb kávé segít ilyenkor, fogalmam sincs, de egy biztos, hogy nem lesz könnyű meneted, én egy kicsit könnyebb hetet szántam magamnak, én szombaton elutazom, aztán már el kell utazni, és egy hétig egyáltalán nem leszek, de jövő héten küldök ide mixet majd a Rádió 1-ben.

0: éve itt vagyunk veletek, és legyük, hogy lesz 21. születésnapja, méne lenne, tele leszünk bulikkal még ebben az esztendőben, nagy fesztiválokon, klubokban ott leszünk, rendezvényeken, és hát ahogy mondtam, a 21. születésnap az majd december elején, ugye? És az új dátum pedig, amiről már Hanvai Pics beszéltem is olyan régen, az július 31-e Kecskemét, és ott egy nagy fesztiválon leszünk, egy nagy koncert után, 1 óra 50 percen keresztül most egy rövidebb szettel, de viszont hárman együtt, ilyen ritkán szokott lenni, diszkosít lesz majd, tehát Kecskeméten egy nagy fesztiválon.
1: Kecskemét mindenféleképpen erős város diszkosít szempontból, mint a hárman jártunk, oda nagyon-nagyon sokat külön-külön, és hát így szerintem egyben nagyon-nagyon erősek tudunk lenni, legalább annyira, mint a következő dal, amelyet egy magyar producer készített, méghozzá az a magyar producer Imál Angel, akinek a dala azóta már világsláger, mióta örökbe fogadtak Hugel és Ultra Nate. Most az I'm Alive, az a dal jön,

0: Magyarországon, és úgy tudom, hogy a Balaton vízszintje is azért csökken szépen, és lehet, hogy pont a Balatonból szerették volna pótolni, nem tudom, de ez egy érdekes kérdés. Mindenesetre sok sikert ez a dologhoz, én nem tudom, hogy bírnám ezt ki, valószínűleg nem. Bár vannak megoldások rá, de nem arra, amire ti gondoltak, hanem én színes italokat szoktam inni, és akkor egész jó bírom úgy.
1: Isten őri, színes italoktól én még csak még jobban elámosodom, és ugye bár semmilyen olyan serkentőszert sosem fogyasztottam, ami ezt tudná segíteni. Egy biztos, hogy hamarosan jön a vadonatúj Imál Angel dal, de most a diszkosi csajátja, a Sorry itt a rádió egyen, ahol csak igaz, ma is lágy.

kérem szépen, ezen a héten egyébként én még csütörtökön meg vasárnap fogok majd mixelni, szombaton pedig elutazom, és akkor el vagyok utazva, tehát egy hétig nem leszek itt, viszont mixeket fogok küldeni, és még annyit akartam mondani, hogy egy csomó minden kikerült a DJ Junior videócsatornára. Egyébként pont 10-én jelenik meg majd a Day by Day című dalom, most már rendszeresen játszom a klubokban is, és itt a Rádió 1-es is olyában a Discosítben is, és jön a klip majd a

0: csak igazi mai slágerem, egy diszkosít rádió show, miután bemutattam a vadonatú Imal Angel korongot, el is búcsúzunk, Bárány Attila nélkül toltuk volna, de itt volt DJ Junior és jó magam, Hanbai Pici.
1: DJ Junior voltam, azzal búcsúzom, hogy minden este 8 és 9 között a diszkosít rádió show itt a Rádió 1-en, a héten 2/3-ban vagyunk, ugye nincs a Bárány, viszont én szombaton szintén elutazom, de a mixeket fogom majd küldeni, és a héten még csütörtökön és vasárnap mixelek, minden DJ Junior is elérhető a YouTube csatornám, amely hivatalos lett teljesen, ezen kívül, ami még fontos, egy csomó tartalom kikerült, klipek, és péntek este jön ki az új dal mindenütt a világon, streamingen és letölthető oldalon, valamint a DJ Junior videócsatornán, ez a bizonyos Day by Day, ezzel búcsúzom, szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek Hanbai Pici voltam, hogyha bárkit is érdekel, hogy melyik fesztiválról van szó, ahol holnap délután 2-kor elkezdjük a Guinness Record kísérletet, akkor nézzen föl a Hanbai Pici Fanclub Facebook oldalra, vagy bármelyik social media felületemre, de egyébként ez az egyetemisták és a főiskolások által szervezett fesztivál. Nagyon-nagyon fontos, hogy az egyetlen olyan helyszín leszünk, ahol hajnal 4 és délután 2 között lehet ételt fogyasztani, és lesz muzsika, szóval egész nagy lesz az őrület. Az 50 óra lejártával pénteken várok mindenkit, sok-sok szeretettel megyek bobozni Balatonfűszvere, utána Turkevére, szombaton Balatonfüred, Budapest, vasárnap pedig egy kis levezetés Budakalászon. Én ezzel búcsúzom, ameddig a föld kerekén szolgálok, és zenélek még egyszer.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

0: és nyernek párosnapi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
3: És ez csak a kezdet.
4: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etes zsiráfokat, elefántokat, találkoz egzotikus állatokkal, simogas kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
5: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Újra itt a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Eden Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake, július 16-17-18, Velence.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
7: Tedd a szívedre a kezed, Feri, hogy egy kicsit hanyarítasz. Nem úgy nézek ki, mint egy eszkimó?
8: De.
7: Ugye? Írják a hallgatók, hogy ráadásul az eszkimók torok énekelnek.
8: Igen. Ó, te nem ismered az eszkimó torok éneket.
7: Nem tudtok erről?
9: Nem hallottál?
7: Nem, én iratkoztam
9: fel. Másodpercet.
7: Köszönöm. Tudtam, hogy megvolt egy
8: hosszú. Csak közben, amíg keresi, addig megmutatom neked azt
7: a képet. De szerintem tudsz torokénekelni?
8: Dehogy nem. Mi mindketten jó torokénekesek vagyunk, amit a Duna torkolatánál készítettünk, tehát mindenki boldogan mosolyog. Ott van Sebestyén Balázs.
7: Mondom, a túra, hogyan legyek
9: teljesen mindenképpen nagyon előnytelen. Egy idő után már sportot üztem belőle, és direkt hülye fejet vágtam, sikerült. Tehát, hogy azt gondolom, hogy hoztam.
7: Légy szíves, ne csapongjunk a
8: torokénekkel. Ezt kezdtük el előbb, te jöttél be a torokénekkel. Most jön a torokének.
7: Igen.
9: Mindjárt megtalálom.
7: Légy szíves, Feri, addig hangoljál be. Skála.
9: Adjál még egy kis időt.
7: Ne haragudj, de ebben nincs benne semmi torok.
8: Na tessék. Dehogy ne, figyelj.
9: Mutatom neked. Jó?
7: Megint az előzményeidből mutatod? Hát nem hiszem el.
9: Mutatom.
7: De ez most egy duel?
9: Itt azt mondja, hogy fáradj be a kunyhomban.
7: Ez az.
8: Ez az.
7: De ez konkrétan
9: ez eszkimó ének. Ez eszkimó ének.
7: Azért nehéz napot fellőni.
9: Érted, hogy
8: ez egy gyerekdal.
7: Gondolj bele, anyád oda bele főzni a klubis tésztát. Nem mezd be, mert nem tudod, hogy mit jelent a dal.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, kedv van, nagyon komoly, nagyon erős lesz nálunk a következő 3 óra. Hello Jauri.
1: Hello Geri, szép estét mindenkinek.
0: Argentina, Egyiptom 3-2. Nem tudom, a 80. percben ki gondolta volna, hogy ez lesz a végeredmény.
1: Hát én rajtam átfutott a gondolat, hogy jó, ezt meg Argentina meg tudja fordítani, de sajnos nem raktam meg. Meg én amúgy nagyon sajnálom az egyiptomiakat. Én a Liverpool miatt szeretem a szalát. Mondjuk ugye az argentinoknál ott a McAllister, de nem tudom, úgy örültem volna, hogyha valami nem papírforma is történik.
0: 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Nézni is tudtok minket, élőben menjünk a YouTube csatornánkon és az applikációnkban is, kezdjük el.
1: Bibi Rexával és a Faithless-szel kezdünk. Tőlük jön a New Religion, természetesen itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: két órám volt, úgyhogy az elején így építkeztem, mert mögöttem bontották a Prodigy-nek az ilyen óriási két kamionnyi cuccaikat, tényleg ilyen saját lézereket hoztak, meg egy csomó-csomó olyan dolgot, amit én még nem is láttam kb. Főleg ekkor a színpadra felpakolva. Hát és aztán viszont szépen elrúgtuk a pöttyöst, mert tényleg meddig hajnal háromig azért keményen nyomtuk ott a nagy színpad előtt, meg a nagy színpadon, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt egyébként.
1: Nyugodtan ti is kérdezzetekem Csauritól, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
0: Bánt legújabb dalával, ez Cascaddal közös, és hát egyébként akarok csinálni belőle egy remixet, úgyhogy írjátok meg, hogy nektek hogy tetszik, tetszik-e, érdemes-e belőle remixet csinálni. Nyilván az egy picit gyorsabb lesz, de szerintem így eredetiben is nagyon-nagyon jó, úgyhogy ez a Comes Back Around, itt a Rádió 1-en. Na, let's go!

0: Jauri a lemezjátszói mögött, mint mindig keddenként két teljes órában. Hello Jauri, még egyszer.
1: Hello Geri, szép estét kívánok én is mindenkinek.
0: Jauri után pedig egy órában szokás szerint Christopher jön 11 és éjfél között. Milyen volt a Duna Part Fest Ráczkevén múlt hétvégén?
1: Fú, na az nagyon-nagyon jó, azt már tavaly is nagyon szerintem ilyen ódákat zengtem, és tök érdekes, mert ugye tavaly pont az volt, hogy a Jamina zenélt utánam, és egy kicsit már ugye akkor is ez a Jauri stílus vált, az már bőven benne voltunk, és akkor kicsit így húzta a száját, hogy hú, na majd most mi lesz meg innen, és akkor elmondta, hogy élete egyik legjobb szettje volt az, mert hogy ilyen tök felszabadultan tudott kb. Bármit játszani, most meg ő volt előttem, úgyhogy mondta, hogy hát a végén felhúzta, és én is nyilván ott már tényleg azt tudtam csinálni, amit csak akarok, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt.
0: Milyen volt a közönség?
1: Nagyon jó, egyébként tök fiatal, de volt egy-két idősebb arc is, és szerintem nagyon-nagyon tényleg ilyen bulizni jöttek, szóval nem az volt, hogy csak így átsorogtak, meg nem tudom, hanem tényleg bulizni jött mindenki.
0: És hát hamarosan folytatjuk még a fesztiválozást veletek együtt, erről jönnek a részletek hamarosan adásban és az online felületeinken. Megyünk közben tovább.
1: Így igaz, Rivóval és Fidelesszel, az ő közösükkel, az Into the Sun-nal, úgyhogy ezzel folytatódik a World is My Radio Show természetesen itt, a Rádió 1-en.

0: foci VB-n. Ez egy fontos információ volt, mielőtt felolvasnám a következő SMS-t, amit a Spenót Huszár küldött. Meg nem erősített információk a 2-2-es állásnál, szerint a 2-2-es állásnál Messi magához hívta az argentin csapatot, és közölte velük, hogy a döntetlen állás nem jó, hiszen mindjárt kezd Jauri a World is Man nem mehet a meccs hosszabbításra. Hát mi kell ennél több motiváció? Jutalmul most az egész öltözőben üvölt a Jauri Muri. Ezen kívül pedig még egy eredmény fix, a BPM 130-0-ra verte ismételten a nyugodt keddi estét. Legmélyebb Joe Respect, a nem fenyegetésnek szánó, de Marcival hamarosan találkozó Spenót Huszár.
1: Na, tényleg leszel valahol velünk? Egyrészt király az üzenet, most már inkább 142-0-nál tartunk, de igen, tök jó. Írd meg, hogy melyik bulira jössz, azt nem feltétlenül olvasuk be, de én tök kíváncsi vagyok.
0: Én is 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, és hát tele lesz még hasonló különlegességekkel. Ez a következő jó 1 óra 15 perc, amíg Jauri itt van a stúdióban, utána pedig Christopher is jön még 11 és éjfél között. Mivel megyünk tovább?
1: Máron Hofstadt és tőle a Brit, ez az egyik legújabb saját zenéje, úgyhogy ezzel folytatódik a World Is My Radio Show.

0: kicsit azért kozmetikázom. Ú, de szeretem ezeket a keddeket.
1: Igen, igen, igen, alakulunk. A következő óra elején majd egy picit megint visszaveszünk. Jön egy-két igazi mai sláger, meg egy-kettő olyan, ami ilyen lassabb, de kifejezetten szerethető, meg újdonság. Aztán a második óra végét is így meg fogjuk húzni.
0: Úgyhogy maradjatok mindenképpen itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben.
2: A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
3: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne.

Rádió Esztégyen, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Reggae.

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-el. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
0: Végy egy nagy levegőt.

0: 22.02 van, 7.7-én. Hello mindenkinek, Jauri mellettem a lemezjátszói mögött. Még egy teljes órán át ez a szett is tele lesz extra különlegességekkel. Hello Jauri.
1: Hello Geri, szép estét mindenkinek.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Döljetek hátra, élvezzétek a zenét, indulunk.
1: Hypaton, Out of My Head, Rádió 1, Where is My Radio Show. Let's go.

0: nézni is. Élőben megyünk a YouTube csatornánkon és az applikációnkban. Mi a most, Gyauri?
1: Hogyha már jövő héten jön Paul Kalkbrenner az országunkba, akkor gondoltam, elhozom tőle a No Goodbye-t, egy ilyen kicsit finomabb változatban. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en.

0: frissesség, energia és vadonatúj zenék minden este 9-től csak a Word is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Mellettem most Csauri a lemezjátszóknál. Mi volt ez a dal?
1: Adam Beyer és a Love Within.
0: Te jó Isten, ugye? Imádom ezeket a hangokat, imádom azt a lendületet, imádom azt a sodrást, amik ezekben a zenékben vannak. Mi érkezik most?
1: Szemfeltel megyünk tovább, és tőle jön a Heart Like Mine, úgyhogy tempóban nem, hogy lejjebb, inkább még feljebb.

0: ilyenkor mondanom sem kell, hiszen ezeket a zenéket csak te játszod.
1: Igen, igen, ez Uber, ez től volt a Disturbing Paradise, a legújabb albumáról, és hát igen, ez nagyot megy, ahonnan én jövök mostanában. Nagyon szeretik a fiatalok, úgyhogy remélem az itteni fiataloknak is tetszik.
0: Toljátok, toljátok, eddig nagyon szuper a műsor, imádlak titeket, puszi nektek, Andi. Andi, nagyon szépen köszönjük, még csak 22:46 van, épp hogy elhagytuk a mai műsor felét, úgyhogy a következő jó 1 óra és 14 perc is abszolút prémium lesz. Jauri lassan kezdi a finálét.
1: Így igaz, megyünk még egy picit följebb, és egy személyes kedvencemmel megyünk tovább, Funk Tributtól, úgyhogy így szépen már húzzuk is föl együtt a történetet. Ez tőle az All of It, itt Rádió 1-en, természetesen hol máshol, a World is My Radio Show-ban.

0: This Mine Radio Show-ban a rádió egyen Jauriát a lemezjátszói mögött. Mi volt ez a zene itt nálad ma a végén?
1: Ez Ériától a Monsters című dal. Én nagyon-nagyon szeretem őket. El akartam, képzeljétek el, hozni őket az országba, de valaki beelőzött, úgyhogy szeptemberben egyébként találkozhatunk velük, de sajnos nem én szervezem azt a bulit, de nem baj egyébként, mert legalább itt lesznek az országban, úgyhogy hajrá azoknak, akik megcsinálják.
0: Így van, és hát lesz még ilyen alkalom, hogy elhozol valakit te elsőként Magyarországra ebből a szénából. Sziasztok, Jauri, hová tűnt a YouTube-ról a KKV-nes ördög és az üres a pohár? Kérdezi valaki.
1: Na igen, azok már nincsenek fönt. Ugye átmentem az elmúlt egy-másfél-két évben egy ilyen stílusváltáson, és nem akarok egész egyszerűen félreértést, hogy vagy valaki a buliban mást vár tőlem, vagy egy szervező mást vár tőlem, klubtulaj mást vár tőlem, hanem fenn vannak olyan dalok, amikre lehet tőlem számítani, és azokat, amikre már nem a bulikban, azokat letöröltem.
0: És ha ezeket a dalokat hiányoljátok, akkor figyeljétek Jaurit a 2 órás rádió egy Live Mix Summer Editionben, mert hogy ott bizony ezek a zenék előfordulhatnak, amikor Jauri napközben játszik nálunk.
1: Egyébként igen, és nagyon-nagyon ritkán még akár itt esténként is, úgyhogy rádiót kell hallgatni ezekhez a dalokhoz.
0: Így igaz. Milyen lesz neked a hét? Hol lesznek még fellépések?
1: Holnap megyek az EFOT-ra, ráadásul átveszük az arénát a kiadómmal, az Outbreak-kel, és hívunk egy külföldi fellépőt is, egy olasz srácot. Utána egész chilles lesz, mert szombaton találkozunk még Siófokon, és utána én lelépek egy kicsit Horvátországba.
0: Nagyon helyes, jól teszed, Jauri, jó bulikat kívánok akkor erre a hétre, jövő héten találkozunk.
1: Így igaz, addig is csoda szép hetet kívánok mindenkinek, sziasztok!
0: És maradjatok, már is jön Christopher!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.

0: Christopher már át is vette a lemezjátszóinkat Jauritól. Hello Christopher, kezdjük el!
1: Yes, yes, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, ciao Geri. Így van, induljunk is Alex Kenji-nek az újdonságával. Ezzel nyitom itt az órát a Rádió 1-en. World is my radio show.

0: játszói mögött Christopher.
1: Ami az imént hallható volt, az volt Fishernek és Tunzen Eye-nak az új közöse, a Favor, és ami pedig érkezik, az egy abszolút klasszikus, méghozzá Calvin Harrisnek és D.O.D.-nak a Sweet Nothing-ja, ami egyébként Florence and the Machine-nek a hangja található. Igazi klasszikus, új köntösbe bújtatva, zseniális kis halúzdal. Ezzel megyünk tovább a Rádió 1-en, This Man Radio Show.

Tamás sikerének köszönhetően szerettünk volna egy hasonló dalt Mettel, és így született meg a Tukum, amiben szintén egy brazil vokál található egy nagyon híres énekestől, és egyelőre még tesztüzemben van, úgyhogy szeretném itt nektek egy kicsit demoztatni a Rádió 1-en. Tehát még egyszer Metsaszari, Christopher, Tukum, Rádió 1, Bird is my radio show.

aki bulizott a 90-es évek elején, az a Mixmasters névvel biztos, hogy találkozott. Habár a srácoknak egyetlen egy slágerük volt, de az eléggé megalapozta a karrierüket. Érkezik tehát Mixmasters My Life is a Disco Melios remixében, csak itt a Rádió 1-en. Bird is my radio show.

0: Oldies Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A Rádió Egyen csak igazi mai slágermegy, berlini EDM, a folytatásban Lukeszes Félix, vagyis a Fastboy, akik hát az képest, hogy hivatalosan csak 2021-ben alapultak meg, elég menő arcokkal dolgoztak már együtt az elmúlt évek során. Medúza, Elidőé, Tiesto, Afrojack, Alok, az Offenbach, Armin van Buuren, és még sorolhatnánk. DJ-k, producerek, énekesek és dalszerzők, nagyon sok oldalúak. Megszerettük őket a születésnapi bulinkon még jobban. Ez a Good Life a Rádió 1-en.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy most a brit csoda, Ray, akinek feltett szándéka, hogy 2026-ban az USA-t is meghódítsa, és hát erre minden esély megvan, az adottságai mindenképpen. American Music Awards jelölése van, díja még nincs, viszont van 7 Brit Awardja, egy Grammy-je, MTV Europe Music Awards díja. Nagyon messziről érkezett Rachel Keane, ez az ő polgári neve, Dél-Londonból, és most már az egész világ.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz is. Baby Rexha és a New Religion a folytatásban, és hát ugye az alap, az az ismerős Faithless, I Can't Get No Sleep. Hát az eredetit szerintem jó eséllyel el lehet csípni az augusztus 8-ai DJ Oti Show-n, Óbudán, és hát erre az eseményre lehet páros belépőket nyerni, mert hát bejutni ide szinte Mission Impossible képtelenség, szóval a héten napközben lehet Atis helyett most Király Tamásnál, délután, illetve az esti órákban pedig Juhász Gergőnél páros belépőt bezsákolni. Baby Rexha-t hozom már is.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Hát, hogyha azt látjuk, hogy házi kedvencünk, kutyusunk forgolódik a kis kosarában, a babzsák foteljében, és nem tud visszaaludni, gondoljunk arra, hogy a kutyák ugyanúgy álmatlanságtól tudnak szenvedni, hogyha a problémáikon rágódnak éjszaka. Ez most a The Royal Society kutatásának eredménye. 16 kutyát vizsgáltak. Az alapján, hogy jó vagy rossz napjuk volt-e. Hát a jó tapasztalások azok azt jelentették, hogy sokat simogatták őket a napközben, sok aktív játék, törődés volt. A rosszabb napok pedig azt, hogy mondjuk nagyon sokat nem voltak otthon a gazdik. Na és hát azt találták, hogy a stresszes kutyusok rosszabbul alszanak éjjel, könnyebben és hamarabb felkelnek, mint relaxált kutyatársaik. Érdekes módon viszont hamarabb is el tudnak aludni, feltételezhetően a stressz miatt, de aztán az alvás minőségük rosszabb. Na, hát a kutyák is hasonló problémáktól szenvedhetnek éjszaka a gazdákhoz hasonlóan. Az igazi mai slágerek éjszaka is a Rádió 1-en szólnak. Köztük nagy klasszikusok.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szerintem mindenkinek az életében volt már nagyon furcsa munka, amit akár tinédzserként, középiskolásként végzett. A már is hallható Taylor Swiftnek is volt egy ilyen. Az első munkahelye imádkozó sáska ellenőr. Van ilyen. Utána néztem True Story. Taylor egy karácsonyfa farmon nőtt fel Pennsylvániában, és mivel kislányként még túl kicsi és gyenge volt ahhoz, hogy a nehéz fenyőket pakolja, be kellett segíteni a bizniszbe, különleges feladatot kapott. Neki kellett becsipegetnie az imádkozó sáskák petetokjait a fákról, mielőtt azokat eladták, nehogy a gyanútlan vásárlók nappaliában keljenek ki a rovarok. Hány karácsony megmentett már kislányként? Hosszú volt az út a szupersztárságig, őt hozom most, ez az Opelite.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

jelölték Grammy-díjra, egyébként ez tényleg tiszta szégyen volt. A klipben egy fiktív díjátadón fellépett, majd a közönség soraiba hajított egy trófát. Ezzel is üzent a zeneiparnak The Weeknd és egy mindenvívős dal, ezt azon már

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.